0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei
2: a Panorádióban.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Az autóban
1: vagy bicajon,
0: Pannon Rádió a legjobb utitárs.
2: J-Lo,

0: Falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannó reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból. Tudjátok már meg nekünk, hogy nektek milyen kis állataitok voltak, házi kedvenceitek voltak gyerekkorotokban. 063-6605, bármit írattok, pókok, gyíkok, kis állat, nem tudom én, tengeri malac, stb. Nekem például az egyik barátomnál volt mindig tengeri malac, azt néztem, arra jöttem rá, hogy ez nagyon szép.
3: Ez divat volt a 90-es években.
2: Nekem nem kéne soha, erre jöttem rá.
3: Nem, ilyen neurotikus, ideges, így kapkodja mindig a fejét. Elvileg békés állat, meg úgy nem bánt, de akkora fogai az, voltak.
2: Ami... Igen, féltem mindig, hogy megharap.
3: Én azért is, mert nekünk hörcsögeink voltak, és azok időnként megharaptak, mondjuk elég sokat. Igen? Is idegesítettem őket. És akkor ott a tengeri malac, az meg kb. Így, nem tudom, így négyszer akkora. És akkor ugyanazt kapod, tudod.
2: Igen,
3: és
2: például
3: ilyen neurotikus is, de az meg úgy állítólag nem bánt még akkor sem.
2: De érdekes, hogy nálunk a sarkon volt a Tóni bácsi lakott, akinek voltak mókusai. Így kint az udvarban, ilyen fedett részen voltak mókusai, és akkor mindig ilyen csodájára jártunk, hogy jaj, mókusok milyen aranyosak, de valaki mesélt egyszer, vagy a rádióban, vagy valaki, valamelyik hallgató, hogy tudnak azok, hogy nagyon durvák lenni azok a mókusok, hogy agresszívak lenni a mókusok, megvannak, hogy melyik periódusban bolondulnak, meg oda nem tudom miért. Helyen vagy pázás időszak, vagy nem, vagy franc tudja. De
3: akar izélni.
2: De biztos vannak mókusai sok mindenkinek. Otthon, mások, amit nekem nem engedtek sose otthon, amúgy különben indokkal, hát most basszus, hát én nekem mondanám valaki ilyet, hát én is megőrülnék. Papagáj. Elvittek engem sok helyre, ahol vannak papagájok, papagáj tenyészet, meg ilyesmi, és akkor van mindenféle papagáj, de hogy akkor tényleg most, hogy otthon legyen ilyen papagájot, képzeld, most érted, nekem az egyszer repülnek, én hogy teszem vissza?
3: Nem nagyon repülő ki igazából, meg úgy vissza is megy. Legfeljebb akkor nem talál vissza, hogyha te ott nekiállsz üldözni, meg nem tudom. Hát azért, mert ő igazából ott is született fogságban, tehát hogy teljesen hozzászokott ahhoz, hogy neki az a biztonsági zórája. És alapvetően, tudod, amikor nyitogatod a kis ketrecét, most mit, hogyha nem olyan természetű, ami folyamatosan ki akar onnan törni valami oknál fogva, akkor az ott így teljesen jól el van bent. Inkább,
2: látod, hogy mit küldött Dobáldán Robi?
3: Tessék?
2: Igen? Dobáldán Robi mit küldött? Szóval, hogy ez nálatok van otthon? Mert ott van, ki van rakva egy serpenyőben, van víz, és akkor van kettő papagáj, és ott úszkálnak benne.
3: De aranyosak.
2: Hemperegnek benne. Aztán látod, azt, hogy szelidek. Jó. Nektek van papagáj, ezek hangosak különben? Azt mondja, az egyiket úgy hívják, hogy Koko, a másikat meg úgy hívják, hogy Csiki. Koko is Csiki.
3: Nagyon cukik, igen.
2: Azt mondja, csak néha hangosak, nem vészes. Uh-huh. Jé, milyen durva, mert van egy állatorvosi rendel, ahol van egy papagáj, de le van takarva, és egy eszmetlen hangján. És akkor nézzük, hogy honnan jön ez, és akkor rájöttem, hogy le van takarva, nem tudom, mi lehet ott bent, lehet valami vadállat, valami nagy gép. Vannak különböző, úgyhogy ezek a papagájok, ezek mennek. Meg különböző kis madárkák.
3: Hát vannak ezek a... Most ez ilyen valami Sándor papagáj, nem? De lehet, hogy tévedek igazából, mond meg Robi, hogyha nem azaz, de az ilyen hasonlóan néz ki.
2: Most
3: nimfa papagájok nagyon mennek, igen, Sándor meg ezek papagáj. Meg ezek a hullámos papagájok, azok ilyen nagyon divatosak, de ezek nagyon régóta igazából.
2: Melyiknek állt fel a toll úgy a fején? Az a nimfa?
3: Az a nimfa, aha.
2: Igen,
3: aranyos az is. Hát tud hangos tenni, cukra. Attól függ, hogy milyen természetű, tehát igazából létezik, nem tudom, hogyha olyat fogsz ki véletlenül, ami nem tudom, szeret hangoskodni, akkor az folyamatosan pofázik valamint. Na, bocsánat. Meg van olyan is, ami így tud, így csöndben van, és csak úgy csipog, ciripel.
2: Igen, hát nem tudom, a Sándor papagáj beszél?
3: Szerintem meg lehet tanítani.
2: Vagy az a, mert tudom, hogy a Jákó az, amelyik beszél sokat.
3: Aha.
2: Vannak legendás felvételek a Jákó vagy Jágó? Jákó, azt hiszem, ugye? Papagáj.
3: Kával, szerintem is.
2: Jákó, és akkor az van, az, tudod, emlékszel arra a legendás videóra, ami nagyon ment a retten, hogy tudod, így beszél a papagáj, és akkor így, és akkor az eső? És akkor mit jelent a Mónika?
3: Meg lehet őket tanítani, vannak ezek a hullámos papagájok, az a klasszik, az a picike, tudod.
2: Az beszél, csinkos. Az a pici.
3: Meg lehet tanítani, én már láttam olyat, hogy izé valamit mondott, nehéz kivenni, olyan, mintha a rádió szólna valami párna alul, ilyen nagyon vékony hangon.
2: Biztos dobáldára.
3: És hallod, ugye... hogy mond valamit, meg úgy elkezdesz fülelni, de hát elég abatott füllel kell rendelkezni ahhoz, tehát ott kell élni vele, hogy te azt megértsd, de most nem tudom, így bemész így laikusként valahova. Én is jártam olyan ismerősnél, ahol így valamit dumált, és úgy nem értettem, de hallom, hogy valamit próbál mondani, valami emberi nyelvhez közeli dolgot megütni, és hát ő nyilván magyarul beszélt valamit, csak nem tudom, hogy mit, már nem emlékszem. De ilyen, nem tudom én, egy-két mondatnyit így simán volt ennyi közölni valója az öregnek.
2: Igen, azt mondja különben a dobár, hogy meg tudnak tanulni pár szót, pár mondatot esetleg, itt a kis Sándor is. Aha. A kis Sándor papagáj.
3: Hát na, szeretni kell, de mondjuk a papagája különösebb probléma szerintem úgy nincs, vagy nem egy ilyen nagyon nagy, tudod, energiaráfordítást igénylő háziállat. Tehát úgy bent van, most nyilván időnként. De hát olyan szépen vannak kialakítva ezek a kalitkák, és tudod, azt az alsó tálcát azt csak így leszereled, addig leteszed a földre, ne szálljon ki. Azt kimosod, aztán visszateszed, adsz neki magokat, és így gyakorlatilag ezzel tökéletesen el van, mint ami tavasszal ki lehet már tenni, vagy nyáron, mint ami hűvösebb helyre, hogy kint is legyen, és így tök jól ellétezgető abban a kis kalitkában. Mondjuk nekem egy kicsit úgy, ez a része olyan szoború, tudod, hogy most mit egy madár, basszus, tehát most az tényleg még a legkisebb madárfajta, és azért elég nagy területet igényelne természetes úton módon, és akkor így bezárod egy ilyen kabinba, hogy szavazz, hát akkor itt fogsz élni.
2: Hát igen, ez elég szomorú.
3: Elejétől a végéig.
2: Itt fog lakni.
3: De lehet, de az is lehet, hogy csak mi gondoljuk túl emberek, és lehet, hogy az ő kis agyi kapacitása az olyan, hogy így elfogadja ezt, és igazából nem zavarja.
2: Valószínű,
3: tudja.
2: Valószínű. El tudom kérdezni, hogy dobáldál nektek.
3: Nem éved öntudatra.
2: Miket mond, például ilyeneket, hogy passat, ilyet, hogy dízel, kettős tarifa, taxi, mit tudom én, süssünk húst, gurmanszka, ezt így a gurmanszka.
3: Ne kellene tanítani.
2: Ilyeneket mond.
3: Hát vannak ilyenek egyébként, még nem tudom, szintén én azt gondolom, hogy a 90-es évek, talán 2000-es évek eleje volt az az időszak, amikor nagyon elszaporodtak ezek az ékszerteknősök, ami vízi állat, tudod?
2: Igen, így van.
3: És aztán ez hosszú távon, ha jól tudom, akkor jelentett egy komolyabb problémát, lehet, hogy még a mai napig is igazából. Hát azok kiengedték, az emberek így megunták tartani. Ő meg így nagyon föltalálta magát itt a mi vidékünkön, és elkezdett kiszorítani olyan fajokat, amiktől ő úgy látszik, hogy ügyesebbnek bizony jó. Tehát konkrétan az a klasszikus ilyen mocsári vagy tavi, ez a teknős, ami nálunk is van. Hát nem, de úgy megritkult. Hát ő kiszorította az élőhelyéről, mert nem ez ilyen kis ügyes, gyors, mit tudom én, ellenállóbb. Tudja. Én nem tudom, tehát ilyen érdekes ez, hogy nem tudom, csomóan kiengedték, és akkor ott ilyen vidáman élte a világát. Én nekem voltak ékszerteknőseim, azok folyamatosan be volt gyulladva a szemem, meg nem tudom, nem győztem pucolni ott, meg cserélgetni minden héten a teljes, majdnem az egész vizet már, nem tudom, hogy már nincs eszem el, mert azért gyerekként azért ha nincs affinitásod hozzá, nem tudom, nekem is voltak, nem tudom, hogy nektek igen, hogy volt-e ilyen, olyan ismerős, aki hát nem azt mondom, hogy ilyen akvarisztikával foglalkozott, egy kicsit azért berészállítás lenne, de tartott ilyen trópusi halakat, és volt, aki olyan komolyabban beleásta magát ebbe, és ott ilyen nagyon szép akváriumok voltak ilyen piciben. Nekem is volt olyan ismerősöm, aki ezzel így próbálkozott, és úgy érződött, hogy tanult is a témáról, utána olvasott akkoriban még könyvekből elsősorban. Nekem meg ehhez is valahogy soha nem volt türelmem, de ugyanakkor meg nagyon szerettem, meg szimpatikus az, amikor mondjuk van egy szép akvárium, tehát mondjuk az is egy jó megoldás. Hát nem tudom,
2: akvárium abszolút szép.
3: Volt ez a madárpók őrület, milliószor beszéltük
2: róla. Az nagyon ment, az nagyon ment egy időben, persze.
3: Hatalmas, hogy rovarok, pókok, bugarak, mit tudom én, nem tudom, ez miért kellett bárkinek is bármikor, de hát na, valamiért szeret. Van, aki szereti.
2: Igen, az ebből. Nagyon ment, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ment, azt nagyon szerették, nem tudom igazából, hogy miért.
3: Meddig ilyen de... madárpuk, mindjárt megkérdezzük az
2: ilyen. Ja, nézd meg különben, de biztos el van azért egy jó ideig. Hát ez igen, van ez a vonal, a hüllők, meg a bogarak, meg az ilyen. Én nem néztem meg, de állítólag az egyik nagyon jó barátomnak a kisfia kezdett el érdeklődni a bogarak iránt, mindenféle bogár iránt, és akkor nekik van egy ilyen kis melléképületük, ahol kialakított neki egy ilyen részt, ahol ő gondozhatja a bogarait, és akkor vette észre, hogy ez valami nagyon érdekes dolog, mert hogy a fia elkezdte ezt nagyon komolyan venni, és most már állítólag egy ilyen komplet kollekciója van, és hogy olyan szinten tartja karban ezeket a bogarakat, meg minden, hogy ez eszmetlen.
3: Igen, szóval, hogy... valamikor ez a farantizmus már kiütközik egészen szóval, kis gyerekkorban.
2: Wow, hogy ez így kiderült, hogy ez így jó.
3: Hát figyelj, most meg fogsz lepődni szerintem. Na. A madárpókoknál a nőstények, azok igazán hosszú távfutók életkor tekintetében, fajfüggő is, de általában 15-25 évig elélnek. Vannak olyan fajok, amelyek 30 évet is elérnek. A fiúk, a hímek azoknak ilyen hányatatott sorsa van. Azok az ivarérést követően, ami megint csak fajtától függ, hát így van még egy ilyen 1-2 évük.
2: Ennyi?
3: Igen.
2: Wow.
3: Tehát ilyen 3-8 év közötti mondjuk a teljes élettartama egy hím madárpóknak.
2: Hát jóval, az is 8 évvel több, mint kéne. Vagy nem tudom, szóval, hogy vannak ezek az ilyen...
3: Kizett 30 évig ott így.
2: Képzel.
3: Azt gondol, hogy elszökött, és akkor előjön így 5 év múlva. Akkor megint veled lakik 10 évig, akkor megint elszökik, akkor visszajön.
2: Biztos, hogy van ilyenre példa különben, hogy elveszik a madárpók, és akkor előjön 5 év múlva.
3: Igen, meg vannak, van akik így kiengedik sétálni, kicsit kinyújtoztassak is lábai.
2: Nem tudom, hogy mennyire gyorsak azok. Tudod, lehet, hogy gyorsak, lehet, hogy el tudnak menekülni. Láttam már egy olyan teknős békafajtát is, amelyik nagyon gyors. gyors, az nagyon vicces különben, mert MD teknős ilyen nagyon lassú, mint amit megszoktunk. Így a mesékből, ugye a teknős, meg a nyúl, meg az ilyesmi, van olyan teknős, ami rohadt gyors.
3: Igen, igen,
2: igen, igen. Úgyhogy ez is egy ilyen érdekes dolog, meg ugye az Ákos mesélte, hogy az Ákos atya, hogy neki van teknős, és akkor nem elvesztette, nem tudja, hogy hol van, kiderült, csak elásta magát térre. Szóval érdekes dolgok ezek az állatok, meg ez egy kinttartás, bentartás, stb. Most arra voltunk Palicson, és arra jött egy macska, egy kis cica, és láttam már a tekintetében, hogy jaj, mondom, ez nem egy utcai macska, de hát ez egy olyan macska, látszik, hogy fiatal is volt, még mindegy, ez a macska nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerint, fel lehetett venni. El lehetett volna lopni. Tehát ezek a macskák nincsen tisztában ezzel, mondom, hát cica, mondom, te megengedett, hogy téged ellopjanak, mondom, ez nem jó. Tudod, de hát abszolút. De általában ezek az ennyire barátságos macskák azok, akik aztán tudod, így több lakiak, akik tudod, minden van, bemennek mindenhol, lesznek egy picikét, akkor kimennek, akkor kicsit fordulnak egy párat, tudod, és akkor fáj a májuk különben, hogy abszolút. De ugye ez a kutya meg a macska, ez egy ilyen standard dolog, ami úgy nagyon sok házban van, és akkor az emberek ugye azt szeretik, hát ez már egy régi dolog, az tényleg van, de gyerekkorban azért mindig vannak ötletek. Na, Tihi is küldött nekünk képet, Tihinek kígyója van, el is küldte a fotót, amúgy igen, érdekes dolog ez. Érdekes dolog, mert fel kell fognunk, hogy ezek a kígyóknak nem az elsődleges céljuk, hogy folyamatosan megtámadjanak minket.
3: Ez nagyon szép igazából.
2: Nehéz ezt elfogadni, nekem is a Giorgio barátom, ő múltkor kivette a kígyót a teráriumból, és tényleg az a kígyó teljesen nyugodt volt, de hát nem volt neki semmi baja, de hát én rögtön arra gondoltam, hogy majd biztos, hogy arcon támad, vagy valami, de nem. Annyira megváltozott a véleményem a kígyóról azok
3: spiccel, után, hogy... valami kis mérget.
2: Ja, csak úgy egy picit, mint az alpaka, hogy arcon köp mindig.
3: Igen.
2: De hát, hogy... Na mindegy. És akkor jöttem rá, hogy igazából nem annyira szörnyű az, mint ahogy elképzeltem. Mihály közben írja, hogy Becsén, a Termál fürdőnél van egy kis csatorna, amiben szintén meleg víz van, tele van trópusi halakkal, valaki kirakta őket, és azóta szaporodnak. Jé, mondjuk az érdekes. Nem nagyon látok itt a környéken olyat, ami az külföldön pedig sok helyen divat, hogy van valahol ilyen medence dísznek, tehát nem olyan, amiben fürdesz, hanem csak ilyen kis medence, amit tudod, ilyen nem is mély az, uh-huh. És akkor tele van pontyokkal, meg ilyen, tehát azok koi pontyokkal.
3: Például, ez nagyon szépek.
2: Azok nagyon szépek, ez ugye?
3: Nagyon szépek. Hát ez egy nagyon jó példa arra igazából, hogy tényleg az, aki nagyon szereti, mondjuk így a háziállatokat, hogy valami konkrét fajt, az mennyit képes kiadni, ugye akár egy koi pontjért, tehát konkrétan azok ilyen elképesztő sok pénzbe tudnak kerülni, főleg olyan területeken, meg helyeken a világban, ahol ennek ugye ilyen komoly
2: hát, kultúrája van, ugye van, Japánban, igen, meg arra, van, de utána néztem, ugye, mert van a hallgatónk, aki Palicson díszhattenyésztő, és ő neki többeket a koi pontja is vannak.
3: Így van.
2: Ha nem tévedek, kérdeztem, hogy mondom, ezek tényleg olyan nagyon drágák, mondta, hogy ezek általában olyan, azt hiszem, hogy 60-80 eurónál indulnak ezek a koi pontjuk, a nagyobbak, de hogy az a trükk az egészben...
3: Azok még kicsik. Volt nála egy nagy, én egyszer voltam igen? nála, és azt mondta, hogy nálunk mondjuk ilyen 8-900 euróért tudja értékesíteni Szerbiában, de mondjuk ilyenekért, ilyen példányokért, ami egészséges, jó körülmények között növekedett meg ekkorára, stb., tehát mondjuk Japán, lásd, vagy mit tudom én, ott több ezer eurót kifizetnek egy ilyen halért.
2: És akkor
3: egy darabért.
2: És akkor mondta nekem azt is, hogy megvannak azok az általános szabályok a koi pontjokra, hogyha véletlenül összejön az összes pont, akkor az a nagyon különleges. Azokról szoktunk mi olvasni, azok a rendkívül drágák, amikor ilyen eszméletlen tétel egy halér, de mondja, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon ritka, de hát ez nem úgy megy azért, hogy csak úgy van minden sarkon.

0: hallgatni.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
2: Online világban ugye nagyon gyorsan fel lehet jönni, nagyon gyorsan le lehet esni. Ez egy ilyen világ. Hát most 140 ezer követőt veszített az influencer, miután kiderült, hogy néz ki valójában. De valami nagyon nem stimmel a történetében. Hát mi történik, Zoli?
3: Ilyen filtereket használt az arcára. Amire köszönhetően úgy nézett ki, mint egy ilyen kis anime főszereplő hölgy, aki szép, igen, tökéletes. Igen, igen. És véletlenül kikerült egy kép, ahol megint nem volt rajta a filter, és így...
2: Elég súlyos.
3: Hát nem súlyos, érted, hogy mondjam?
2: Ahhoz képest, ahogy amúgy kinézett, mert ő egy beauty influencer. Uh-huh. Ez a szívás ebbe. Igen. A tartalomgyártó egyik videójában hirtelen eltűnt a felturbózó filter, hogy a nézők megláthatták, hogyan is néz ki valójában. Ugye, ahogy ment ez a filter, ez csak így plutty, jeltűnt róla, és így mindenki itt, micsoda, mi történik, hát ő kicsoda. Nyújtott, beugrik erről az a nagyon régi történet, amikor egy nagyon gazdag indiai, azt hiszem fickó, elvett egy gyönyörű nőt, és tudod, született az első gyerek, született a második gyerek, és nem túl szépek a gyerekek, és tudod így, de ez most nem annyira vicces, jó a vicces. De szóval, hogy így...
3: Nem túl szépek.
2: Hát igen, és nem értettek, hogy mi van. És akkor kiderült, hogy az van, hogy hát ez a nő az agyon operáltatta magát, és igazából, hogy nem szép nő. És akkor fickó mondta, hogy jó van, akkor te inkább átvert, és beperelt a saját feleségét, hogy átverte. Jaj, szörnyű ez az új világ.
3: Istenem.
2: Ilyenek vannak.
3: Túl szépek.
2: Hát igen. Igen, tudod, ilyen fura volt az egész.
3: Érdekes ez egyébként, nem tudom, hogy hallgattam egy podcastet, ahol ilyen emberi tulajdonságokat nézegettek, elemezgettek, és nem tudtak ott sem rájönni, nem tudom, hogy szélesebb körben biztos vannak erre vonatkozó tanulmányok, hogy mi az, ami ilyen ösztönösen megragadja az emberben azt az érzést, amit egy másik ember vált ki belőle igazából. Igen. Tehát, hogy mik azok a külső jegyek, tulajdonságok, és nem csak külső jegyek nyilvánvalóan, hanem belső tulajdonságokra is beszélhetünk, amik úgy megfognak, és úgy önmagában olyan nagyobb, hogy is mondjam, tiszteletet, megbecsülést tanúsítasz valaki felé, tudod? Hogy milyen benyomást kelt igazából valaki benned, inkább így fogalmaznám meg. És nem nagyon tudtak rájönni, hogy a szépség az miért ennyire nagyon-nagyon fontos. Az, hogy valaki szép legyen. Mert igazából vannak szépségideálok, vannak eltérő vélemények arról, hogy mi a szép, mi nem, de azért alapvetően van egy egységes álláspont szerintem, hogyha mondjuk látsz egy nagyon ronda embert, akkor arról azt tudod megállapítani, arról nem fogod azt mondani, hogy szép, ha pedig valaki nagyon szép, az meg kivált egy ilyen rajongást a másikból, és nagyon sokfajta egyéb ilyen belső érzést is hoz magával, hogy akkor hirtelen akkor nem tudom, felnézel, jobban tiszteled, jobban becsülöd. Szerintem rengeteg ilyen téma van, ahol most mit tudom, akár csak a munkakörökhöz kapcsolódó történetekről beszélünk, hogy nem tudom, jobban megbízol egy szép emberben, mint egy csúnyában, tudod, hogyha mondjuk valami vezetői szerepben van, szerepkörben. Tehát, hogy ilyen érdekes ez, és nem nagyon tudtak megfejtést találni erre, hogy mi ez az emberiség történetében ez az ösztöni szintű mozgás.
2: Igen, van ilyen.
3: Mozgás, hát, tudod?
2: Figyelj, én láttam egy nagyon drasztikus példát, láttam erre, amit te mondasz. Ez pedig az, hogy ilyen valami harcosok, ilyen valami, tudod, ilyen MMA vagy valami ilyesmi, uh-huh. Abban a világban bevezettek embereket, és felhúzták magukra azt a védő. Én nem tudom, hogy hívják ez az ilyen védő, pajzszerűség, tudod, mikor elől-hátul meg vagy védve, és akkor, uh-huh. Hogyha megütnek, akkor nem fáj annyira, hát fáj az igen, érde, tudod? És akkor, hogy megérezzék, hogy milyen az ütés, amikor ők ütnek. És felhúzta egy gyönyörű csaj, és tudod, látszik, hogy ez az MMA-sak ütött, mondta, hogy hát én
3: igen, nem akarja elrontani.
2: Hát nem,

0: bírómat. Azt mondja, hogy is sem meg, tudod, és így tudod, és így próbálgat olyan picikét, ott picit. Aztán megjött, és most elnézést, de jött egy tényleg egy ilyen nem szép, nagyon túlsúlyos, ilyen drasztikusan túlsúlyos nő.
1: Szegi.
0: Felhúzta, és azt meg olyan erőbe ütötte, mint... nagyon bántotta. Hát na, ütöttem, mint ugye? Az... Igen, valamiért
1: és hogy
0: igen.
1: Mi ez a jelenség, de ez van, így működünk, csak olyan érdekes, tudod, úgy föltenni a kérdőjelet a végére, hogy ezt így mi okozza? Milyen, mert hogy mondjam, nem is feltétlenül a létfenntartás a lényeg, vagy hogy tudod, hogy... Hogy is van, annyira szertágazó téma, igazából nem is nagyon tudok belefolyni most itt ilyen részletekbe menően, mert annyira sok gondolat van a fejünkben.
0: Hát akkor csak szépen sorjában, szépen sorjában.
1: De tudod, hogy amilyen ösztöni szintű példát, tehát hogy mondjam, azok lehetnek ilyen mozgatórugók, hogy mit tudom én, férfi aggyal gondolkodva, mit tudom, hogy te mondjuk családot alapítasz, akkor ott vannak szerepkörök, nyilván ahogy a nőknél azt nézik, vagy a nők azt nézik általában, most ez a tapasztalat, ezt halljuk tőlük. Hogy ott is vannak ilyen megfogható dolgok, de ott, mintha annyira nem lenne ez fontos szempont, hanem inkább akkor a férfiakra vonatkozhat ez, hogy egy nő legyen szép, tudod. Uh-huh. Mert mondom, mi az elv, vagy a gondolkodásmenet, amíg a nőknél ugye az a fontos, hogy nem tudom, legyen egyfajta karizmája a férfinak, keressen jól, ugye ez az a létfenntartásnak egy ilyen ösztönös vele járulja igazából az érzés, hogy talpra esett legyen, tudod, nagy, mit tudom én, de hogy azon belül most, hogy annyira jól nézzen ki, meg te nyilván az is fontos szempont, ahogy de mintha nem. Annyira nem lenne, tudod, tehát, hogy nagyon sok olyan példát látok.
0: Hát
1: látok.
0: El lehet mi is másolni rövidebb, hosszabb ideig, de azért...
1: Visszafelé pedig úgy tudod, a férfiak nem így nézik, hogy most nem tudom, hogy azt nézik, hogy hú, de jó agyuka lenne ebből, mert nagy, tudod, olyan biztonság érzetet nyújtó, tudod, vagy éppen igen. Nem tudom, talpra esett, tehát nem biztos, hogy eszembe, ott férfiaknak szinte mindig az elsődleges ez, hogy akkor nézzen ki jól, tudod. És olyan tök érdekes, hogy
0: belegondolni.
1: És bármint, milyen irányba?
0: Szerintem időben változik az, hogy a külső mellett azért egy picikét az ember elkezdi a belső értékeket is azért.
1: Persze, de az elsődleges.
0: Persze, elsődleges, igen.
1: Megítélési
0: szinten
1: nézem ezt a dolgot, vagy erről beszélek. Igen. De mindegy, ez is egy tök jó példa erre, hogy tudod, hogy nyilván és millióan voltak szerelmesek, vagy nem tudom hány követője volt összesen. Aha, és a nőm, és ezt is mi ez?
0: Tehát, igen, hogy jaj, és akkor rögtön. Jó, de ez meg átverés, ugye, valamilyen szinten.
1: De ez az átverés egy... mindenhol megy. Nekem annyira érdekes igazából, hogy most valaki ilyen komoly szintre emeli ezt a történetet, mint ez a hölgy is, hogy akkor nem tudom miket mutatod be, hogy mi volt a tartalma ugye a videóinak, de alapvetően igen. Fontos szempont volt az, hogy így nézzen ki ezek mellé, a tartalmak mellé.
0: Igen, most és itt
1: amit ez lehámlott, akkor így nem lesz világos, és nekem annyira vicces az, hogy tudod, ettől függetlenül, mert nagyon sokan vágyakoznak erre, és akkor tudod, van az a típusú ember, aki már tudod, nem tudom, idős, általában a nőknél lehet ezt észrevenni, aki nem tudom, szerintem 50 fölött jár, Facebook jelenség elsődlegesen, igen. És kitesznek ilyen képeket magukra, hogy tudod, ilyen nagyobb a szeme, meg ilyen direkt ilyen olyan igen, karakter igen. Hát, tudom, filtert hát, használ, persze, tudod, akkor valaki persze, nem tudom, így. Az a másik, az ami a kedvencem, hogy egy ilyen fiatal nő, akinek nem látszik az arc, csak látszik, hogy ilyen nagyon fiatalos, ilyen szép a formája, hosszú a haja, és egy vízesésnél így ömlik rá a víz, tudod, és akkor így nem tudom.
0: Ez a valós?
1: És ez ilyen profilképet tesz be, tudod, egy ilyen 56 éves asszony például magára. Tehát van ez a liga igen. Is, tudod, és így ott az mi a cél, tudod? Mert valahol ő azt fogalmazta meg, hogy ő szeretne talán úgy kinézni, nyilván már nem úgy néz ki, ezért nem is tesz fel magáról képet, hanem ilyen kabú nőkről tesz fel képet. És ebbe projektálja bele azt valószínűleg belül, ő magában, hogy ez ügy ő.
0: Nem tudom. Ebbe bele sem megyek.
1: Mire számít, vagy tudod, olyan érzel ez mögött egyfajta ilyen szándékot arra, hogy akkor szüksége lenne törődésre, egy férfira.
0: De hogy
1: mire számít?
0: Ettől van rosszabb, mert ugye ez az a baj, hogy én remélem, én nagyon-nagyon remélem, hogy mi nem ilyen idősek leszünk. Ez most egy szörnyű dolog ez, hogy egy normális világból, hirtelen egy digitális világba találták magukat egy bizonyos generáció, és akkor hát simán csinálják már 55-60 éves nők is ezt, hogy olyan szinten megéjjájozzák magukat, kiragják, és tudod, messziről látjuk, hogy ha-ha, de ez éjjáj! Hát de azért ő kirakja folyamatosan... Jó, igen. Mindegy. Különben István írja, hogy igen, fontos például a konyhatudás. És most nem feltétlenül kell erre úgy mondani, hogy be a nőnek a konyhában a helyet tud meg, hanem a... Hanem...
1: Ez egy ősi igény. De vannak ilyen dolgok,
0: például én nekem mindig ilyen indokolatlanul lenyűgöző az, amikor valaki palacsintát süt. Nem tudom miért, ezt nem lehet magyarázni.
1: De ugye? Hát ezek olyanok egyébként. Vagy egy, de például egy kis egy finom ebéd vár otthon, te, tudod? Ez is hát fantasztikus, érted? Tehát, hogy hogy mondjam, ezek olyan ezek már belső dolgok természetesen.
0: Jó, csak én napközben az ebédet annyira nem tudom átélni, mert az ebéd az egy nagyon fontos dolog nyilván, de arra nem nagyon van idő. Este felé van idő, amikor...
1: Hát
0: amikor,
1: én is sokszor akkor eszek, tehát hogy így...
0: Mármint este felé van idő értékelni is azt a valamit. Vagy itt van most pénteken például voltam egy nagyon kedves barátnőmnél, akinek voltunk többen is, gondolom, értsétek félre. És a lényeg az, hogy ő is palacsintát készített, és nekem az olyan legyűgöző. És olyan finom volt, kiélveztem.
1: Igen.
0: Nem tudom, egész más. Nagyon jó. Itt van különben a Dobárdán Robi, szevasz, megérkezett. Úgyhogy ez teljesen jó dolog. De tudod, hogy igazából az influencerek világában mi az, ami most nagy ütő? Csak lehet, hogy neked ez kimaradt, mert te nem nyomod annyit, mint én. Vágod azt az alakot, aki tudjanak, hogy Malibu Fit Max. Hát de különben állam nyitva van, én megmutatom neked, és rögtön ugye összembe tűnik valami, mikor ránézel erre fickóra? Szembe tűnik a valami.
1: Kicsit, úgy néz ki, nagyon rúrk, igen,
0: nagyon furán néz ki a szája, ugye?
1: Így van.
0: Én próbáltam elemezni, mi ennyire fura. Szerintem a felső ajka...
1: Az egész ember
0: jó, de most
1: furcsa,
0: ne adnám az arcára. Igen. Hát ugye, hogy a felső ajka nem működne, ugye? Vagy valami ilyesmi.
1: Igen.
0: Na most kiderült, hogy ez a fickó, ez különben egy ilyen veterán fickó, aki ugye elkezdett személyedzéssel foglalkozni, és elég olyan pozitívak az ő videói, de hát ilyen, tudod, mit egyél, vagy mit vegyél a boltba, tudod, ami jó, meg nem tudom, hogyan edzél, vagy stb. De hát mindenki basszus hiába tett föl tartalmat, mindenki elkezdte különben savazni azzal, hogy tudod, hogy néz ki, és ilyen nagyon-nagyon durva kommentek indultak meg ilyen képeket raktak be róla, meg mit tudom én. És aztán egyes embereknek feltűnt, hogy azt írja a leírásába, hogy ugye ex-veterán, meg erre arra, és hogy azért néz ki így az arca, mert ő kapott egy robbanást az arcába, és ugye újra kellett rekonstruálni az arcát, és hát most...
1: Jó, tényleg.
0: Bocsánat.
1: Igen, hát az.
0: Elnézést, hát ugye igen. Most ő így néz ki, hát most. És akkor eszméletlenül mellé álltak az emberek, hogy oké, akkor bocs, hát ez így akkor teljesen más. És ez a fickó egy napra a másikra így berobbant a netre, lett neki nem tudom ilyen több, mint...
1: Nem működne a felső ajka.
0: Hát de nem?
1: Itt voltál.
0: Hát igen, olyan. Mert valami nem stimmel veled. Na mindegy, és akkor elindultak ezek a sztorik. Ő nagyon-nagyon-nagyon megnőtt, ilyen másfél millióra duzzadt neki a TikTok is, az Instagram is, a minden. Hirtelen lett neki ilyen valami supplement céggel. Jó mondom? Kiegészítő, ételkiegészítő
1: cége. Igen.
0: Ugye szerződés, és tudod, mindenki mellette volt, és akkor hoppá, elkezdte kutakodni, mert van, aki elkezd ilyenkor kutakodni. És kiderült, hogy rohadtul nem kapott ő robbanást az arcába. Találtak erről információkat, és akkor mondták, hogy jó, van, akkor mi van?
1: Akkor a genetika robbantott az arcába.
0: És akkor kiderült, hogy állítólag tényleg volt egy baleset, de azért, mert valami bevetése, vagy nem tudom mi, vagy valami, amíg ő szolgált, hogy berúgott, mint az állat, és pofára esett konkrétan, annyira, hogy ezt így rekonstruálni kellett valamilyen szinten ezt az arcát, úgyhogy nem volt ilyen robbanás, hanem egyszerűen csak elesett részeget, és basszus, hát így járt.
1: És akkor megint ellene fordultak. Annyira vicces akkor, ez a tömegreakció, hogy kicsit
0: mondom.
1: Gyűlölik, kicsit imádják, akkor megint imádják, persze, akkor megint gyűlölt. Annyira fárasztó.
0: És akkor jött egy ilyen videóval, ahol mondta, hogy oké, azt mondja, bocsánat, csak azt mondja, az történik, hogy azt mondja, nézzétek el nekem, hogy én elkezdtem tartalmat feltölteni, és semmi máshoz nem szóltak a reakciók, csak arra, hogy hogy néz ki az arcom, meg hogy néz ki hogy néznek ki az ajkai, mert hogy értem én, hogy ez egy kicsit fura. És azt, hogy egyszerűen nem tudtam mit kitalálni, és azt mondja, beírtam ilyet, hogy azt mondja, most bocsássatok meg, de beírtam ilyet, hogy álljanak le az emberek. Én ezt valahol megértem. Szerintem ez, én nem tudom, hogyha valaki elkezd nőni, és több százezer követője van, és folyamatosan semmi más nem kapsz, csak te normális tartalmat raksz ki, de folyamatosan azzal foglalkozol, hogy nem az, hogy mi a téma, hanem hogy te hogy nézel ki. Én elhiszem, hogy valamit ki kell találni.
1: Persze.
0: És akkor mondta, hogy oké, bocs, le is szedte, oké, minden. Ő eleve mindig egy kicsit furcsán nézett ki az arca, az esés után. Meg még, hát most csezd meg, hát ez van, tudod. És akkor most 50-50, ugye a fele az az, hogy oké, tudod, kell, mert alapvetően a tartalom, amit gyárt, az jó, meg most mitől más, oké. Valaki meg azt, hogy ja, törtél minket, tudod, ez szörnyű, hát ennek köszönhetően nőttél meg, tudod, már mint hogy az oldalad, meg a stb. De szerintem gyanús, hogy túl fogja élni, szerintem túl fogja élni.
1: Persze, megnézik az emberek, ha más, akkor tényleg már az arca miatt, érted? És akkor lehet, hogy előbb-utóbb rájönnek, vagy végül felül tudnak emelkedni ezen, hogy
2: hogy akkor hogy néz ki, és mondjuk elkezdik a tartalmat, a tartalmi hát oldalát figyelni basszus, a dolognak.
0: Persze,
2: hát sajnos, ez ilyen szabadságot ilyenek adott, szerintem igen, hát miután emberek vagyunk, mi így működünk, ugye ilyen rapszodikus a történet, tehát vagy nagyon rajongunk, vagy nagyon gyűlöljük, köztes állapot nagyon ritka igazából, de úgy vagyok vele, hogy még mindig megéri, tudod, hogy nyilvánosságot kaphattak végre normál, hogy mondjam, nagyon sokfajta tartalom, és nagyon sokfajta tartalom készítő, hogy nem arra redukálódik, mint annó a mi időnkben, amikor gyerekek voltunk, hogy akkor tévébe, aki bejutott, akkor az ott csinált valamit, és akkor ennyi.
0: Aha.
2: Hanem, hogy nagyon sok érték került így ki ennek meg szemét is nyilván ugye a nyilvánosság elé, vagy tárult, de hát a nyilvánosság, meg ez a fajta szabadság, ez sajnos hozza magával a véleménynyilvánítás szabadságát is, és akkor őt nehéz ezeken a vizeken lavírozni, de én azt gondolom, hogy mindig jobban megérte, mint hogy inkább, hogy de legyen, vagy tudod, az arra szorítkozzunk, hogy akkor na, akkor tévé, vagy nem tudom, tehát hogy így nagyon zárt rendszerben
0: hát működjön az egész. Ez egy kicsikét ilyen világ, de hát jó van. Na,
2: tömeg hát ezek... az meg így, hát így működik, tudod.
0: Tömeg
2: így,
0: az meg ilyen,
2: szóval. Oda-oda hánysz valamit, tudod, és akkor ez a legrosszabb ebben, hogy akkor nem tudom, még néha, hogy tudod így elolvasod, és akkor így nem érted, hogy tudod így mögé projektálsz ilyen súlyos, filozófikus kérdéseket meg, hogy most mi a baj, de közben valószínűleg lehet, hogy nem is volt semmi baj, csak így láttad, hogy megnézed 2 másodpercet, és így odahány valamit, és hogy megy tovább. Tehát, hogy csak lehet nehéz ezeket helyén kezelni, sajnos ilyenek a szembenek.
0: Na, hát ez egy ilyen világ.

0: Hallgass bennünket Vajdaságban, Magyarországon, Németországban, Ausztriában, Oroszországban, az Egyesült Államokban, Svédországban, Timbuktuban, Mucsaröcsögén, a Szilikon völgyében vagy az északi sarkon. Panna reggeli online www.pannonrtv.com.
1: A reggeli legjobb pillanataiból. Biztos, hogy érdekes nagyon elmenni ilyen valami helyre, ahol ilyen nagyon más a kultúra.
2: Nagyon.
1: És úgy főleg, hogy egy picit készülnöd is kell, mert azért sokszor van ilyen, hogy készülni kell. Nem biztos, elutaz nagyon messze, úgyhogy nem tudsz semmit, csak hogy Hübele Balázs, megjöttem, na akkor mi újság? Hát,
2: jó, de ezt mondják, hogy mondjuk ez a business kultúra, az, hogy te hogyan kötsz üzletet, az viszonylag változó. Tehát az nem egy standard dolog. Tehát országonként, kultúránként nagyon változó. És akkor mondom, lehet ezeket a kötelező körök. Hát például, hogyha elmész, ami ránk vonatkozik ugye egy civilekre, tehát most például elmész Isztambulba, vagy Törökországba, ott mondjuk bemész, és akkor hát alkudozás nélkül nem lehet. Tehát ott az alkudozás az egy része.
1: Igen.
2: És akkor ő mond egy árat, te arra azt mondod, hogy nem, és akkor, hogyha főleg ezekre a piacokra is vonatkozik ez, hogyha te például elkezdesz alkudozás nélkül csak úgy vásárolgatni, akkor csalódnak benned.
1: Hát
2: mert nem ezt várják. Azt várják, hogy alkudozunk, beszélgetünk, teázunk, megbeszéljük, kibeszéljük, átgondoljuk. Hát mi, emlékszem, én 1000 éve voltam Isztambulban, és így elkövettük azt a hibát, hogy bementünk egy szőnyeg üzletbe. 2 óráig nem jöttünk ki. Nem engedett el a csávó. Tehát így mutogatta a szőnyeg, és mondom neki, de mondom nekem, most én ezt nem is az, hogy nincs pénzem, nem is volt rá pénzem, de nem is tudtam volna hazavinni, tehát egy buszos úttal jöttek, tehát az egész így nem volt abszolút, nem volt alkalmas. És akkor, de, hát nem gólt, hát van neki kisebb szőnyege is. Hát van, és akkor hozott kisebbeket, de hogy ezek ilyen 1000 éves, meg higgyem, ha én ezt most megveszem, akkor ez, és így beszélt rá, és ott ültünk, egy digitronnal ültünk.
1: Egy
2: én meg nem mondom már neked, de valami voltak 400 drága, euró, mi? 500 euró, 300 euró.
1: Mennyi volt a vége?
2: Végén lementünk már ilyen 120-ra, vagy valami 150-re, vagy én már nem is tudom, de nem lehetett kijutni abból az üzletből. Esküszöm. És végül nem vettük meg, és akkor így látszott a végtelen csalódás. De hát én nem én voltam az embere. De én ezt mondtam már az elején, és így nem engedem.
1: Ő volt a béna, hogy ezt nem ismerte
2: föl. Igen,
1: ezt
2: neki fel kellett volna ismerni.
1: Nagyon sok mindent meg kell tanulni kezelni, de hogy a francba kezeled azokat a négerek, én így mondom mindig.
2: Jó,
1: négereket,
2: nem sértésképpen
1: akik, mondom. Nem sértésképpen, akik megjelennek ilyen nagyvárosokban, én mondjuk Olaszországban találkoztam elég sok ilyennel, van ez mindenfelé a világban, akik tele vannak karkötőkkel, és tök mindegy, hogy te egy exkluzív valami, ezen mondjuk csodálatban, egyszer egy nagyon fancy helyen ültem a teraszon, és oda jött egy ilyen, és egy ilyen ember, és nem értettem, hogy az hogy engedhették meg neki, már van egy pincérű különben nem kéne elküldeni. Aha. Mert azok, akik azt csinálják, hogy itt van barátom egy ajándék. Te jártál már így? Én sok ilyet láttam.
2: Én jártam úgy, hogy a kezembe nyomtak egy zacskót, nem tudom, mindenféle cuccal, és akkor abban volt parfüm, volt ez, volt az, és akkor végül leszek, hogy úgy vihetem el, ha megveszek egy valamit. És akkor mondtam, hogy nem, és akkor visszaadt.
1: Mert ez olyan, hogy odaadja neked a karkötőt, és mondod, hogy ajándék. És akkor tudod, még először meg is szívod, hogy ajándék. Hát jó, állj, de tudod, és akkor fölrakod, és akkor tudod, állott. És mondom, és igen? Hát de valamit adjál, csak mondom, az ajándék nem így működik, tudod. De mindegy, de hát ő már annyi ilyet hallott, hogy te türelmesen kivárja az egészet.
2: Persze.
1: Én tudom azt, hogy volt egyszer olyan, hogy már annyi ilyen néger árus jött oda hozzám, hogy egyszer tudom, így az egyik elkezdett röhögni, mert sétáltam az utcán a tesómmal, és oda jön, hogy éj, barátom, itt egy ilyen karkötő, és ránéztem, itt egy kétségbe esett azt, és mondom, kérlek, mondom, ne játsszuk, mert mondom, nem bírom tovább, tudod. És így ránézt, hogy röhögött, és mondta, jó van, oké, minden rendben, szerintem látta, hogy azért most már elegem van ebből, tényleg. Már akarok látni a városban is valamit, nem csak az, hogy játszok a néger árusokkal, érted, már tényleg a rohadt életben.
2: Hát ők pedig csak veled akartak játszani.
1: Hát nagyon kiszúrtak, nagyon úgy ki, mint aki, ez biztos venni fog egy ilyen karkötőt.
2: Hát úgy voltak vele, hogy majd veszel, hát persze, miért ne venni.
1: Mindenked a szőnyeges, hogy ez az
2: hát
1: én
2: igen, ez az én
1: egy tipikus szőnyegvásárló ember, mint hogy a Zoli kiné.
2: Igen, és akkor mentünk, két tényleg, órát tényleg fiatalok volt. Persze, tehát nem én voltam, és így látta rajta. De akkor is mondom nekem, az egyik ilyen kedvenc sztorim, az egy ilyen átverés volt, ez az ilyen külföldi utazás, és én ez a mai napig röhögök rajta. Na. Nyilván ők nem röhögtek, akikkel ez megtörtént.
1: Ja, hogy, ez nem
2: hogy bementek egy kávézóba, és azt mondta, és ott ültek, és várták a pincért. És oda jött a pincér, és megkérdezte őket, hogy mit kérnek. És mondták, hogy hát ők szeretnének egy Cuba Libre koktélt. Ez így Kubában fordult elő egy ismerős.
1: Aha.
2: És szeretnék egy Cuba Libre koktélt. És akkor mondta, hogy a hölgy mit szeretne? A hölgy szeretne egy nem tudom, hogy még az is valamilyen koktélt, érted? Egy, egy daiquirit. És akkor így, jó, igen, itt nálunk az a szokás, hogy előre kell fizetni. Jó, mennyi, ennyi. Átvette a pénzt, mindjárt hozom, elment. És akkor üldögének, nem jön az ital, nem jön az ital, nem jön a pincér, nem jön. És ez csak megjelenik egy másik pincér, és oda jön hozzájuk, hogy mit hozhat. És mondták, hát ők már rendeltek. És kérdezik, kitől? Hát ott egy fiatal embert is mondja, hogy itt az nem dolgozik.
1: Elég katasztrófa.
2: Tehát, hogy így érted, valaki így bejön.
1: Ez elég random volt.
2: Ez nagyon random. És simán kifizették neki a koktélok árát, biztos így magasabb
1: ára. Hogy lehetnek ilyenek? Szemtelenek.
2: Hát igen, tényleg. Mindenki úgy próbál
1: előre
2: megélni.
1: Fizetni, tudod, te meg igen. Úgy vagy vele, hát jó.
2: Hát jó, végül is ez a szokás, akkor oké.
1: De világom, mik van? Nekem az egyik ismerősöm mesélt, hogy elmentek Albániába.
2: Aha.
1: Elmentek egy helyre, egy étterembe, beültek, és hát, hogy nem ül senki. Már ez úgy gyanús volt nekik, de hát úgy mondják, hogy jó, de oda jön a pincér, mit kérnek, ez meg az italán, szuper, ennénk is, jó? Hát, jó. Akkor már gondolkoztak, hogy amúgy ez tényleg egy étterem, vagy csak egy valami pénzmosoda, ahol, ami csak igen, azért van, hogy...
2: Nem is főznek, ja, nincs is konyha.
1: Figyeld ezt. És akkor mondják, hogy mit kérnek, és azt mondják, hogy oké, majd mindjárt intézzük. És látják, hogy az egyik emberi kimegy, aki az ott dolgozó, és 15-20 perc, hogy jön vissza ilyen zacskóval. És ők azon gondolkoztak, hogy eskü, hogy azt akkor küldték, hogy bevásároljon. És akkor lesz számukra szinte biztos, hogy ez biztos, hogy nem egy igazi. Ez szerintük, és ezt nekem úgy mostak, hogy szerintük ezek beültek egy kamu étterembe, ami azért van, mert valami kell, hogy legyen, de az igazából nem létezik.
2: Én Makón voltam egyszer egy ilyen hamburgerezőben, és bementünk, és egy végtelenül kedves fiatal ember, ott mondta, mit kérünk, és én mondtam, hogy hát én mondom, kérek valami tojásos burger. És ezt nagyon megkívántam, és mondom, hogy azt kérek. És akkor mondta csáv, hogy jó, legyünk szívesek, csak üljünk le egy picit, mindjárt süti, készíti. És akkor leültünk ott két gyerekkel, várjuk, egyszer csak így kijön.
1: Igen.
2: Miatt kint ültünk, mert jó idő volt, ez nyár volt. És így kijön, bezárja a kocsmát, és mondja, hogy mindjárt jövök. Meg ott így ültünk, tudod, és így lelép a csávó. De ott nem fizettünk még, tehát nem az volt, nem éreztem, ott utólag kellett fizetni. És úgy elment. És így vártunk egy nagyjából 10 percet, de tényleg ott ültek, és még úgy hülyéskedtünk, hogy hát kelljünk fel, menjünk a francba. Most tényleg ez így kitolt
1: velünk. Hát nem bírsz elmenni, mert be vagy zárva.
2: Nem vagyok bezárva, kint voltam. Kint, mondom, a kert helyiség.
1: Ja, kint, helyiség.
2: Előtte volt, tehát felálltunk volna, elmentünk. Ja, mondom, hogy várjunk már meg, hogy mi van. Tehát, hogy most át, ha még bent sül, vagy most, tudod. És így jön a fickó, és hozott egy ilyen 2-3 doboz tojást, tudod, elfogyott, csak nem volt más, és csak el kellett menni a boltba bevásárolni. Hát és akkor hogy nézett rá, mondom, hogy ja, mondom, de örül ez is, hogy mondom, tojásosat
1: jó,
2: kérte.
1: Nem, baj.
2: És akkor nyitott, de hát mondom, vártunk egy 10 percet rá, elment, kiment tojásé. Nem volt tojásé. Kiküldik a Pisti tojásét. Ő volt a One Man Show volt az egész, tudod.
1: Hihetetlen.
2: Elfogyott, úgyhogy ment a fickó tojásé.
1: Úgyhogy nagyon durva.
2: Ez így, igen.
1: Ide nekünk Attila, az egyik Attila, hogy Bács-Fekete-hegyen a törpök palacsintát sütögetnek, hát ez azt jelenti, hogy Bács-Fekete-hegyen ott vannak a rendőrök, ugye? Tehát ilyet már nem hallottam.
2: Ilyet még kombináció. Ez elég jó.
1: Vagy
2: elég
1: még
2: jó.
1: Nem hallottam, igen, hogy a törpök palacsintát sütögetnek.
2: Hát igen, hát mert kék törpök, ugye a hupikék törpikékre gondolom, hogy valószínűleg, igen, a smurfökre.
1: Az is milyen zene, basszus, megőrülsz. Hol a tenger, hupikék?
2: Papa, hami, tréfi, törpilla, ügyi, dulli, fulli, okoska. Ó, mi vagyunk az icikék, mi vagyunk a picik, ismered? A hupikék, törpikék.
1: Igen.
2: Visszétek az emlékek,
1: de hogy indul? Sose tudtam az első mondatot, azt nem tudom.
2: Valami olyan lírai
1: elindult. Hol a tenger, hupikék? De hogy kezdődik?
2: Nem tudom, hát hallgassuk hát, meg!
1: Ott laknak ők a törpikék, az oké. Ahol a tenger, hupikék,
2: igen,
1: ott
2: igen.
1: Laknak ők a törpikék.
2: Hupikék, törpikék, zene.
1: Igen, zene, szöveg.
2: Hát
1: te mit kell keresni a szöveg?
2: Aha, jó.
1: Ez nagyon jó, tehát nem, mint őrültek. Mutka a csipésdélt énekeltük itt, aztán, na megvan.
2: Vedd le a hangot, Dávid.

0: Na ennyi.
1: Oh,
0: így indul. Zsír. Látod, így indul.
1: Gombák között mi lakunk, és mindig vidámak vagyunk. Ájd!
0: Ájd!
1: Biztos jó anyagom van ezek a törpikék.
0: Ezek a tényleg mindig érdekelt. Az is érdek. Egy dolog, tehát egy, nyilván a gyerekkorodban egy dolog foglalkozott a törpikékkel kapcsolatban, hogy milyen varázslatos helyen élnek, hogy ez a hókuszpok miért ilyen gonosz, hogy miért... Amikor felnősz, akkor már csak azt foglalkoztat, hogy a hogy hívják a hölgyet, Törpilla, miért az egyetlen nő a faluban?
1: Egyébként nagy cseszve a fülemre, mert már itt huncutkodik, itt már néz még, hogy a Törpillának azért elég jó dolga lehetett.
0: Hát ez igen, igen. Meg a nagy kérdés, hogy törp apa, vagy törp papa?
1: Törp papa.
0: Törp papa?
1: Igen.
0: Törp papa. Én mindig törp papát mondtam.
1: Őnek előjoga volt szerintem a Törpillához, nem?
0: Gondolod? Mint a falu bölcse? A falu öregje? Nagy öreg? Szegény Törpilla. De tényleg, de most egyébként...
1: Olyanokat mondogattak a fülemre állandóan, most azt mondja, hogy azt mondja nekem a Dávid a semmiből. Azt mondja nekem a semmiből.
2: Bonnie Blue.
0: Egy belga...
1: Igen, micsoda?
0: És még ugye a Blue is stimmel.
1: Stimmel mind.
0: A belga Pejó, ő volt az, aki rajzolta. Nem emlékszel, mindig a sarokban írt a hupikét, hogy Pejó.
1: Dehogy,
0: Pejó.
1: Dehogy
0: nem, én erre emlékszem. Ilyen, és ő volt az alkotója, a Pejó. Igen.
1: Hát ez megőrökölt. A Smurfs, igen, kemény. Na,
0: igen.
1: Kemény dolog ez.
0: Törpilla. De miért nem rajzoltak bele még egy-két nőt? Most hát ezt nem értem. Tudom, nem nehéz volt nőt rajzolni, nőtörpöt rajzolni?
1: De különben tényleg
0: egy semmi egy feketét, értelme. Egy barnát, egy vörös, mit akkor már lehetett volna négy.
1: Már csak azért, hát legalább egy négy azért négy kellett öt. Volna.
0: Ja.
1: Nem?
0: Ja.
1: Mert most itt tényleg így amúgy, hogy maradnak fönn azok a törpök, hát itt nem lehet.
0: Jó, ez egy mesevilág.
1: De várjál, kislány volt benne aztán a későbbiben.
0: Kislány. Jaj, de azok már valami Novokomponovan volt. Azt már nem néztem, az már új volt. Az már valami új cucc volt.
1: Na, ott volt egy kislány, úgyhogy akkor előbb-utóbb...
0: Remaster verzió volt.
1: Volt egy ilyen fiatal lány, meg törpül akkor, mert MILF volt akkor.
0: MILF facsa.
1: Ennyi.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Néha túl magas az ég, néha túl mély a szakadék. Színes nappalok után nem sokára jön az ég. Sokan látnak, mégis félsz belül egyedül. Mindenki küzd van, aki folyton csak menekül. Reszketve ébredni egy csúfos kis szobában. Nap

0: Panna reggeli. Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
1: A reggeli legjobb pillanataiból.
2: Olyan jó.
3: Micsoda? Mi a jó?
2: Tudtam, hogy be fogod mondani, hogy hány óra van, és meg akartál szólalni, és most végre egyszer én akartam.
3: Hát jó, de hát nyugodtál, csak jelezd nekem, hát szólal azt, amikor akarsz.
2: Én akarok.
3: Igen.
2: Nem.
3: Szeretnék megszólalni, ja. Szeretnék. Amit az iskolából jelentkezni.
2: Hello, igen. De jó. Jézusom,
3: de jó volt az, ugye?
2: Na, igen.
3: Na, de akkor miről beszélünk, Erina? Mi jön most?
2: Azt akartam mondani, hogy igen. Nagyon durva.
3: Mi?
2: Hát az, hogy még nem beszéltünk arról, hogy éhes vagyok. De nem vagyok éhes. Ez a jó?
3: Nem, mert
2: ez így igaz.
3: Igen, Erina elvett, úgyhogy most nyugodtan beszélhetünk, és nyugodtan vezethetünk műsort, úgyhogy ennek örülök. Viszont a következő van, azt mondja, vásárok. Erről fogunk beszélni,
2: igen,
3: mert most ugye megjelent a hír a Panna RT-ben, hogy Topolyán volt vásár, hatalmas kereslet, kínálat, minden van. És igazából arra jöttem rá, hogy amúgy egy időben én is jártam ezekre. Jó, én kis piacra, de ez ugye vándorol egyszer, itt van egyszer, ott van egyszer, amúgy. Aztán itt a szünetben mondtad, hogy ő is járt régen, igen, sokat ilyenre, de igen. Hova?
2: Mindenhova. Tehát, hogy úristen, esküszöm, ez egy rituálé. Komolyan, mondjuk fogalmam nincs arról, hogy fölébresztenek, hogy hanyadik héten hol van vásár. A szüleim ezek kenyik vágják, tehát komolyan. Tehát, hogy így most hol van vásár? Itt.
3: Komolyan?
2: Mi van? Azt tudom, hogy milyen nap van, hanyadika van, vagy hány éves vagyok. Igen.
3: De várj, de miért mentetek állandóan ide?
2: Csantavér, Topolya.
3: De minek?
2: Hát mindig kellett valami. Tehát a vásárban tudta is, hogy minden van. Kaja, minden van. Meg nem kaja, hanem alkatrészek, mezőgazdasági cuccok, ruhák, virágok, minden van, minden. És mindig valami kellett nyilván otthonra.
3: Hát amúgy jó, persze.
2: Kis állatok, jaj, mindig vettük az aranyhalakat különben. Kis, mi az? Otthonkájukba. Mi az?
3: Akvárium?
2: Az.
3: De azt mondjuk, én azt nem láttam soha, hogy halat lehet
2: van.
3: Venni a vásárba.
2: Egy kanizsai csávónál vettük mindig. És
3: komolyan?
2: A kis piacon volt szerintem.
3: Kis piacon?
2: Ó, igen, meg a sült kolbász. Te is mondtad, hogy azt
3: persze, azt is. Á, csak ott azért van egy-két trükk ezzel. Igen, hogy a Mihály is írja a vásár és sült kolbász. Az van, hogy az én logikám szerint, ami egyértelműen nem volt helyes, az én logikám az volt, hogy kimegyünk a vásárra, mert ugye az korán van, és ugye ott az 12-13 körül vége.
2: Igen.
3: Tehát nagyon korai. Hogy akkor oké, menjünk ki a vásárba, nézzünk már körbe, és a végén ebéd helyett 11-12-kor együnk már egy sült kolbát, és akkor megvagyunk. De ez a logika nem jó, mert addigra elfogy. De hát én nekem mindig elfogyott, tehát olyankor már nem lehetett venni, úgyhogy ez ilyen fura, hogy mikor kimész a vásárba, én a kis piacról tudok mesélni, oda jártam sokat, hogy akkor oda kimész, rögtön le kell csapni rá, rögtön eszel.
2: Igen.
3: Tehát igazából reggelizni kell kolbászt, ami viszont nekem szürreális.
2: Miért?
3: És akkor azért, mert nekem jó. Az sok reggelre, vagy nem tudom olyan, mit tudom én. Vagy nem
2: de
3: szokott.
2: De legalább lesétálod a vásárba.
3: Ja, azt nem hiszem. De hogy... És akkor utána mehetsz körbenézni. Szóval
2: hát tényleg a szőnyeget is ott vettük, de nyilván nem mindig, de vettünk, meg amit te is mondtál, söprűt.
3: Én ezt műsorok kívül mondtam neked, igen, hogy én a legdurvább söprűmet ott vettem. A söprőárus úgy alatta nekem a terméket, látom, hogy van nálam söprű, és mondom, hogy hát akkor kéne egy mennyibe kerül, fogalmam sincs mennyibe kerül, de elkezdtem magyarázni, hogy több kategória van, és hogy nem tudom, mellátod, egy hány szálas, meg ez ennyi szálas, meg hány varázs, meg nem tudom, van valami ilyen, hogy három varázs, meg öt varázs, meg ilyen valami. És akkor én meg úgy voltam, hogy hát akkor kérem a deluxe söprűt, és most figyeljétek ezt.
2: Prémium.
3: És a legbrutálisabb söprőjét hazavitte, amilyen volt. És elkezdtem a söprögetni, és azt mondtam, hogy...
2: Szétesett.
3: Nem, hanem amúgy adja. Mert nagyon durván nehéz volt egy klasszikus söprőhöz képest, azért mert volt benne anyag. És az, amikor egyet is suhintott apám, az olyan szinten vitte maga előtt a cuccokat, hogy rájöttem, hogy... Vagy akkor ismertem fel a dolgot, hogy amúgy tényleg létezik, hogy van prémium söprű.
2: Jó, hogy nem abból kaptál gyerekként.
3: Hát ja. Nagyon durván működik az a söprű. Tényleg egy igazi élmény volt az a söprögetni.
2: De nem azzal jöttél munkába.
3: Hát nem vagyok bosszi. De azért nagyon jó söprű volt. Két ilyen dolog van, amire büszke vagyok, a hólapátra, meg a söprőre. Ez a söprő most már tönkre ment, ott nagyon régen vettem. De... Szóval vannak prémium söprők, igen. Hmm. És erre ott jöttem rá.
2: Igen.
3: A vásárba. De jó, a vásárban tényleg vásárba. Minden van. Minden Aha. van. És ugye van az a része, ahol vannak ezek a himi-humi dolgok, és akkor a Panner TV oldalán az embereket kérdezget, és volt, aki mesélte, hogy vett ilyen kis rádiót például kint. Uh-huh. És ez is egy érdekes dolog, hogy én mindig látom, hogy tényleg vannak azok a műszaki dolgok, Igen. amik ott vannak. Én ott nem verik soha semmit nyilván, de hogy így látod, úgy látszik, hogy valaki meg igen, hogy kell neki egy rádió, mert mindig kell valami rádió, nem tudom, a műhelybe, vagy valami ilyet tudok elképzelni, akkor de persze, hogy jobb megvenni egy ilyen valami kis himi-humi rádiót, most mindenki megyek
2: hát az biztos, hogy már újat, tehát, hogy... nagyon sok a hát hogy mondjam, a modern, nem csak a kézműves, hanem a modern dolgok is, mert hogy régen nem feltétlen vittek ki ilyen dolgokat a vásárba, nem tényleg az a, azok a hát én úgy hívtam, hogy régi vásárok. Tehát tényleg, amikor azok a helyi, meg az ilyen cserebere dolgok voltak. Hogy azok
3: ja,
2: a
3: amikor
2: régebbi...
3: úgy kiterítik úgy a pokrócot, arra
2: igen,
3: gondolsz, és akkor...
2: Igen.
3: Hát igen, de ezeknek a vásároknak is van
2: most
3: olyan része.
2: Kiviszik a kicsit modernebb dolgokat is. Ami ja. nem baj, tehát hogy nem arra akarok kiukadni.
3: Nekem az az érdekes, hogy van az olyan vasas rész.
2: Igen, aha.
3: Amikor vas dolgokat árulnak, mm-hmm. és én nem tudom képzelni, hogy azok milyen alkatrészek lehetnek.
2: Hát mint Topolyán, tehát ott is meg van a hatalmas nagy vásár, és van az állatos része, ahol vannak az alkatrészek, meg a minden, meg van egy teljesen másik oldala, ahol mondjuk a ruhások, meg az ilyen kézművesek, meg a nem tudom, a cukorkások, meg a minden ilyen.
3: Igen, abszolút. Ja, érdekesek ezek a kaják is, majd ezek a vásárosok, ugye, kimennek az emberek, és miket árulnak? Mondjuk rétest, az szuper jó, mert az mondjuk tényleg olyan, hogy azt eskü könnyebb megvenni, mint megcsinálni otthon. Hát kép, hogyha valaki nem annyira ügyes otthon, de mondjuk én soha nem tudnék rétest csinálni otthon, szóval mondjuk az tök jó. Mindig sajnálom a fagyist, mert olyan meleg van, amikor ezek a vásárok vannak általában nyáron, hogy ez valami őrület, és akkor ott áll az a kis fagyis kocsijával. Akkor utána ott van a cukorkás, ugye az kimaradhatatlan, a cukorkás ott van mindig. Akkor vannak ezek a kaják, ezek a sült dolgok. Én egyszer rögtem azon, hogy de taktikailag az a néni elrontotta. Annyira hisztériázott, hogy már rá is szóltam, pedig én nem szoktam sose ilyet. Ugye a közös barátunk árulta a lángost, és kiment a lángossal. És az volt, hogy mellette pedig volt egy néni, aki árult ilyen fröccsöntött papucsokat, tudod, mint azok a kroki papucsok, tudod, azok az olyan, hogy kibarul műanyagbőrt. Olyat árult mellett, és akkor a sor volt, és én is állok a sorba, hogy ugye a sor már ugye a néni előtt is volt, és mindegy, eltakarta én, és akkor meg folyamatosan mondta, hogy ne ide álljanak, mert eltakarják, így nem fogja ide senki vásárolni, meg nem tudom. Csak rászóltam ilyen nyugodt hangon, mert már annyira idegesített az állat, de nagyon idegesített már néni. És akkor mondta neki, hogy hát néni tudja, mondom, ez egy a helyszínválasztás ezúttal nagyon úgy néz ki, hogy egy taktikai hiba volt. Miért ide állt? Hát, de amúgy meg a néni, érted? Nem volt vállalkozói vénája a néninek, érted? Pedig lehetett volna ennyi évesen, mert hogyha adott a tömeg, akkor csak el kell adni. Nem ott állni a papucs mellett, hogy majd nem tudom én eladja magát.
2: Hát jó, de most például nekem nem kell egy papucs, akkor nem fogom megvenni.
3: De az a fantasztikus, hogy adott a tömeg, mert ott van a lángos miatt.
2: Jó, oké.
3: Okay. Miért nem adja el a papucsot? Igen. És az a legszebb különben, és most már ilyen átmegyek ilyen szélszesbe, az a legszebb, hogyha például te úgy mész ki, hogy lángost akarsz venni, és most mondod, hogy téged is elkap a hív, és egyszer csak azt veszed észre, hogy vettél papucsot. Mert olyan jó az eladó.
2: Jó, ebbe is van igazság.
3: És aztán felteszed a kérdés, amúgy ezt minek vettem meg?
2: Igen.
3: Hányszor jártunk már? Na, ugye, látod? Hát, sokszor. Úgyhogy ennyi.
2: Sokszor.
3: Néni, ahelyett, hogy idegesített volna, meg kellett volna látsa a lehetőséget az adott
2: helyzetben. Végül is igen. Ja.
3: Hát igen, szóval ezek ilyen. Na, de szóval ezek a vásárok különben jók. A vásárok különben találkozási pontok is, meg minden, és itt a cikk alján ír egy dolgot, és most erre írjatok, mert ugye nekünk ez abszolút edirával nyilván kimaradt, mert azt mondják, a vásárnak régebben teljesen más szerepe volt. Írjatok nekünk 063-26-06. Azt mondja, üzletek köttettek, házasságok szövődtek. Nem is érte.
2: Mi?
3: Munkát kerestek, és találtak az emberek, sőt, sokszor a politikai és közéleti hírek is itt terjedtek a leggyorsabban.
2: Nem a kocsmában.
3: De azért, mert tudod, ez annyira érdekes, én egyszer olvastam egy ilyen dolgot, hogy az nekem ilyen varázslatos volt, mert annyira idegen, hogy mekkora szerepe volt a kútnak régen a faluban.
2: Na.
3: A kútnak, amikor nem volt még bent a házban víz, hanem jártak az emberek a kútra. És akkor volt a kút, És hogy a kút az így minden volt. A kút találkozási pont a többiekkel, a kút az ilyen közösségi központ, a kút az ilyen randi helyszín, a kút ismerkedési lehetőség, a kút, érted? De minden a kút körül zajlik. Na most ilyen volt a piac is? Simán lehet, hogy ilyen volt a piac. Igen, ott van egy csomó ember, ha nem is találkoztam azzal a valakivel, de ott van a piacon.
2: Elmész reggel hétkor, és kudélbe hazaérsz. Te nem azért, mert árultál, hanem
3: mert elvett a piacra. Most itt kapott el engem, hogy házasságok szövődtek.
2: Azóta is gondolkodom.
3: És simán lehet a kezé, például van egy lány, akinek nagyon bejött, mert láttad a vásárba.
2: Árultál
3: kolbászat. És most várod, várod, hogy mikor lesz megint vásár, hogy lásd, mert amúgy meg lehet, igen, hogy nem vágott, hogy ő amúgy hol de lakik, amúgy, vagy, de ne, ilyet tudok
2: biztos
3: elképzelni.
2: Biztos nem úgy, hogy kimentek ruhába és összeházasodtak, értelemszerűen, hanem tényleg tudni
3: hát
2: fix,
3: csak
2: hogy,
3: szövődtek,
2: hogy így persze az eladó meg a kis vásárlók kézed összeflörtölgetnek. De jó.
3: De nem csak azért, hát de a...
2: Ki, hát jó, még nem a férjed vagy a feleségedet viszik el.
3: Hát jó, de nem csak az tud összejönni, aki árul, érted, hanem hogy odahúzza a falu népét, sőt lehet, hogy ez nem tudom, hogy lehet, hogy a környező falvakból is olyankor, környező falvakból is oda mennek, és akkor így összegyűlik egy csomó ember.
2: Jó, ez is igaz.
3: Szerintem ennek van egy ilyen romantikája amúgy, csak úgy nagyon vissza kell mennünk ugye a régi időbe. Ha ez így működött, hát most én csak találgatok.
2: De képzeld, milyen nem durva tudom az, amikor így mész, sétálsz a vásárba, és akkor elmegy melletted egy szép férfi vagy egy nő, és akkor azt se tudod, hogy ki az, meg mi is. Most hogy mondod neki, szia, bocsi, add meg a számod. Vagy mi, szia, írjam Facebookon.
3: A számod ne az a sok, de hogy hívják az Instagramja tek. Anett írja, különben imádom a piacokat, a szabadkai tejpiacot, meg a zentai piac az egyik legszebb vajdaságban. Zentai, én ott...
2: Mármint a zenta-zenta?
3: A zenta-zenta?
2: Ha biztos.
3: Ott? Pedig az nem egy ilyen nagyon régi piac.
2: Hát réginek régi, hát most, de...
3: Hát amúgy lehet, én nem tudom. Hát én ott mentem át már sokszor, de nekem úgy nem tűnt fel, hogy az annyira... De lehet, hogy Anettnek jó élményei vannak ott, vagy valami.
2: Én nagyon imádtam a vásárokat. Nagyon.
3: Na, de igen, különben a vásároknak, úgyhogy van egy ilyen hangulata, és ez, hát nem tudom, de hát valahogy csak le kell szólítani azt a valakit, hát a fene egye meg, nem?
2: Képzeld, hogy szól... Muszáj. Mai kérdés. Hogy szólítanál le egy csajt vagy egy pasit a vásárba, akivel először találkozom?
3: Hát ez egy jó kérdés. Ja, hát például segítesz te kiválasztani valamit, hoppá.
2: Miután mész, hogy szia-szia, bocsi, jövök, segítek, vagy mi?
3: Nem. Hát, ez,
2: nem. Hát de nem, tehát a mész is elmész mellette. Érted? Most nem megyek úgy, utána, és követem.
3: Dehogy nem.
2: De. Jó, mondjuk én is csináltam ilyet.
3: De, persze, utána mész és követed, és várod a megfelelő alkalmat oldalról, mert hogy...
2: Milyen oldalról? Hát jó, hogy nem hátulról. Hát hol lehet ilyen hülye?
3: Hátulról az túl direkt, oldalról. Várod az alkalmat. Félszemben nézed már, mint arra gondoltam, érted? Nem tudom, téged miért pont ezt kapott el most ennyire. Szóval, hogy oldalról figyelj, hogy mi a helyzet. Mert át kell menned ilyenkor, hogy a smooth operátorba, érted? Így... Igen.
2: Szétesik a szemed.
3: De Edina, nem úgy, hogy odaállsz mellé közben, nem akarsz gyanús, érted? Kicsikét old. De nem szabad túl messziről se se figyeled, mert az még akkor creepy. Szóval, hogy a kettő
2: Jézus,
3: között
2: aztán azon gondolkozol, hogy figyeled, nem is az, hogy ott van-e még.
3: Na, és akkor figyeled, és amikor valami olyan helyre megy, ahol nem tudom, hogy nézelődik, és lehet, nem ért hozzá, akkor te oda mész, csak azt mondja, ó, hát segítek én neked, nézd csak erre arra, és akkor ó, tényleg milyen ügyes vagy, hát igen, én már csak ilyen vagyok, mit tudom én erre arra, és akkor amúgy is, nem tudom, eztünk egy kolbászt, hát jó, eztünk egy kolbászt, és akkor így ennyi. Egyszerű. Hát nem, egy.
2: Kizad elhívott, amúgy eztünk egy kolbászt. Hát,
3: amúgy tényleg kolbászt szeretem.
2: Jézus, viszont, gyere. Vega vagyok.
3: Akkor
2: a saláta is.
3: Hát, na mindig, szóval csak akkor érted, ennyi. Csak, hát de most jó van, vagy nem tudom, mit szoktak ott tenni, de igen. Igen, úgyhogy ennyi.
2: Azt mondja,
3: nem tudom, hol lehet venni a legszebb... Azt mondja, nem tudod, hol lehet venni a legszebb napos... Ja, ezt Anett írja. Nem tudod, hol lehet venni a legszebb napos csibéket? És már meg is kezdődik a kommunikáció. Felnevelhetnék őket együtt, aztán levert is együtt főszedték belőlük. Látod? Hát ez fantasztikus. Fantasztikus.
2: Kérdez, neveled éveken keresztül, és az ötödik évforduló, jó, nem az ötödik, mert nagyon
3: hát
2: sok.
3: Hát egy napos csibé, de hát ez pár hónap.
2: Emlékszel, ezt vettük közösen.
3: Igen.
2: És elfogyasztatok is vége a kapcsolatnak.
3: Hát igen, van ilyen. Van-e, hogy vége a kapcsolatok, mielőtt felnőnek a csibéd? Hát olyan is van. Na, úgyhogy látod, mennyi jó, ötlet?
2: Nevettem most.
3: Hát ennyi, hát sok Isten. Minden van itt, látod? Mennyi mindent lehet
2: Miért
3: csinálni?
2: Miért nem a vásárba ismerkedtem?
3: Azt mondja Anett, hogy ez tök romantikus amúgy. Hát különben ezt én is adom.
2: Hogy igen.
3: Hát de mi ez a napos csibi sztori, és az enyém is.
2: Engem soha nem hívtak meg a vásárba egy kolbászra.
3: Hát igen.
2: De gáz.
3: Téged úgy nézem, hogy még senki nem hívott meg kolbászra. Neked ez hiányzik az életedből. Tényleg?
2: Én magamat is meghívom.
3: Hát az jó, azt tudom. De ugyan igazi őszintén. Valaki őszintén hívott már meg. De ez mind nem ér. De volt neked olyan élményed, hogy valaki tényleg úgy...
2: Hát nyilván nem mondta senki azt, hogy szia, gyere, megyünk kolbászozni.
3: Nem, hogy valaki annyira ismer, hogy egyik nap, amikor látja, hogy tényleg úgy magad alatt van, és Edina úgy, gyere, akarsz egy kolbászt. És akkor úgy elmentek egy igazi jó kolbászra.
2: Már kérdezték?
3: Kérdezték már? Akkor viszont minden rendben van. Akkor rendben van. Na, szóval nekem ez tök romantikus. Ez adja.

0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
3: Bomax.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Mannon reggeli. Jogában áll hallgatni.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
2: Becsém?
1: Igen.
2: Szép hely, nagyon.
1: Én arra jöttem rá, hogy
2: nagyon szimpatikus.
1: Én ott nem voltam.
2: Igen, igen.
1: Vagyis hát voltam talán a parton. Ezért is mentem le.
2: Én azt mondom, hogy csak ott nem voltam, becsém. Nem csak ott nem voltam, de ott, ott az ilyen látványosabb. Zenéltünk is, ugye voltak ezek a... Hát vannak ezek a KMV-k, ugye a középiskolások művészeti vetélkedő, ott a színházban. És akkor mi azon is játszottunk, volt, hogy kísértünk valami diákokat, akkor volt, hogy önálló zenekarként játszottunk, de nem azon, hanem úgy ott a valami kávézó része, és akkor ott...
1: De Zoli, nem oda mentünk mi egyszer, mikor rendőrség átvilágított minket?
2: Az de, nem az? De, akkor zenéltünk, igen, akkor ott valami klubba játszottunk, egy akkori zenekarral.
1: Akkor voltam már, becsi.
2: Voltál, csak ugye nem nagyon maradt meg, és én nagyon szeretem egyébként ezt a központi részét igazából, most erre gondoltam, hogy ott voltam, a Tisza parton, meg nem pedig nyilván az is egy nagyon hasonló látványos része a történetnek. Rettenetesen rossz az út arra felé, nekem csak ez maradt meg mindig, hogy legalábbis mikor topolyan felől közelíted meg, leginkább arról tudsz menni. Gyerekek, hogy az milyen, tehát hogy az így, az a lehető kéne valamit kezdeni.
1: Én nyugodtan kimondom, de hát, hogy én, igen, én megkérdeztem, hogy mond, tudod, megérkeztem, és mondtam, hogy ne haragudj, hogy ezt mondom, de hogy mondom, hogy én jó úton, tehát hogy a GPS engem jó úton vezetett.
2: Igen, nagyon, nagyon rettenetes.
1: Nem, hát ez az út. És mondom, hogy valami alternatív, és így próbáltuk kitalálni egy másik utat, és azon mentem, és az is rossz volt. És akkor merült fel a fejemben az a kérdés, hogy Jézus Istenet, ez, és én most így nem akarok, én nem tudom, hogy ez már megint, hogy kihez tartozik, de röviden, jó? Ne kérdezni, ezt nem lehet megengedni. Ilyen utat nem lehet megengedni. Hát én az életemben nem volt ilyen, ne haragudj, engem nem zavar, mármint olyan szempontból, hogy most hogy ne zavarna, de szóval én attól elmegyek oda, nem azért, csak hogy az, hogy én nekem egy ilyen városterepjáron van, amivel nem tudok 80-nál jobban menni, mert egyszer szét fog esni a kocsi, az gyerek az milyen út?
2: Kőkemény egyébként, az, igen, és azért is fura ez, nem mintha azt mondanánk, vagy az lenne a megállapítás, hogyha kisebb település, akkor annak legyen ilyen útja, de hogy ez még ráadásul egy ilyen város kategória, tehát hogy ez itt tényleg nagyon szép, nagy hely igazából, tehát mindig úgy nyilván egy fontos összekötetés. Ez,
1: mintha megfeledkeztek volna róla, vagy nem
2: érdekes, igen, ez így nem akaródzik még, ugye, hát nem tudom, Nem jön a változtatás, a változás szele ott azokon az utakon, mert direkt ugye közvetlenül becserült is ilyen rettenetes erőtte, még vannak olyan fázis, csak épp az maradt meg, most próbálj felidézni, hogy ilyen rongyosra foltozott, de és azokon meg vannak ilyen vörös részek, mintha ilyen cserép vörös lenne. Nem is, nekem ez maradt meg egyszerűen, mentem ilyen napsütéses időben, és ilyen nagyon durván néz ki, mint olyan, nem tudom, a Marson mennél. Hát kb. Lehet, hogy ott egy kicsit ilyen sibább is az út, úgyhogy. Hát ott de van ugye ez a Fantaszt kastély, vagy ugye Dungyerszki kastély.
1: Hol?
2: Becserült.
1: Ja, az komolyan?
2: Hogyha arról mész, igen. Ugye topolyat az a brazíliai irányból.
1: Így van. Ugye? Tényleg arra van Brazília. Amúgy tök cool meg minden. Én nekem nagyon ki van maradva ez a vonal különben. Én ezt
2: nagyon szép. Az is török Becse is nagyon szép egyébként.
1: De az oda
2: is
1: mellette van?
2: Hát ez át kell menni a Tiszán, ugye Bánátba.
1: Ez ugyanolyan stósz, mint Kanizsa, magyar Kanizsa, meg török Kanizsa?
2: Meg mint Zenta Csóka. Tehát így szemben vannak csak ezek a települések, még, ugye Tisza választja el, tehát igen.
1: Zenta Csóka szembe, sose.
2: Ja, az is így van. Hát hogyha nem is Zenta Tisza partra, akkor látod Csókát ott a másik oldal. Az nagyon szembe van. Ugye magyar Kanizsa, török Kanizsánál azért van egy pici csúszás, tehát hogy ott lejjebb kell menni töltéssel, és akkor utána mész át. De ezek nagyon jó környékek egyébként. Hát érdekes, mi most voltunk Majdányban egy kiállításon, egy ismerősöknek a kép kiállításán. Hát az is ilyen tök random, mert életemben először voltam.
1: Ez az ismernek vajdaság, mennyire Majdány, nem tudjuk ezeket a dolgokat.
2: És nincs is messze, tehát itt igazából Török Kanizsán keresztül mész, és ott utána Majdány, ott van Rábé.
1: Kübek háza meg
2: ugye,
1: ez.
2: Ugye, igen, és az a határát kés. Kérlek szép, az hármas határ, Majdányon pedig van egy ilyen nagyon érdekes település, ilyen. Hát most nem tudom, szomorú kimondani, de semmi nincs. De egy bolt se. Nagyon durva, igen. Nagyon durva. És utána ez a Rábé is ilyen, hogy így tudod, így van ott egy ilyen bolt maradvány, ami látszik, hogy régen bezárt. Én nem tudom, hogy az emberek, azok, akik ott élnek, azok honnan tudják beszerezni a bármit. Uh-huh. Semmi nincs. Tehát lakóházak nyilván mindegyik második

0: izé, de több minden is Majdányon megcsináltak egy tök jó egy ilyen, nem is tudom, valami emlékközpont, vagy kultúrotthon szerűség, nagyon szép kis házikó, és ott vannak valami feltárások, kérlek szépen, valami, nem is tudom, ilyen ókori robokat találtak, meg valami templomok, amiket most ásnak ki, és azokat majd úgy újra akarják egy picit építeni, vagy csak ilyen emlékhelyet készíteni ott gyakorlatilag. Ezek ilyen több száz éves hagyatékok, nagyon érdekes. Nem, és akkor ott így fölmész egy dombra, és akkor ott mondta nekem egy ismerősem, hogy egyébként az mat Románia. Amara még elnézem, akkor az meg Magyarország. Tehát ilyen full hármas. Hát mindig mondjuk a határinfók között is ezeket a településeket, de soha nem gondoltam be, hogy ez így működik. Úgyhogy
1: wow.
0: Nagyon érdekes vidékek vannak egyébként. Bánát az izgalmas, az kell, hogy mondjam. Meg érdekes. Bácska is nyilvánvalóan.
1: Érdekes az, hogy mi mindig utazzunk ugye a világban mindenfelé, mármint mi így emberek. És akkor tudod, ez megint vissza kell hoznom azt, hogy 2019-ben, amikor ugye 19-20, akkor volt az a Covid lezárás szerintem valahol.
0: Igen.
1: És akkor az volt a történet az egészben, hogy akkor jöttünk rá, hogy mennénk valahova, de nem mehetünk külföldre, mert le van zárva, akkor ismerjük meg Szerbiát, Jézus Isten, akkor jöttünk rá, hogy igazából milyen szép ez az ország. Csak úgy valamiért mindig úgy voltunk, hogy nem Szerbia, tudod, béna, nem kell ide itt menni sehova. És akkor aztán ugye az egyik az, hogy ugye Belgrádtól léjebb szerintem az fantasztik egyszerűen, az az egész. Bár igazából nagyon sok felé, mert a Fruskagora, a Talca hegység, ugye a Vaskapu, és erről már meséltünk, hogy a
0: Szebőn. Titeli dobokról hallottál?
1: Nem, az már megint, az most az megint honnan?
0: Gyerekek, az mi? Ja, vagy munkaügye kapcsolatban kellett arra menni, mész lefelé. Vagy csak
1: ez
0: hogy
1: irány?
0: Van ez Újvidék felé mész, most nagyon egyszerűen mondva, és aztán úgy nem Újvidék felé mész, hanem kicsit úgy balra, tehát úgy kelet irányba tájolódsz.
1: Igen.
0: És akkor ott vannak ilyen kis települések Újvidék felett, hogy Sájkás, meg nem tudom, és akkor oda azon keresztül mentünk, és akkor utána mentünk Titel felé, és ott van egy ilyen Titelszki Brég nevű település.
1: Igen.
0: Az már ilyen különleges, ilyen dimbes dombos, és az, hogyha elhagyod, és mész tovább, hát nem is tudom, mondjuk Újvidék felé, akkor azt fogod látni, hogy jobb oldalt így letisztul egy nagy tisztás, egy ilyen völgy, háttérben a Tarccal, bal oldalt meg a Titeli dombok, ami ilyen brutál magas, én nem tudom az milyen magas, és ilyen hosszal így nyúlik így az út mellett.
1: De ez ilyen...
0: Mintha nem itt lennél, Vajdaságban, és közvetlen ezek között megy egy út, ilyen fantasztikus kanyargós út. Ez így meghalsz. Mindjárt mutatok neked a Titeli dombokról, keressetek rá a neten, írjátok be, hogy Titeli dombok, vagy Titelszki Brég, azt hiszem így hívják, így hivatalosan. Igen. Mutatok egy
1: nekem
0: képet
1: ez, nekem ez ismerős, ahogy mondod. Szerintem mi egyszer motoroztunk
0: kérlek,
1: arra.
0: Szépen. Ez itt van, Bánátban.
1: Hát ez a kifárak, itt nem motoroztam. Ilyen van nálunk?
0: Igen.
1: De erről miért nem
0: mesélek? És itt vannak ilyen bejáratok, itt ki tudsz menni, akkor át tudsz menni ezekkel a dombok között. Föl tudsz menni a dombra, az egy ilyen hatalmas, nagyon nagy terület, ilyen tisztás, állítólag nem nagyon vannak házak. Meg hogyha átmész, akkor ott meg már kiérhetsz a Tiszára. Ettől egy picit délebbre van egy rész, ahol a Tisza belefolyik a Dunába. Tehát ilyen helyek vannak nálunk.
1: Amúgy igen, ez
0: brutális,
1: szép.
0: Brutális. Nagyon szép.
1: Igen. Azt a kutya mindenit, mik vannak?
0: Hát igen, most itt ezen a képen látszik, hogy gyakorlatilag ez a paddon síkság úgy néz ki, hogy valami eróziók során úgy megtört, és az egyik, hogy följebb ment.
1: Igen, ennyi,
0: gyakorlatilag ennyi igen, történt. Igen, de nagyon jól néz ki.
1: Mindig oda megyünk, és azt mondjuk, hogy
0: ez ilyen hatalmas.
1: Milyen szép. De hát igen.
0: Ja, fantasztikus, igen. Hát érdemes ezeket így feltárni.
1: Ezért érdekes, látjátok, hogy ezért mondjuk azt, hogy és akkor tudod, nem is ismerjük a mi környékünket. Hát annyi minden van, amit még nem is vágunk. Hát épp az Zolival ment, amikor egyszerűen megálltunk, és mondom, hogy Zoli, állj már, megmondom, milyen Ilona falu. Emlékszem, mikor mondom, ilyen van, tudod?
0: Igen,
1: és akkor
0: igen.
1: Magyar Kadizsánról mentünk Zenta felé.
0: Végén, az út végén a település.
1: Igen, és akkor tudom, Ilona falu, mondom, milyen jó neve van, meg ilyesmi, és akkor ugye folyamatosan fedezett fel, mert jóban nyilván megvannak ezek a főútvonalak, ugye itt a környéken, tudod, nem tudom, megint most Csantavér felé, akkor ugye elmész, nem tudom, Zentára, Adára, tudod, ezeket úgy tudja az ember, mit tudom én, de nekem ez az oldal, mondjuk egy Temerikbe is, nem azt mondom, voltam párszor.
0: Igen.
1: De úgy nem mész így Temerimbe. Sosem.
0: Nem, meg hát nekem dolgot. Most az is egy ilyen új útvonal volt szintén munka kapcsán, ilyen, hogy Topolyáról mész Bajsára, és onnan, hát ugye mi arra mentünk egyszer, amikor mentünk Gombosra, aha. Ugye akkor arra igen. Mész abba az irányba, és akkor nem igen. Tudom, ott ilyen kúla, meg ilyenek vannak, most azt úgy nagyjából beláttuk. Amikor másik irányba mész, tehát Bajsáról Pannónia felé,
1: na, az is egy ilyen random
0: település, az is ilyen kanyargós dimbes, de nagyon érdekes. és hogyha onnan tovább mész, akkor nem tudom, ilyen Cservenka, és akkor utána lassan érkezel ugye arra a nyugat-bácskai részre gyakorlatilag, de olyan különleges utak vannak, mert annyira szép tájak ott is egyébként, és ott is van egy picit ilyen dimbes, dombos jelleg, ilyen is olyan is, kicsit más, ugye, mindig megszokod ezt, hogy nem tudom, itt is ugye vannak ezek a főrelációk, hogy innen Topolyára, Kanizsára indulsz, Csantavér felé, vagy nem tudom, Zombor felé, tudod, és akkor mindig ugyanaz. Ez még teljesen, teljesen más, meg ami tök érdekes, én most nézegettem a térképem, fun fact, hát most az AI-on alapvetően, Jabiri tudja, csodálatos gyerekek, örültem, így két órát elcsesztem ezzel, hogy tervezgettem, kérlek szépen, beírod neki, hogy merre szeretné mondjuk, nem tudom, motorozni, autózni, tök mindegy. Yes. Miket érintse, melyik vidéke, melyik tájon, hány kilométer. Én csináltam egyet, hogy Vajdaságot hogyan tudnám körbe motorozni, úgyhogy lássak várost és szép természeti helyeket, stb. És úgy beleférjen olyan egy-két napba max. És így megtervezi neked. És küldi a készúti tervet. Egyébként csodálatos. Nem neked kell.
1: Az nagyon durva.
0: Kitervezni. Különben... Ha szerettek ilyenekkel foglalkozni, meg... előre tervezgetni
1: természetesen. Észre sem vettem, hogy közben jött egy csomó mindenki, ugye Dobárdáról
0: bőtnak se.
1: Zoli, hogy sziasztok. Aztán itt van Atti, azt egy öreget a csapatnak, ha akartok további infót Rábéról és Majdánról, keresetek fel. Alexet, ő a polgármester, biztos mesélje nektek. Hát lehet, hogy mesélje, lehet, hogy nem tudjátok ezt, amíg meg nem kérdezed, addig nem tudod. Aztán Atti ugye írt egy csomó mindent, azt mondja, hogy hát itt írja, hogy mi mellett mi van. Oké, köszi az infót.
0: Zsolt,
1: na mit ír Zsolt?
0: Hát egy bajs a pannóniak között, ha a tájat nézi valaki, akkor másnap mehet optikára az autóval. Ez tényleg olyan. Na ott volt egy ilyen pannónia és Cservenka között, így ott is ugye rettenetes az út egyébként, tehát vannak ilyen részek sajnos, viszont látványos, tehát ilyen fák körül, tehát nem szép. És hol más, tudod, egy autó nem jön arra, hol jön szembe, nagyon gyorsan egy másik autó, kanyarban, ott, ahol a te oldaladon egy akkora kráter van, és akkor veszed észre, amikor már közel értél, hogy én is így beleszaladtam egy ilyenbe, hát talán nem optika köteles, de tragédia.
1: Mert tehát, így, azt mondja különben, hogy jó reggelt, annól sokat jártam Becsére azokon a jó utakon, egyszer hallottam a kipufogó hangja, megváltozott, megálltam megnézni, de a kipufogót már lekapta az egyik lyukba való behajtásom, nem volt őszinte aznap a mosolyom.
0: Elvitte. Bokával ragadta.
1: Nem, én azt néztem, hogy rohadtul elmennék oda különben így napközben, tudod, mocival, és rájöttem, hogy nem lehet. Tehát szerintem nem lehet. El lehet menni a nagy döggel, ami tudod, ilyen
0: vannak más
1: motorra nem lehet.
0: Vannak más útvonalak egyébként Becsére, szerintem lehet, hogy ez egy kicsit megközelíthető. Tehát, de hogyha mondjuk ilyen Zentán mész keresztül, és akkor inkább ugye a Tiszához közel, tudod, tehát nem Topolyától közelíted meg Becsét.
1: Zenta irányából?
0: Igen, hogy valahonnan onnan föntről, hát úgy lecsordogász. Ha kell, akkor átmész kicsit Bánátba, mert Bánáti hát oldalon viszont nagyon jó motorozni igazából a Tisza mentén is.
1: Bár engem egyszer Fruskagoráról vezettek haza, és átmentünk Becsére. Az lesz az út, amit most mondasz. Akkor mész Zentán keresztül.
0: Érted? Fogod
1: haza,
0: magad, ugye? És átmész. Örültök, hogy útvonalakról beszél. Egyébként tényleg érdemes amúgy ezeket.
1: Hát azért, mert nyugodtan mondja, látjátok, hát ezek...
0: Tehát persze, átmész Kanizsánál, török Kanizsán, és onnan a lefelé irányba, gyakorlatilag a Bánáti oldalon jössze török Becsék, és aztán átjössz Becsére, és ott meg tök jó az út. Bánátban tök jók az utak, és kanyargósak is fain. Tehát ott nincs ez a... Persze ott is vannak hibák, meg rosszabb minőségűek, de gyakorlatilag most ennyire rosszra én nem is emlékszem. Lehet, hogy ott is van, csak ezeken a fő útvonalakon én nem igazán találkoztam ilyennel.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
1: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Kulturált, finom humor már a kora reggeli óráktól.
5: Kis Bracs, amikor kisfelemben meglacsolt a virágot, akkor mondták neki, hogy ja, kis, nem is Zolikám, hanem kis Bracs nyókám. Milyen ügyes vagy, így meglacsoltad a virágot. Itt van 500 euró.
4: Az igényes szórakozás magas iskolája. Panna reggeli.
6: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból. Hogy tudod, melyik magyar szám eredetien nyert Eurovíziót? Tevődik fel a kérdés. Azaz kvíz olyan magyar slágerekről, amik igazából feldolgozások. Én de csak el, nézzük.
7: Melyik magyar sláger eredetie Albert Kettlebay az 1963-as Kleopátra című filmben is elhangzó In a Persian Market című szerzeménye?
6: Hát de most miért mentünk vissza az 1800-as éveibe?
7: 1900.
6: Széchi Pál, csak egy tánc volt, mi tőled kaptam én? Vagy Korda György, reptér,
7: pörög a szélben, a szél,
6: reptér. Vagy Zámbó Jimmy,
7: nézd le rám, ó Istenem! Hú, nézd le rám!
6: Na, melyik lesz? Ez annyira régi, várj. Albert Kettlebell.
7: Albert Kettlebell.
6: Ezeket hallva Kleopátra. Kleopátra című filmben melyik?
7: Hát nem hiszem, hogy a reptér.
6: Az reptér. Nem, az biztos. Csak egy tánc volt, az nem túl modern egy ilyenhez.
7: A lobogasz igaza van a Robinak, nem pörög.
6: Szerintem a Zámbó Jimmy.
7: Lobogasz. Gondolod, hogy a Zámbó Jimmy ezt onnan lenyúlta.
6: Look down
7: Cleopatra. Me on the Persian market.
6: Az lesz az.
7: Ez biztos az, nem?
6: Nem tudom, én azt mondom. Majd a végén kiderül.
7: Persian market, yeah.
6: Jó, te nem tudom, melyiket fogod.
7: Én bejelölöm a Csak egy táncot, Széchi Pál.
6: Oké. Na, azt mondjam.
7: Gyerünk.
6: Melyik magyar sláger készült a skót Average White Band nevű zenekar Let's Go Round Again című szám alapján?
7: Let's Go Round Again. Soha lehet.
6: Semmit nem fogunk tudni,
7: ezeket össze-vissza fogjuk találni.
6: Soho Party. Az éjjel soha nem érhet véget. Vagy Happy Gang. Fiatal szerelem, most tudom, hogy megy, vagy FLM, megtalállak még.
7: Még tudod, hogy ennyi, még nem elég.
6: Megtalállak még valahol.
7: Tudod jól.
6: Nem tudom.
7: Melyik a...
6: FLM.
7: Let's go round. Én a Happy Gangre mondom, hogy fiatal szerelem.
6: Az.
7: Let's go round again.
6: Az nekem a Happy Gang. Happy, jó. Az
7: legyen a Happy Gang.
6: Az a skót nekem.
7: Semmit nem fogunk tudni ebből. Tehát ez egy baromság.
6: Figyeld ezt. Melyik magyar sláger alapja francia énekes F.R. David Word című...
7: Word. Don't come easy. Biztos az. To me. Igen. Igen. Azaz. Igen, na nézzük.
6: Bombol a Sex Zeppelin.
7: Sex Zeppelin.
6: Nem vagyok James, és nem vagyok. Soho Party, állom, azt nem ismerem. Krisz Rudi, keresem a szót.
7: Keresem a szót, hogy elmondjam. Az? Nem ez az?
6: Nothing's gonna change my life for you.
7: Így van.
6: No, I gotta, I love you.
7: Na, mai műsor, gyerekek, erős. Ez a 9 és 10 között, ez sing your heart out, hát
6: de az a baj, hogy a words az nem ez a dal.
7: Az nem ez a dal. De lehet, hogy mi félre. Lehet, hogy ez a words nem az a words. Érted?
6: Ja, igen.
7: Lehet, hogy ez a words nem az a words.
6: De ez az, keresem a szót, mindjárt mondja. Jó, akkor tudjuk, hogy az, akkor az nem az.
7: Easy. Nem tudom. Nem az. Most, hogyha az az a dal, hát most rákeresünk, az a csalás, azt nem
6: az
7: csinálhatjuk.
6: Nem szabad belenéznünk.
7: Bombol, szexepilom.
6: Az annyira bugyuta, hogy az nincs az Isten, hogy az egy normál.
7: Az gadgyel.
6: Sohóparti.
7: Legyen álom. A sohóparti álom. Jó, legyen az álom.
6: Következő. Figyeld ezt.
7: Hirdetés átugrása.
6: Melyik magyar dal készült a Green Jelly nevű amerikai rockzenekar a Three Little Pigs című számából? Bikini kivisz majd haza.
7: Micsoda? Carmen? Milyen Carmen, Viktor?
6: Carmen Burana?
7: Carmina Burana? Mi van a Carmen?
6: Miről beszélsz? Mit beszélsz a főnök?
7: Valamit mondott, csak valami megkevert itt bennünket.
6: Na jó,
7: megzavart.
6: Melyik magyar dal készült a Green Jelly nevű amerikai rockzenekar a Three Little Pigs című számából? Bikini kivisz haza, kerozin kismalac, vagy Republic szállja egy kismadár. De most eskü, hogy ezek mind feldolgozások.
7: Ezek szerint?
6: Nem igaz, hogy a szállja egy kismadár egy feldolgozás. Nem akarom elhinni. A kerozin pedig a kismalac, engedj be, nem engedlek, lopi a...
7: Milyen Carmen?
6: Miről be?
7: Ki az a kár? Milyen
6: kár? Nem értem.
7: Bizé?
6: Azt mondja a fülükre, hogy
7: a zenekar, az együttes. Carmen.
6: Kérlek szépen, Viktor, ezt ne csináld velünk. Mondj egy két mondatot még mellé. Mi az, hogy Carmen? Mi az, hogy
7: a Green Jelly zenekar.
6: Nevű amerikai rockzenekar a dalát a Carmen dolgozta fel, de hát olyan nincs olyan megoldás.
7: De nincs olyan megoldás. Ez egy hiba? Akkor ezek szerint?
6: Igen.
7: Hát van a Bikini kivisz majd haza, van a kerozin kismalac, meg a Republic szájjel kismalac. Én a kismalacot jelölöm a kerozintól. Nem? Kismalac. Nem? Hát biztos.
6: Hát nem tudom, melyik az. Pics.
7: Egyáltalán a mesére vonatkozik ez a Three Little
6: Pics? Hát akkor igen, a kismalac engedj be. Ájd.
7: Na jó.
6: Jó, oké, megyünk tovább. Melyik magyar sláger az olasz édekes Totò Cotugno?
7: Jaj, ezt tudom.
6: Letaliano című dal feldolgozása.
7: Sokáig voltam távol, úgyhogy ez a happy gang.
6: Jó, ez a happy gang, de azért van itt ég ilyen, hogy Bonanza Balzán valami véget ért, vagy Ákos minden most kezdődik el,
7: nem. Következő.
6: Sokáig voltam, ez biztos.
7: Groove Washington Jr. and Bill Withers.
6: Ezt én fogom tudni.
7: Just the two of us.
6: Ezt tudom.
7: Jó.
6: Három lehetőség van. Unique, ja, mi van a nevedben? Gangsta Zoli és a Kártel, a jó, a rossz és a Kártel, vagy Fekete Vonat a város másik oldalán. Ez,
7: milyen jó nóta az a jó, a rossz és a Kártel?
6: Jó, a rossz és a Kártel! Bumba fejbe! Igen, nekem azt tetszik, hogy gyerek, Zoli, te tudod.
7: Te vagy az a gyerek, Zoli, én tudom.
6: Azt mondja, ez Fekete Vonat a város másik oldalán. Az szuper jó dal.
7: Nagyon jó.
6: Az különben a kalapaz. A Fekete Vonatnak egy szuper jó dal.
7: Fekete Vonat az egyébként is fantasztikus volt.
6: Amúgy nem
7: van róluk egy nagyon jó kis dokumentumfilm a neten, nézzétek meg. Érdekes. Melyik magyar dal a német Chili nevű zenekar Simply a Love Song című slágernek a feldolgozás? Simply a Love Song.
6: Honnan? De így kell különben zenét feldolgozni. Simply fogsz egy országot, fogsz valami dalt, amit nem tud senki úgyse itt ezen a területen, és akkor feldolgozod. Nox, Forog Világ. Ez német?
7: Német a dal, az eredeti, a Chili zenekar.
6: Nem tudom, elkezdeni, hogy Das ist Bihalla, Das ist Aina.
7: Szerintem angolul énekeltek, olyan, mint a Scorpions, tehát ők is németek voltak, csak angolul énekeltek.
6: Desperado, gyere és álmod, gyere és
7: álmod.
6: Nekem az, Love Song, az a gyere.
7: Egyébként itt van Carmen, három kismalac küldött nekem itt a Viktor egy izé. Igen, de ez annyira ikonikus, ez rengetegen feldolgozhatták. Tehát ez ebből biztos volt
6: a kérdés. Viktor, álljál most már ez a Carmen, na, de nem hagysz minket műsort veszed.
7: Carmen. Még ha Carmen Elektrát küldenéd, érted?
6: Hallod?
7: Na.
6: Zoli, te feleséged van, Zoli.
7: Hát jó, csak a Carmen Elektrát. Hát a színészetért vagyok, a színész tehetségről
6: én
7: van
6: csak
7: szó.
6: Az én isten, igen, mindig.
7: De mikor volt a Carmenek egyébként ilyen sztár? 90-es
6: évek, vége, 2000-es eleje.
7: Azt hiszem, hogy kinek volt a felesége, a Pippennek, nem, az, nem, a, nem a Rodmannek, a Dennis Rodman, vagy a nője,
5: ja,
7: vagy
5: mi? Teljesen mindig.
7: Na, Zanzibár nem vagyok tökéletes, forog világ, vagy gyere is.
5: Desperado lesz.
7: Szerintem Desperado is. De, biztos.
6: Melyik magyar sláger alapja Frank Valli and the Four Seasons nevű amerikai rockzenekar Walk Like a Man?
7: Walk Like a Man, igen, igen, igen.
6: Ismered ezt a dalt?
7: Ismerem ezt a dalt, Walk Like a Man.
6: Dúdold.
7: Nem tudom most dúdolni, hogy hogy ismerj, ismerem a Frankie
6: Valli. Walk Like a Man. Nem, nem így, nem, nem tudom, hogy megy.
7: És új, a szerelem de... van, nem az.
6: Viktor annyira haragszik rá, rászóltam a Carmen miatt, hogy nem is néz ránk. Melyik dal ez a Walk Like
7: Szerintem
6: a Man?
7: Nem a Szexepil a bombontól, már most megint erőtetik ezt a Szexepil a bombont. Ne,
6: Demjén Ferenc szerelem van, tudja az a Demjén dala.
7: Biztos a Demjén.
6: Bikini, adj helyet magad mellett.
7: Walk like a man. Magad mellett.
6: Walk like a man.
7: Szerelem volt. Szerelem volna?
6: Szerelem volna.
7: Én belőlem a
6: Walk like a man, walk like a man. Walk like a man. Nem hiszem. És azt hogy walk like a man, and walk like a man.
7: Nem, ez se működik. Ez se működik. Katasztrófa.
6: Adj helyet magad mellett.
7: Ez csúnya megoldás. Csúnya statisztika lesz a végén.
6: Alig várom. Hú, figyelj, melyik magyar sláger a feldolgozása a holland
7: Teach In?
6: Ez...
7: Dinga Dong.
6: Dinga Dong.
7: A Ding Dong Kazi, itt van a Csonka Banditól, a Ding Dong Kazi azon volt az állj meg kislány, mondom a választ, ugye emlékszel?
6: Azaz.
7: Az a Ding Dong Kazin volt, igen.
6: Ja, de a Ding Dong az nem az, hogy jön a bong, vagy nem tudom miért, csak a ding, ding
7: voltak
6: dong,
7: betele...
6: jön a
7: igen,
6: bong,
7: ding, ding, ding. Ding, ding, de így is így emlékszem csak a végére.
6: Hát az az lehet, a muszáj ding a dong, az a ding dong, nem? Létezik, hogy az a holnap után a Cosmic Store.
7: Szerintem nem. Szerintem a ding, biztos a Csonka Bandi.
6: A Csonka Bandi.
7: Biztos a Csonka Bandi.
6: Tudod, hogy Csonka Bandi nem, nem öregszik?
7: Nehezen öregszik.
6: 60 pár éves után úgy néz ki, mint nem tudom, 48 lenne, vagy nem.
7: Hát, mert ilyen fiatalos. Fiatalos. Fiatal ember.
6: Azt mondja, van még? Mennyi van még? Azt mondja...
7: Hirdetés átugrása.
6: Figyelj, melyik magyar sláger készült az amerikai énekes Glenn...
7: Nothing gonna change my love for you.
6: Ez az a dal, ugye? Várj, várj, várj.
7: Hát az is, mert ez is egyszerű.
6: Ez, na, ez az, amit tudunk. Na, ez a KFT Balatoni nyár, TNT titkos üzenet, vagy Krisz Rudi, keresem a szót,
7: hogy elmondja. Ez az.
6: Jó, ez az. Na, végre egyet tudtunk.
7: Na nézzük. Na,
6: melyik ma... Jó, mondjad.
7: Mondjad. Turn Back the Clock című szám, és az a Johnny Hates Jazz nevű brit pop zenekar. Turn Back the Clock, Turn Back the Clock. Na hát most ezt soha nem.
6: De ez Bonanza Banzai, az túl komoly kaliber. Ő nem csinál nem, ilyet nem. Szerintem. Álmokfutók, na őt már tudom képzelni, vagy az első emelet.
7: Én az első emeletet gondolom. Valamiért, azért, mert ugye az első emelet az ugye egy ilyen... tényleg régi magyar zenekar, és ők ott azért kísérleteztek, és abban az időben mentek ezek a nagyon divatos.
6: Benne vagyok.
7: Okay.
6: 8 helyes válasz, Jézusom!
7: Nálam 7. Én valamit
6: na menjünk sorba. Először is. Kezdjük előre, jó?
7: Jó.
6: Melyik magyar sláger készült a Scott Average White Band nevű zenekar Let's Go Round Again című számi alapján?
7: Nem a fiatal szerelem.
6: Helyes válasz, efele megtalállak
7: még. Tudod, hogy ennyi? Még
6: Jézus,
7: ez volt
6: feldolgozás.
7: Úgy látszik, hogy
6: igen. Ez. Jó, következő.
7: És a...
6: Melyik magyar sláger alapja Frank Valli and the Four Seasons nevű amerikai rockzenekar a Walk Like a Man című száma, méghozzá helyes válasz, bombon a Sex Appeal.
7: Na úgy látszik, hogy az is egy feldolgozás.
6: Hát mondom, jó,
7: azt hittük, hogy viccelődött ott a bombon.
6: Walk like a man, and walk like a man.
7: Nem annyira tragikus az végeredmény.
6: Walk like a man, walk like a man.
7: És a Turn Back the Clock, az meg az álmokfutók neked adom. A Johnny Hates Jazz.
6: Tehát... nekem van egy olyan is, hogy a melyik magyar sláger Johnny Hates Jazz nevű brit pop zenekar. Ezt mondod?
7: Ezt mondom.
6: Turn
7: igen.
6: Back the Clock, ez pedig álmokfutók
7: neked adom.
6: Nem ismerem ezt a dalt, az abban.
7: Mi az első emeletet jelöltük, én itt okoskodtam, hogy miért, de hát ez egy bukás.
6: Ez sokkal jobb lett, mint én gondoltam volna.
7: Hát igen.
6: Eltaláltunk 8-at. Jó,
7: elég jó.
6: Szecskó mellettünk volt rendesen azért.
7: Elég jó, mert nyomtuk azért.
6: Hát jó,
7: akkor.
6: Nem lett rossz.
7: Nincs mi szégyenkezni szerintem.
6: Nem lett rossz a történet.
7: Lehetett volna sokkal rosszabb is ez az egész.
6: Jézusom, lehetett volna katasztrofális.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergiát. Előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Műsorajánló.
4: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
5: 8 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Reklám.
2: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 ötös számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
8: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
9: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz. Szabadka. 024 555 001.
10: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
11: A te zenéid.
10: A te rádiód.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Let's go! Pannon Presszó. Pörgesd fel a napod.
1: Az a jó a nyárban, sziasztok, Zbekán Péter Zecci vagyok, itt van nem kell, Nagy Jercsi Dávid. Az a jó a nyárban, hogy annyira elszólunk a reggeli műsortól, hogy nekem ez a 8 is korán reggelnek tűrik most. Nem tudom, Dávid, te hogy vagy ezzel? Aztán amikor majd pár hét múlva elindul a reggeli műsor, megint 5-kor kell, de én esküszöm, hogy minden nyáron eljátszom ezt magammal, hogy nem tudom el csak képzelni, hogy eljön az a pillanat, amikor én megint 5-kor fogok kelni. Az most olyan Mission Impossible-nek tűnik, de hát már 10 pár éve csináljuk, úgyhogy valahogy csak fel fogunk kelni. Őrület, úgyhogy ezzel ezt kell szeretni. Most egyelőre 8-tól 14-ig egy ilyen laza kis röpke műsor van, amiben ugye nagyon sok minden lesz, ugye majd mondom nektek az új információkat, meg az új híreket, amik vannak, meg a közérdekű infókat, mert ugye rendőrök mindig aktivizálják magukat, aztán mindenféle kiállnak. Én különben most Szabin voltam egy ideig, és hát hihetetlen volt számra, amikor láttam, hogy igazán motorral mentem, nyilván annyival, amennyivel szabad. Na mindegy, szóval, hogy tudjátok, van ez a legendás rész Szabadkán, amikor a csőrös bolthoz élsz, és akkor elindulsz ugye Palics irányába, az egyenes, és egy idő után aztán nincs is ugye bekapcsolódó út, úgyhogy igazából biztonságosan tudsz menni egyenesen, elég jó tolja ott mindenki. És ez csak az egyik autós villog rá, mint a háborodott. Mondom, mi a franc? Mondom, oké, hát itt valami lehet, hogy gond van, baleset, mondom, mit tudom én. Hát mi ezt úgy hívjuk, ezt az autószakaszt, hogy ez a mi autobánunk, ez a mi kis német autobánunk, ugye a No Limit autobán, hát kiderült, hogy a rendőrök beálltak a végére. Na hát ez veszélyes, de egyszer láttam őket, meg többet nem. Nem tudom, hagyjanak már nekünk egy kis játszóteret, legalább azt a pici részt, hát ne ügyeskedjünk már, beállnak oda végére, hát aztán elkobozzák a járműveinket, meg minden. Szia, Zeci, mikor lesz a Pannó reggeli? Ha minden igaz, 21-én most már megkaptuk az engedélyt, és akkor startol a műsor. Úgyhogy akkor igazából még alszunk egy párat, még a jövő hét az ilyen üresbe megy, és akkor utána pedig akkor indul ismét a reggeli műsor, és véget ér a válogatás, úgyhogy ilyenek lesznek. Ja, műsorban vendégeink is lesznek ma, hiszen a Presszóban ugye mindig jönnek a vendégek. Robi jön hozzánk, Vujkovics Robi, különben kollégánk, majd beszélünk erről a használt autó vásárlásról, mert feljött egy új logika, ami annyira megkönnyíti a dolgokat, hogy még rosszabb, szóval értitek? Szóval konkrétan ma már egyszerűen lehetetlen használt autót vásárolni. A pár évestől egészen a 10 pár évesig egyszerűen lehetetlen, tehát ilyen autó szakértőnek kell lenni az embernek. Kapcsolom majd Tripolszky Timit, mert jön nem sokára a Chili Fest, és hát lesz itt egy kis függönydivat is Kessler Zolival, úgyhogy tartsatok velünk!

0: Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
3: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083 kupiklimu.rs.
4: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
5: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
4: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
6: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
7: Önnek is van takargatni valója?
8: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
7: Bármilyen van, befedjük.
8: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
7: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
9: Bővebb információ
8: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
7: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
8: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
10: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
11: Várom a postást.
10: Jön a nyugdíj?
11: Azt várhatom.
10: A számlákat hozzák.
11: Na azt nem várnám.
10: Hát akkor?
11: Ma hozzák a 7 napot!
12: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
13: Programajánló.
14: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
4: hellovajdaság.com
15: Média támogató a Pannon RTV.

Nos, van itt egy érdekesség, mert hogy az van, hogy ősi állat koponyáját találták vízitúrázás közben a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság munkatársai Szolnok és Kiskörök között, mert hogy itt éppen azt nézték, hogy mi ez, valami horgony, vagy mi lehet, valami kiáll a meder aljából. Nézték, hogy mi lehet ez. Elkezdték kiúzni, aztán látták, hogy hoppá, vagy ahogy én szoktam mondani, dikmár, ez valami egészen más. Nézték, hogy ez egy koponya, és hát kiderült, hogy elvitték különben a Damjanich János Múzeumba, ahol elkezdték a lelet pontos kor meghatározását, és a szakemberek első vizsgálata szerint egy a jégkorszakban élt barlangi medve koponyájáról lehet szó. De érdekes dolgok ezek, nem is értem, hogy bukkannak ezek a dolgok elő különben, így tényleg így időszakonként. Hát úgy, hogy fogja az ember a kezében, hatalmas. Tehát, hogy azért ez a koponya, ez hatalmas. Na mindegy, hát közben Dobárdán Robi megérkezett. Na mi történik? Mi van Dobárdán? Dolgozol? Aktív a taxiszolgálat? Vagy mi történik? Azt mondja, na csá. Na szevasz, úgyhogy így. Éppen egy medve koponyáról beszélgetünk a jégkorszakból. Ilyen és hasonló érdekes és izgalmas tévákkal találkozhatok itt a Pannon Presszóban. Na de mindegy, menjünk is tovább, zenéjünk egy nagyot, mert részletek itt vannak a Pannon RT.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

Nos, hát itt is vagyunk, és kiváló eredményeket értek el a Palicsi Evezős Klub versenyzői, mint kiderült. A sportolók a belgrádi Ada Cigánlián megrendezett országos bajnokságon és az 1000 méteres sprint regattán vettek részt, milyen jó kis kifejezések ezek. Az újoncok mezőnyében egy pár evezősök között Gorotva Edina ezüst, míg Farkas Márk és Drobina Filip bronzémet szerzett. A veteránok mezőnyében Katona Novák Ágnes és Vince Hajnalka két pár evezősben, Szergej Szcseglov pedig egy pár evezősben végzett az elsőjén. A kadétok között Katona Réka és Drobina Renáta párosban aranyérmet nyert, Katona Réka egyesben második lett. Egyesben. A juniorok versenyében Malatiski Laura szintén ezüstérmet szerzett. A kadét két pár evezősök mezőnyében Vince Máté és Vileti Attila a Palis Danubius kombinált egység tagjaként a hatodik helyen zárták a versenyt. Szóval a klub versenyzői több korosztályban is dobogós helyezéseket értek el a hétvégén. A fiatal evezősök számára minden verseny újabb lehetőséget jelent, a tapasztalat szerzése és a fejlődése, még a tapasztalat a versenyzők eredményei példaként is motivált szolgálnak a következő generációk számára, írja legalábbis közleményében a Palicsi Evezős Klub.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: 9 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért Címgáz.
9: Pannon Rádió.
8: Az interneten

0: Pannon Rádió. A te rádiód, a te hangod.
1: Nos, 9 óra 9 perc van, és itt van a nap első vendége, Vujkovics Robi, szia!
2: Szia, köszönöm, ugye, a hallgatókat!
1: Te vagy a mi kollégánk, az autós szakértőnk, és hát ugye ez a használt autó vásárlás lesz a téma, mert ez annyira érdekes történet, basszus. És főleg valamelyik nap az az apropó, hogy feljött egy olyan probléma, hogy ugye, hogy egyáltalán, hogy vegyünk autót. Mindenki nagyon szép autót akar venni, mindenki nagyon drága autót, nagyot, ugye, de hát hogy azért ezek, van azért probléma. Van egy olyan logika, hogy van például a 3-től 5 éves, az 5-től 10 éves, a 10-től mondjuk 15, megnézed, hogy mennyi pénzed van, és próbálsz minél fiatalabbat venni, és azt veszed meg, ami a legracionálisabb, nem pedig az, ami mondjuk a legjobban tetszik. De aztán közben pedig ez se annyira egyszerű, mert hogy aztán meg nézek egy 4 éves autót, és megkérdezem a szakember, és azt mondja, hogy ez már most kiderült, hogy nem vált be. Hát akkor most hány éves kocsit kell venni? Ez majdnem, hogy lehetetlen használt autót venni.
2: Igen, sajnos egy olyan világban élünk, ahol a használt autók vásárlása, ez egy nagy misztérium, és egy nem olyan könnyű dolog, ahogy az emberek elképzelik.
1: De nem áll.
2: Sajnos nem. Nagyon meg kell nézni, elsősorban én mindig azt mondom az embereknek, hogy aki fiatalabb autót akar venni, legyen az 3-től 5-ig, vagy 5-től 10-ig, vagy 10-től 15-ig, mindegy. A lényege az, hogy mi a szüksége az embernek. Mire veszi azt az autót? Mert valószínűleg a mostani időkben, ahogy az árak, úgymondva, túl magasak a használt autóknak az árai.
1: De eszméletlen.
2: Egyszerűen ez van, és evel kell élni. Egyszerűen az a lényeg, hogy akkor itt próbáljunk szűrni dolgokat, vagy egy reális gondolkozásra döntés hozni, hogy egyszerűen megnézzük, hogy mire van szükségünk, hogy mennyit utazunk, városra használjuk, mire használjuk azt az autót, mert kiadni bizonyos összeget arra az autóra, amire rájövünk utána, hogy ez utazásra van városban, nem tudjuk úgy használni, mert sokat fogyaszt, károsodik a városi használattól, akkor még minek vettük.
1: Na jó, de ez már egy magasabb szint. Az első szint az mindig az, hogy és mindenki ettől fél, ettől a költségektől. Mindenki a költségektől fél. Először is te egyezel azzal a logikával, hogy egyáltalán autót úgy kéne venni, hogy megveszük az autót, és most beszéljünk őszintén, nem egyszer vettem úgy autót, hogy az autót elkezdtem nézegetni, mondjuk azt mondtam, hogy van 6000 euróm, és aztán megnéztem, hogy de mi van 6500-é. Ez már jobb. És ezt már észrevettem, hogy már 9000 eurós autókat nézem. És akkor mondjuk 1000 vagy 2000 euróval drágább autót veszel magadnak, mint amit megengedhetsz, és alig tudod kifizetni valahogy, és akkor jön a szerviz baj, amire már nincs pénzed. Ezért mondják sokan azt, hogy inkább úgy kéne autót venni, hogy mondjuk van 6000, ha 6000 eurót veszünk például, 6000 eurót, és legyen még 1000-1500 a zsebben, mert minimum, előjönnek minimum a dolgok. Tehát egyezel ezzel.
2: Persze. Voltak nekem kollégák, ismerősök, akik jöttek, Robi, gyere, keressünk autót, nem tudom, van 4000 euró. Mondom, jó, legalább még 800 ezer eurót van a fiókba? Ha nincs, jó, akkor nézzünk autót 3000 euróig. Uh-huh. Egyszerűen használt autóról beszélünk. Lehet szűrni, nagyon oda kell figyelni, de én, mint szerelő végül is, mint szakmabeli, aki tényleg több 10 éve csinálom ezt, benne vagyok a témába, sokszor saját magamnak nem tudok döntést hozni, hogy milyen autót vegyek, vagy cseréljem le, vagy hagyjam a régit. Egyszerűen a használt autó az egy zsákba macska, mert nem tudod, le lehet azt követni sok esetben, szervizkönyv, kilométerállás, stb. De egyszerűen az ember főköl legyen készülve arra, hogy van egy várhatatlan költség. Egy nagyon egyszerű dolog az ismerőseimmel történt, kerestek egy autót, oké, első tulajtú, behozatal, minden papír megvolt, szervizkönyv, persze egy dízelről volt szó, bejött Szerbiába, tudjuk, hogy milyen az üzemanyag minőségünk, stb. 2 hét után bedöglött egy dűzni. 400 euró volt a javítás. És akkor jöttek, hogy hát most most ők akkor mit csináljanak, reklamáljanak? De mondom, nem bírjátok, két hétig hajtottátok, megvettétek az autót, abszolút reális kilométerállásra minden. Egyszerűen ezt ki kell fizet, megcsináltak, itt van két éve, nincs probléma az autóval. Volt egy fordulat, ez bedöglött, ennyi.
1: Jaj, a másik viszont az, ami az is egy nagyon érdekes dolog, hogy aztán pedig, hát itt mondjuk az egyik hallgató kérdezi, ezt is kérdezhetném, mi ez a Passat és Golfmania Szerbiába? Erre van magyarázat?
2: Egy részből igen. Eleve a Volkswagen egy olyan márka itt Szerbiában, végülis az egész balkáni régióban nagyjából, de Szerbiában ez nagyon jellemző, hogy kegyetlenül tartsa az árát. És az történik, hogy te veszel egy, legyen az Passat, Golf, bármilyen Volkswagen autó, egy év után is nem annyit veszítesz rajta, mint bármilyen más márkán. És most te megveszel egy autót, jönnek a hibák, rájössz arra, hogy hát nem épp a megfelelőbb, annyira össze tudod rakni, vagy leszervizelni, hogy el tudjad adni, és ne legyél nem tudom milyen nagy mínuszba az autó, sőt, kibírod hozni nullára magadat. Mert egyszerűen rengeteg a bontó, rengeteg a használt alkatrész, rengeteg az új alkatrész, még mindig, minden egy elfogatlan, de egyszerűen meg tudod venni, és meg
1: tehát, elfogadható az ára.
2: Teljes mértékben.
1: Igen, és szóval, mert hogy ugye ezek azok, amik nagyon elterjedtek, és ebből most jön a következő kérdés, hogy vannak autók, mint ezek, amikből minden sarkon van, vagy van például olyan autó, tudod, és ezt én is átéltem, fiatalon különleges autót akarsz. És akkor mit tudom, hogy Audi TT alig van belőle pár, vagy még jobban van az a Peugeot RCZ, azt hiszem az a kis kupé, vagy valami ilyesmi. Na jó, és akkor megveszek egy olyat, és akkor mit csinál? Se nem tudom eladni, se nem tudom szervizelni.
2: Szervizelni tudod.
1: Azt tudod.
2: Ezek az autók most már mindegy olyan motorra, vagy egy olyan felfüggesztése vannak, hogy nincs nem tudom milyen különleges felfüggesztése vagy motorilag összerakva. Itt inkább az a baj, ha ne adj Isten megütöd, megtörik valami rajta, stoplámpa, fényszóró vagy bármi. Na itt ezt is be lehet szerezni, messze attól, csak nem 24 óra alatt, hanem lehet egy hét alatt. Uh-huh. Ennyi.
1: Ja, szóval van minden?
2: Van minden, mindent be lehet szerezni. Most már egy olyan világot élünk, hogy most már Szerbiában is rájöttek a bontok, meg a bótok is, hogy kommunikálnak külfölddel, le lehet rendelni, meg lehet oldani. Mondom, lehet nem 24 óra alatt, de meg lehet mindent oldani.
1: A másik, amivel megint tisztában kéne lenni, nyilván az autó típussal, hogy mit veszünk, vagy az autó márkát, meg utána a típust, meg akkor azon belül ugye a motrokat. Mert ugye vannak olyanok, hogy ami bevált. Vannak tipikusan, amik beváltak, de vannak olyan, hogy figyelj, ez be van, BMW-be hallottam például ilyet, hogy vannak olyan típusok, amik működnek meg jók, de figyelj, számolnod kell azzal, hogy itt a nagy szerviz, az komoly, hogy állítólag ki kell venni a motrot,
2: igen.
1: Azért 2000 plusz eurós valami, de azt utána menni fog, de ne lepődj meg, de sokan ezt se tudják. És az katasztrófa, amikor nem tudod, és azt mondják, hogy amúgy most 2500 euró lesz.
2: Igen, ez a baj, hogy rengeteg ember nem informálódik előtte, hanem egyszerűen vakon megveszi az autót, és akkor utána szidja azt az automárkát, vagy szidja azt az autót. A mai világban mi minden fent van a neten, mindent meg lehet találni, sőt, összegekkel, útmutatókkal. Én mindig azt ajánlom, aki autót akar venni, hogy nem tud dönteni, hogy mit vegyen, akkor szépen informálódja. És akkor megint itt visszajövünk arra a témára, amit mondtam, hogy mi a szükséged. Hogyha többet utazó, akkor én még mindig azt mondom, hogy dízel. Uh-huh. Ha kevés utazás és inkább városi hajtás, akkor megint azt mondom, hogy benzin. Sőt, lehet benzin, gáz. Messze attól, az is egy jó megoldás. Megint én mindig azt mondom, szükség. És akkor jön az összeg, mennyi pénzed van, milyen évjáratod. Persze én most azon vagyok, hogy akinek ajánlom, az inkább az a 5-től 15-ig ez az évjárat, mert azt mondom, hogy újtól 5 évig, ezek még mindig olyan elektronikai felszerelésük van, hogy kérdés, hogy mennyire vannak a szervizek erre fölkészülve, és mennyire tudják ezeket az elektronikai problémákat egyszerűen gyógyítani, vagy megszervizelni. Mert ezek már egy komplex nagyon komplex összerakású elektronikai dolgok, amit sokan nem tudnak csinálni. Mm. És egy kis szenzor még három dolgot húzhat magával.
1: Igen, abszolút, és ebből is jön egy olyan történet, hogy én már gondolkoztam azon, hogy alapvetően nekünk állandóan megy egy harc ezzel a korral, meg a kilométerrel, meg úgy az egész állapottal, és akkor nekem egy eszembe jutott ugye amúgy például, hogy pont ez mondott, hogy ugye alkatrész mindig van, hogy például tudod, veszel egy igazi klasszikust a 90-es évekből, és elengeded ezt, hogy akkor mindig új autót veszel, és akkor csak azt tartom karban. Ez működhet? Vagy igen. Ez lehet? Ez működhet?
2: Igen, működhet.
1: Lehet az a mindennapi autó?
2: Lehet. Ha elsősorban itt beszélünk egy értékről, mert egy 90-es évek autó az már vagy oldtimer kategória, vagy ott van köze az oldtimer kategóriához, még mindig lehet rá találni alkatrészt, bádogot is, mechanikai részről is. Itt az ember fölkö fogja az, hogy hát ha valami történik vele, akkor most megint az összegekről beszélünk, érdemes hajtani ilyent, mert sokkal kevesebb az esélye annak, hogy nagyobb kár legyen benne. Mert hozzáférhető, könnyen szervizelhető, sok ember saját maga meg tudja csinálni és karba tartani.
1: Na jó, de azért vannak olyan dolgok, hogy itt azért megszámolni kell olyan, hogy azért gumicsere, diktumcsere, ugye? De hát itt azért ilyenek vannak?
2: Vannak, de mindent be lehet szerezni.
1: De szóval konkrétan, tudod mi? Mert sokan mondták ezt, meg bennünk van mindnyájunkban ez, hogy nem lehet beszerezni. Ma már ilyen nincs, mindenhez minden van.
2: Vannak dolgok, amit nem lehetnek beszerezni. Például én nekem volt körülbelül 10 évnek ezelőtt egy kérés, hogy kéne egy jugót megcsinálni, mit tudom én, bizonyos üzemanyagi problémái voltak, nem volt alkatrész. Uh-huh. 10 év után most hozzájutottam egy zasztavához, amin ugyanígy persze, hogy át a garázsba 7 évig nem lehet hajtani, mindenki van száradva, mert ott membránok vannak, stb. Fölhívtam a bótot, be lehet szerezni. Érdekes uh-huh. módon, hogy be lehet szerezni. 40 éves az autó.
1: Na, hihetetlen.
2: Úgyhogy
1: szóval működik a történet.
2: Működik, ott van, nekem van egy másik 40 éves autóm, bementem a bótba, gyerekekkel 4 amortizőr. Jó, másnap a pócon volt, és
1: tényleg?
2: Hazavittem. Úgyhogy nagyjából vannak dolgok, amit be lehet szerezni.
1: Ez véletlen. Na most jött, direkt hagytam a beszélgetés második felére, ez pedig ez a kilométer. Ebbe ürül bele mindenki. És állandóan átvernek minket. Én pontosan emlékszem arra, amikor az volt a divat, hogy az összes létező autó, amit árultak, az 120 ezeren volt. Most az összes autó 180 és 200 ezeren van. És akkor most még ezt hozzáteszem, hogy én még azt értettem, amikor 2000, meg 1006, meg nem tudom, milyen köbös motorjaink voltak. De most meg már ilyen 1.0, meg 0.9-es autók vannak, meg 1.2-esek, meg ilyesmi. És 2, meg 3, meg 400 ezer kilométer, és ebbe bele lehet őrülni. Egyáltalán most itt mit kell nézni? Mindig mondják, hogy ne kilométer órát vegyél, hanem állapotot, de akkor is. Hát csak van valahol vége.
2: Igen, van vége, igazad van. Én mindig azt mondom, hogy az elsősorban meg kell nézni az állapotot. Mert az állapot sokszor elárulhassa azt a tényezőt, hogy van ez az autó karbantartva, stb. Ezeknél a kismotorú, úgymond kismotorú autóknál azért jó volna, ha volna egy szerviz történet erről az autóról. Most a kilométerek, az embereket szerintem a mai világban most már nem nagyon lehet becsapni, mert mindenki tisztában van, hogy ha külföldi behozatali autó, legyen az kisebb vagy nagyobb. Ha nagyobb, akkor még azért gyanús, hogy kevés a kilométer benne, mert kint külföldön a nagy autót azért veszik, hogy utazzanak vele. A kis benzines városi autóknál ott még bír reális lenni, mert azokat az autókat használják benti iskolavitel, óvoda, kisebb bevásárlások, vagy közeli munkahely menésre, meg parkolás szempontjából, mert persze egy benzines, már nagyobb beúró szabványú motor is, és be tud menni a város központjába, lehet egy dízele nem tud bemenni a város központjába. És ennyi. Nagyjából kint külföldön egy átlag a benzinesné 10, 12, 15 ezer kilométer évente, a dízeleknél ez meghaladhassa a 20-at is, de számoljunk egy 20 ezer. 10 éves autó, az már 200 ezer kilométer, és ez egy releváns, eléggé releváns állás, amihez lehet hasonlítani az autót. Most én megnézek egy 15 éves autót, és nekem garantálják, hogy a dízelben egy 15 évesben van 120 ezer kilométer, az valószínűleg bántva van, nem muszáj jelentse.
1: De nagy
2: nem muszáj jelentse, de nagy az esélye annak, hogy ez piszkálva van.
1: Csak azért, mert hogy nekem nagyon sokan azt mondják, hogyha egy történet túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, akkor általában nem igaz. Tehát, hogy akkor az egy hazugság. Hát, hogyha az autó nagyon jó áron van, nagyon jó állapotban van, és nagyon kevés kilométer van benne, az bűzlik.
2: Nagyjából igen.
1: Ugye?
2: Tehát, nagyjából igen.
1: Nincsenek, mindnyájan szeretnénk hinni a mesékbe, hogy ilyen van.
2: Persze, mesék nincsenek.
1: Hogy pont én szaladtam rá, de ez általában nem igaz.
2: Általában nem. Még lehet, rá lehet futni tényleg egyre többen, végülis most már egyre kevesebben, de az utóbbi, azt mondom, 5 évben rá lehetett futni kint külföldön olyan autók, ahol megvették újonnan, mert megbírták venni, elmentek nyugdíjba, kaptak egy komolyabb összeget, mikor elmentek nyugdíjba, egyszerűen azt az autót ő bevásárla, használta, kevés kilométer, egy tulajdonos, meg van vigyázva, de ez azt mondom, hát 1 a 100-ba, vagy 10 a 100-ba, és erre nagyon nehéz ráfutni, mert ezek nagyjából ismerősöknek mennek, ez már le van előre beszélve, hogy kiveszi meg, hogy megy kézről kézre, úgyhogy nagyon nehéz ilyenre ráfutni.
1: Plusz van még egy nagyon-nagyon érdekes dolog, ezt megpróbálom elmagyarázni, ez egy érdekes szituáció, amin én is már gondolkoztam. Van egy...
2: meg, hogy megy kézről kézre, úgyhogy nagyon nehéz ilyenre ráfutni.
1: Plusz van még egy nagyon-nagyon érdekes dolog, ezt megpróbálom elmagyarázni, ez egy érdekes szituáció, amin én is már gondolkoztam. Van egy adott autótípus, és ugyanazt az autót, ugyanazt

0: kell nézni azt az összállapotot az autón. Megtörténhet az, hogy nem is kerül 10-be, és ugyanúgy fog kinézni, mint az a 10.000-es. Mert valószínűleg az a 10.000-es azért 10.000, mert az eladó azt hiszi, hogy van egy patika autója, és egy full maximum árat írt rá.
1: Aha.
0: Lehet, hogy az az autó tartozik abban a 8,5 vagy 9000 eurós kategóriába, de úgy van vele, hogy ez patika, akkor próbáljuk a maximumot kihúzni belőle. Úgyhogy igen, tapasztaltam azt is, hogy megvették az autón olcsóban, röhögtek nekem, hogy fú, a tiéd, nem tudom, 1500 euróval drágább, és akkor fél év múlva jöttek, hogy fú, elcsesztük, hanem hogy 1500 euróra drágább, már 2000 eurót ráfizettem, és messze van még a tiédtől.
1: Szóval ez
0: bír egy veszély lenni, nem muszáj jelentse.
1: A legfontosabb pedig, és ezt pedig a végére hagytam, ezek azok a kategóriák, amik gyerekkorunk óta be vannak ivódva. Ez állja-e még, hogy például tényleg az olasz meg a francia az messze a legrosszabb ahhoz képest, hogy mennyire jó a német? Ez így állja? Nem állja?
0: Nem. Nem, ez nagyon megváltozott. Sajnos az autógyártók már az utóbbi 15 évben körülbelül egy szinten vannak.
1: Az elmúlt 15 évben?
0: Az elmúlt 15 évben. Merem mondani az elmúlt 15 évben, mert ugyanúgy a francia gyártók is csináltak olyan autókat, ami fő tudja venni egy némettel versenyt, legyen az Volkswagen, legyen az Opel, vagy bármilyen kisebb BMW, vagy valami. Fő tudja venni a harcot, sőt, kimerem azt is mondani, hogy vannak modellek, amiket nem mondom, hogy minőségisebb, hanem kevesebb probléma van velük, mint egy például egy Volkswagen. Na messze attól, hogy én Volkswagenos vagyok, és imádom a Volkswagent, de nem ócsárolom le a franciát, vagy az olaszt is. Csináltak autókat, amik megbízhatóak, nem nagy a karbantartása, sőt, sokkal kevesebb probléma van vele, mint egy némette.
1: És milyen szinten érzed te például, vagy a te barátaid, akik ebben a világban vannak, ez a kínai dolog, ami jön, ez már eljutott hozzátok? Vagy ezek még annyira újak, hogy ezek még márka szervizesek?
0: Ezek még annyira újak, ezek márka szervizesek. Egyelőre az én baráti köröm, vagy azok, akik szervizelnek, meg csinálják, ezek még mindig abba, úgymond, 10 évtől 25-ig ebbe az évjáratba forognak. Sajnos itt Szabadkán meg a környéken nagyjából ez az öme az autónak, erre vannak koncentrálva, ezt saját tapasztalatból is látom, hogy nagyon ritkán van olyan autó, ami fiatalabb, mit tudom én, 2015-től, ez mind alábbi évjárat, ha majd a jövő megmutatja, hogy a kínai autók mennyire tudnak harcot fővenni, vagy nem. Szerintem igen, mert volt idejük tanulni.
1: Igen, meg ez egy nagyon érdekes dolog a végére, tényleg teljesen a végére azért lehet egy olyat, hogy amit mi nem érünk át sose. Mi mindig nagyon sokat beszélünk arról, hogy az Alfa ilyen, a nem tudom, a Volkswagen, az MS olyan, amolyan. Mi elfelejtünk egy dolgot, hogy van a világban, aki azt az autót megveszi újonnan. Ha mi is újonnan vennénk meg azt az autót, és mondjuk 4 évig hajtanak, akkor nem, nincs ott egyikkel se baj.
0: Tehát egyike, az
1: a kínaival se, meg az Alfával se, meg a semmivel.
0: Én azt mondom, hogy az első 8 évig, ha az autókarban, még merem mondani, az első 10 évig is, ha egy új autót megveszel, 10 évig te hajtod, nem 15 ember, nem cserét tulajt, szervizeled idővel,
1: akkor semmi baj.
0: Legyen az bármilyen márkájú.
1: Szóval a nap tanulsága az, hogy nyugodtan lehet használt autót vásárolni, csak érdeklődjünk utána, racionálisan döntsünk, és ne szerelemből vásároljunk, mert akkor megszívjuk, mint az állat.
0: Igen, meg ne hagyjuk azt, hogy tényleg megtetszett az autó, odaadtam az utolsó pénzt érte, és utána nem tudom karban tartani. Erre azért tényleg a mai világban lehet informálódni, megnézni, és így dönteni.
1: Vujkovics Robi volt itt velünk, köszi szépen!
0: Köszönöm szépen!

0: Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
5: Programajánló.
6: 18. Kukoricafesztivál Tordán szeptember 18-án és 19-én. Számtalan program, kukoricatörőverseny, főzőverseny, horgászverseny, gyermekprogramok, happarti és kirakodó vásár is várja az érdeklődőket. Pénteken 18-án 18 órától a Juhász zenekar. Szombaton 19-én 13 órától Palatinus Ervin és társai, majd Gut Emilia, 18 óra 30 perctől pedig Balogh Tímea és Geri Tamás budapesti operettének lépnek fel. Jelentkezni a versenyekre a 069 78 07 43 és a 069 55 65 629-es telefonszámokon lehet. 18. Kukorica Fesztivál Tordán, szeptember 18-án és 19-én.
7: Média támogató a Pannon RTV.
0: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Presszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Erős Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

Nos, nézzük, mi újság az utakon, már az autós téma volt. Azt mondják, hogy alsó Tavankútnál ott vannak a rendőrök, utána van egy kis határinfó. Tök érdekes a helyzet, mert Szerbiában Magyarországra az van, hogy Horgos egy Röszke egy 23 perc, Horgos 2, Röszke 2, 40, ez az összes többi határ átkelőn csend és béke honol, legalábbis a Border Watcher applikáció szerint. Ugyanígy, amikor beszeretnénk menni Szerbiába Magyarországról, akkor is simán, tehát sehol sincs fennakadás és a várakozás. Érdekes ez a mai hőmérséklet, mert nem tudom, lehet, hogy még most korán van, vagy valami, nem tudom, most még csak 25 fok van, de ez állítólag emelkedni fog 34-ig, ez elég felfoghatatlan nekem. Közben meg valami történni fog, mert aztán hónaptól kezdve a csúcs az maximum ilyen 26 lesz. De hát ma este valami lesz, valami történik, és az elkövetkező egy hét az abszolút ilyen 26-os csúcs lesz. Sőt, most ez még nagyon messze van, meg ez most még nagyon korai, de állt, jövő csütörtökön a napi csúcs az 19 lesz, úgyhogy a jó Isten tudja, hogy mi történik, jön valami hideg hullám, vagy valami, de na, hát szóval ezzel kell számolni. Ha valahol rendőrt látok, akkor azt osszátok meg velünk, 063-621-605. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
3: Bomax.
4: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
5: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Dédic Szuzanna vagyok. Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök a szerbiai RTV esti híradójában közölte, hogy szerdán délben írja alá a parlament feloszlatásáról és a választás kiírásáról szóló rendeleteket. A szerb kormány hétfői rendkívüli ülésén javasolta a köztársasági képviselőház feloszlatását és az előrehozott választás kiírását. A rendes parlamenti választás csak 2027 végén kellett volna megtartani. Vučić az RTS-nek azt mondta, demokratikus választási küzdelmet szeretne és minden résztvevőnek sok sikert kívánt. A kampány várhatóan mintegy 40-45 napos lesz. A megszólalásban arra kért minden politikai szereplőt, hogy a kampány során az emberek problémáira, szükségleteire és jövőjére összpontosítsanak, ne pedig az erőszakra és a feszültségkeltésre. 44 szabadtéri tűz aktív jelenleg Szerbiában. A legsúlyosabb helyzet továbbra is a Suva planinán van, ahol már hatodik napja küzdenek a lángokkal. A tűzoltást az erős szél, a magas hőmérséklet és a nehezen megközelíthető terep is akadályozza. A hegyen három térségben oltják a tüzet. A lángok kedden átterjedtek Niskabanya község területére is, ezért Nis városa rendkívüli helyzetet hirdetett a község egyes részein. A munkát a levegőből a szerb belügyminisztérium helikopter és egy orosz Iushin tűzoltó repülőgép is segíti. A delibláti homokpusztán az erős szél ismét fellobbantotta a tüzet egyes területeken, a Majdanpe közelében pusztító erdőtüzet viszont sikerült lokalizálni. Idén már 60 motoros és segédmotoros vesztette életét közlekedési balesetben Szerbiában. A tragédiák leggyakoribb oka a nem megfelelő sebesség és a tapasztalat hiánya, közölte a közlekedésbiztonsági ügynökség. Mirko Kokovic, az ügynökség munkatársa, az RTS-nek elmondta, csak két nappal ezelőtt 3 óra leforgása alatt 4 ember halt meg motorkerékpáros balesetben. 3 áldozat a jármű vezetője, egy pedig utasa volt. A szakember szerint a motorosok egyik legfontosabb védőeszköze a bukósisak, amely jelentősen csökkentheti a halálos fejsérülések kockázatát. Ennek ellenére még mindig nem használja mindenki. A halálos áldozatok között sok a fiatal, az érintett motorosok jelentős része 25 év körüli. Csütörtöktől egészen december 31-ig nem fogad utasokat az új Belgrád vasútállomás. Az állomást munkálatok miatt zárják be, közölte a Srbijavoz. A vasúttársaság tájékoztatása szerint az érintett időszakban az utasok a Tosin-Bunár megálló helyet használhatják az új Belgrád állomás helyett. A Srbijavoz arra kéri az utasokat, hogy utazásuk megtervezésekor vegyék figyelembe a változást.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 28 fok van, napos, nagyon meleg idő várható ma, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 Celsius fok között alakul.
9: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Társadalmi célú felhívás.
4: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
3: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: Itt a Pannon Rádió.

Nos, hát itt egy érdekes program, ami itt van a közelben, különben tényleg csak itt a szomszédban. Halasi Szüreti Fesztivál lesz itt a 47. már sorban, és szeptember 11-13-án zajlik, azaz péntek, szombat, vasárnap, és főleg szombat, vasárnap vannak jó kis koncertek is ráadásul. Ugye, hát Kiskunhalassal ilyen testvérvárosi kapcsolatot ápolunk, úgyhogy ez egy érdekes sztori, meg tényleg közel is van különben. Mennyi egy ilyen 45 kilométer az egész, tehát hogy oda lehet jutni pillanatok alatt. Az az igazság, hogy a főtéren is lesz színpad, meg lesz több is, de ugye van egy nagy színpad, ahol különben már 11-én, azaz azt hiszem, hogy az 11-e, az pont a szombati nap, akkor ott fellép Nagy Bogi, Lömen Prálá, Lil Frak, remélem jól mondom, meg Metzger Viktória 10 órától, utána pedig vasárnap ott is Republic koncert lesz 8-tól, meg 23-15-kor a Welcome Band, de van egy borudvar is, meg minden, meg tudjátok mi még az érdekesség, hogy lesz különben lehetőség ilyen hőlégbalonozásra is 12-én szombaton. Ide be kell jelentkezni előre, így lehet így online jelentkezni, különben elég olcsó, 5000 forint per fő, és akkor lehet ilyen naplementét nézni, meg ilyesmi különben a magasból, ami különben tök jó, úgyhogy ez szerintem egy teljesen jó program, hogyha szeretnétek valamit csinálni a hétvégén, és kicsit kimozdulni a megszokott környezetből, akkor irány Halas, mert ez tök jó.

0: Reklám.
1: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Műsorajánló.
6: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
7: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
8: Rocky Deal, Scofival, minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.
9: Pannon Rádió, a te hangod.

0: Műsorajánló.
1: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahertzen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop.

0: Nos, itt is vagyunk egy kis közérdekű információval, és akkor nézzük, mi újság az utakon. Kis-Boszniában ott vannak a rendőrök, valamint Alsó-Tavankúton. És hogyha Szerbiából Magyarországra akarunk átjutni a határon, akkor Horgos 2, Röszke 2 még mindig a legrosszabb 40 perccel, Horgos 1, Röszke 1, 23 perccel a második legrosszabb, és az összes többi pedig az laza, tehát simán át lehet jutni. És nézzük, mi újság, hogyha Magyarországról Szerbiába akarunk menni. Az elmúlt órában az sima ügy volt, és most is az. 7 perc alatt át lehet jutni mindenhova. Közben a hőmérséklet nagyon lassan, de biztosan emelkedik. Már 28 fok van, állítólag ez 34-ig meg sem áll. Holnap viszont csak 26 lesz a csúcs, úgyhogy ezzel mindenféleképpen számolni kell.
1: Pörög ránk. Pannonrádió éjjel-nappal.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Nos már több mint 1 millió polgár jelentkezett az egyszeri 6000 dináros állami támogatásra, közölte a pénzügyminisztérium. A jelentkezés szeptember 7-én kezdődött, és szeptember 21-ig tart. A kérelmeket a kincstár igazgatóság idp.trezor.gov.rs címen elérhető portálján lehet benyújtani. A támogatás iránt már az első napon rendkívül nagy volt az érdeklődés, hétfőn néhány óra alatt több százezer regisztráltak, kedre pedig a jelentkezők száma meghaladta az 1 milliót. A polgárok tömegesen használják a portál ellenőrző felületét is, ahol meg lehet nézni, valaki jogosult-e a térintésmentes részvényekre. Külön jelentkezniük azoknak a nagykorú polgároknak kell, akik nem rendelkeznek a térintésmentes részvényekre való jogosultsággal, de szeretnék megkapni a 6000 dináros támogatást. A kérelmezőnek érvényes személyi igazolványa a szerb állampolgársággal és szerbiai bejelentett lakóhelyjel kell rendelkeznie, és 2026. szeptember 1-ig be kellett tölteni a 18. életévet. Azoknak, akik már jogosultak térintésmentes részvényekre, nem kell jelentkezniük, számukra 6000 dinárt automatikusan utalják át a Postatakarék banknál vezetett számlára, az ő kifizetésük szeptember 22-én esedékes. A külön jelentkezők számára szeptember 23-a és 25-e között fizetik ki az összeget, a jelentkezőknek a kifizetéstől számítva 1 év áll rendelkezésükre a pénz felvételére, míg a részvényalap térintésmentes részvényeire jogosult polgárok esetében nincs ilyen időbeli korlátozás.
1: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek, látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: 11 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Hírek.
9: Jó napot kívánok, Dédics Szuzanna vagyok. Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök a szerbiai RTV esti híradójában közölte, hogy ma délben írja alá a parlament feloszlatásáról és a választás kiírásáról szóló rendeletet. A szerb kormány hétfői rendkívüli ülésén javasolta a köztársasági képviselőház feloszlatását és az előrehozott választás kiírását. A rendes parlamenti választás csak 2027 végén kellett volna megtartani. Alekszandar Vučić az RTS-nek azt mondta, demokratikus választási küzdelmet szeretne és minden résztvevőnek sok sikert kívánt. A kampány várhatóan mintegy 40-45 napos lesz. A megszólalásban arra kért minden politikai szereplőt, hogy a kampány során az emberek problémáira, szükségleteire és jövőjére összpontosítsanak, ne pedig az erőszakra és a feszültségkeltésre. Vajdaság fejlődése szempontjából fontos beruházások valósulnak meg, mondta Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke a Szabadkai Magyar Rádiónak. Példaként út, egészségügyi és közműfejlesztéseket említett. Az idei asszály kapcsán kiemelte a vízgazdálkodás fontosságát. A tartomány közel 400 millió dinárt biztosított a vízalap számára az öntözőrendszerek és csatornahálózat működtetésére. Az oktatásról szólva elmondta, idén 1290 magyar gyermeket kezdte meg tanulmányait, 118 magyar első osztályban. A felsőoktatás kapcsán sajnálatát fejezte ki, hogy az Újvidéki Egyetem továbbra sem szerepel a világ 1000 legjobb egyeteme között, miközben a magyar tannyelvű tanítóképzőkaron 50%-kal nőtt a beiratkozók száma, amely az intézmény fontosságának is köszönhető, fogalmazott. A nyári szünet után ismét működik a Népkonyha Szabadkán. A Vöröskereszt programjának jelenleg 1200 kedvezményezettje van, közülük 250 kiskorú, több mint 400-an pedig 65 évnél idősebbek. Szeptember 1-e óta 18 elosztóponton minden munkanapon főtt ételt kapnak a rászorulók. A távolabbi településeken élő mintegy 150 kezdeményezett számára két havonta élelmiszercsomagot biztosítanak. A Népkonyha működéséhez szükséges 10 alapvető élelmiszert a Szociális Ügyi Minisztérium biztosítja, míg Szabadka önkormányzata egyebek mellett a hús, a további hozzávalók, a rezsi és a bérek költségeit fedezi. A kedvezményezettek listájáról továbbra is kizárólag a szociális központ dönt. Jelentősen romlott a 15 éves diákok olvasási és matematikai teljesítménye világszerte, derül ki a legfrissebb PISA felmérésből. A 2025-ös vizsgálatban több mint 760 ezer tanuló vett részt 91 országban és oktatási rendszerben. A PISA teszt azt méri, hogy a diákok mennyire tudják a gyakorlatban alkalmazni olvasási, matematikai és természettudományos ismereteiket. A felmérés a mesterséges intelligencia használatát is vizsgálta. A diákok több mint 40%-a mondta azt, hogy hetente legalább egyszer-kétszer vagy akár naponta használ mesterséges intelligenciát írásbeli feladatai elkészítéséhez. A PISA készítői szerint az eredmények arra utalnak, hogy az oktatási rendszerek nehezen alkalmazkodnak a gyors társadalmi és technológiai változásokhoz.
6: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén 30 fokot mutat már most a hőmérő, tetőzik a meleg a héten, illetve a mai napon. Az előrejelzések szerint ugyanis nagyon meleg idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 35-36 Celsius fok körül alakul.
4: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Napjaink és a közelmúlt slágerei nálunk szólnak Pannonrádió.

0: 91.5. A jó választás.
1: 11 óra 15 perc van, hölgyeim és uraim, nem tudom, tudjátok-e, de 26-án ismét Chili Fest lesz, és itt van velem a szervező Triposzki Tímea. Szia, halljuk egymást!
2: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Na, beszéljünk arról, hogy én ezt már reklámozom itt pár éve, mindig mondom az ismerősnek, képzeld el, hogy volt, aki a mai napig úgy jött nekem vissza, hogy én nem találtam meg. Na, meséld el nekünk, hogy hogy lehet ezt könnyen megtalálni, igen.
2: Na hát, hétfőtől lesz, tehát a jövő hét elején hozzuk létre az eseményt majd a Facebookon, és ott pontos és leírt információkkal találkozhatnak az emberek, valamint telefonszámon is elérhetőek leszünk a helyi közösségben is, meg az én telefonszámom is meg lesz adva. Úgyhogy fizikailag pedig a Lipko Sándor utca 4-es szám alatt, tehát Kisördunovácon, szombaton egész nap elérhetőek vagyunk.
1: De én elmondom neked, hogy én nagyon emlékszem az elsőre, amikor én mentem. Igen? És tudod, hogy szerintem mi zavar meg egy pár embert? Az, hogy ez nem egy ilyen tipikus ilyen helyi közösség, hanem ez olyan, mint egy amerikai garden party, ami igazából, mert hogy itt a helyi közösség egy annyira szép nagy ház, hogy lehet, hogy azt hiszik, hogy ez egy privát ház, de nem.
2: Igen,
1: ez a piac, de a piac másik oldalán, ez a nagy szép ház, igazából ez a helyi közösség Kisodorovácon. Hát, hogy ezzel
2: így van.
1: Tisztában lenni.
2: A piacnak által, így van.
1: Igen,
2: így
1: igen, van. Igen. És hogy nyugodtan
2: meg... Köszönöm szépen a segítségezet.
1: De tényleg, az emlékszem, és az első napra, tehát én is félbe mentem be, és akkor ráadásul van egy kapu, amin be kell menni végig, és hátul van a buli, ugye? De hát hátul van,
2: igen,
1: a történet.
2: Igen.
1: Kirakodó vásár, ki mindenki jön, lehet-e már tudni?
2: Igen, tehát két csiliárusunk is lesz kézműves szappanok, ajvárok, lekvárok, paprikaürlemények, savanyúságok, szóval mindenkinek szemeszája ingerére, tehát minden lesz.
1: És tudom, hogy az egyik legérdekesebb pillanat, és erre most készítsük fel a hallgatókat, igen? Az, hogy masszív mennyiségű csilis bab készül. Na most én már láttam, itt az évek alatt itt ez egy komoly harc megy. Na most mi a taktika, hogy mindenki jusson? Mert láttam, hogy itt van, aki ilyen nagy táskákkal jön és viszi haza.
2: Hát sajnos tavaly is 120 személyre készültünk, és nem volt elég. Úgyhogy az idén már 3 is be fogjuk főzni a csilis babot. Úgyhogy remélem, hogy mindenkinek jutni fog. Igen, viszik haza is az emberek, meg természetesen az a, nekünk az a lényeg, hogy ott legyek, meg ott társalogjanak, és kicsit nézgelődjenek, valamint szórakozzanak a társasággal, a kirakodó vásárosokkal, valamint a gyermekeknek megbiztosítjuk ugye a gyermekfoglalkozást, úgyhogy a szülők is tudnak külön társalogni.
1: Igen, és abszolút, tehát most félig vicceltem, de amúgy tényleg olyan, mint amit láttunk a filmekben, ez az amerikai garden party, nagyon szép az az udvar, nem hatalmas, de nagyon hangulatos, tényleg igen, olyan, mint hogyha a szomszédok jönnének össze, mert ez is a lényeg különben, elsősorban ugye kisadonováciak jönnek, de ugye bárki szívesen láttuk ott azon a rendezvényen. Hány órakor indul, mikor lehet oda legkorábban kimenni?
2: A kirakodó vásár 10 órától indul, úgyhogy attól már látogatható lesz. A babot azt pedig már reggel 6-kor kezdik főzni professzionális séfek, úgyhogy olyan 1 óra tájban lesz kész, és a maga a megnyitó az 13 órakor lesz.
1: Na és akkor ugye ennek az egész eseménynek, rendezvénynek van egy olyan pontja, amit ti kitaláltok már pár éve, és minden évben fejlesztitek, ez pedig a Chili Evő verseny. Egyáltalán idén hány ember tudtok fogadni, mert azért ez mindig limitált?
2: Limitált, de az idén biztosítunk 10 embernek, úgyhogy ez már biztos, és remélhetőleg voltak visszajelzések, tavaly is ugye megjelentek Budapestről, így haveroknak a haverjai, de most meg kaptunk visszajelzéseket, hogy oda jutott már a határon túlra is jutott a Chili Bab, vagyis a Chili Festnek a hangja, és várunk jelentkezőket még Szegedről is.
1: Ez abszolút jó, de azért most még mondjuk nyugodtan az embereknek, hogy azért nálad még most is jelentkezhetnek, ha valaki ezt bevállalja?
2: Persze, hétfőtől lehet majd jelentkezni, úgyhogy hétfőtől lesz megadva minden pontosan. Az, hogy milyen lesz az erősebb verseny, azt nem fogjuk még egyenlőre elárulni, az majd akkor fog kiderülni azon a napon.
1: Igen, fontos az, hogy lányok is mehetnek.
2: Így van.
1: Tehát ez is fontos.
2: Aki már az nyár.
1: Igen, így van. És nagyon érdekes, ezért nem tudom, hogy te hogy éled meg, ugye én ott vagyok a kezdetek óta veletek, és az az érdekesebb az egészben, hogy minden évben egyre durvább a verseny, és úgy tűnik, hogy megoldják. Nem tudunk
2: meg... Nem hát, elég. Nem
1: tavaly, elég durva. Tavaly mondtam, hogy gázsprét fogunk nyomni az arcukba, hát azt is kibírják, igen. De nem?
2: Igen, vannak edzettek, úgy látszik, meg vannak, akik nagyon bírják az erőszet, úgyhogy érdekes nekem. Számomra érdekes, mert azért én nem vagyok közülük.
1: Nem, nagyon durva,
2: nem
1: tényleg.
2: Nem bátor.
1: Ez a hallgatónak elmondom, tehát, hogy Szabadkán milyen emberek élnek, volt olyan év, most nem vagyok benne biztos, hogy tavaly volt, vagy tavaly előtt, amikor igen? Az utolsó verseny számára olyan volt, hogy külön kesztyűt kellett felhúzni, és azzal kellett megfogni a...
2: Tavaly.
1: Tavaly, ugye a chipset, amit külön így nem tudom, olyan erős volt. És érted, és így beveszik, és megeszik, és ugye ráadásul még ugye, aki nem látott ilyet, itt vannak szabályok, ugye nem szabad hozzányúlni a tejhez, össze kell rágni, utána még nem tudom, egy percig tartani, és megcsinálják. Ennyi.
2: Szóval,
1: aki ilyen űrletet akar látni, vagy ki akarja magát próbálni, hát jöjjön, mert vannak Szabadkán fanatikus csili evő emberek, úgyhogy egész eszmetlen. És nem minden napi, ez csak itt van, és sehol máshol szerintem a környéken. Én bárkinek mondtam, mindenki felkapja a fejét, Jézus, hát ilyen van. Úgyhogy ez lesz 26-án, részletekkel akkor jöttök. Triposzki Tíme volt itt velük. Köszi szépen, hogy elmondtad nekünk.
2: Mindenki szeretettel várunk. Köszönöm szépen a kapcsolást.
1: Szép napot, szia.

0: Fogadta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
0: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segélyképzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kára György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.
1: Műsorajánló.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Nos, itt egy program, ami körülöttünk zajlik, a 17. Szkenderovics Pál emlékversenyt idén 2026. szeptember 13-án vasárnap, ez most vasárnap lesz, Sztopján rendezik meg. Legfontosabb tudnivalók erről az emlékfutamról, hogy 11 órakor kezdődik, akkor van a rajt. Ez Topolyán, ugye ott van a rajt és a cél, a TRC Arena stadionja környékén. A választható távok különben 5 és 10 kilométer. Az útvonalak ugye teljesen aszfaltozottak, korábban hivatalos nemzetközi hitelesítést is kaptak, és a verseny idejére teljesen lezárják őket a forgalom elől. Hát nevezni lehetett, ha az én információm jó, akkor ez szeptember 4-én lejárt, úgyhogy

0: Hát érdekes nekem ez az egész futás. Én nem tudom, hogy vagytok ezzel. Rengeteg ember szeret futni. Rengeteg ember próbálja ki magát. Ugye 5 kilométer, 10 kilométer, 21, 42, de minden futnak az emberek. Közben itt van Attila is. Szia Attila, rég hallottam felőled. És hát az emberek futnak. Én ezt nem érzem át, de látom, hogy nagyon sokan szeretik. Én őszintén megmondom nektek, halkan megsúgom nektek, hogy én azt hittem, hogy ezek a versenyek, ezek a futóversenyek, ezek ingyenesek. Amikor megtudtam, hogy ezért fizetni kell, akkor még kevésbé értettem, hogy miért csinálja ez bárki. De ez egy olyan dolog, attól, és ez az élet ilyen, tudjátok, hogy attól, hogy én valamit nem értek, attól elismerem, hogy ez működik. Látom, ott voltam különben a Szabadkai félmaratonon most, és hát láttam, hogy ez őrület, de hát az emberek ezt szeretik, és jönnek, és külföldről, és jöttek Horvátországból, és mindenhonnan Európából. Ez véletlen dolog ez a futás. És független attól, hogy én ezt abszolút nem értem, egy momentumát se, attól azt kell mondjam, hogy le a kalappal.
1: 91.5. A jó választás.

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
5: A Pannon Pressót támogatta a Fontana.
6: Ha fürdőszoba, akkor Fontana.
5: 024 553 910. 024 553 910.

Ajaj, valaki úgy hagyta a lámpáit, és ezt most nagyon-nagyon nyomják a neten. Te látod különben a képernyőt, Dávid? Azt, látod azt, amit én? Különben van egy ilyen SU022MZ rendszámtábla, és nem tudok rájönni, hogy ez mi, ez egy nagyon régi Opel. Talán egy Astra vagy egy Vectra? Szerinted mi ez, Dávid? Nem tudom, de ilyen valami sötét zöld színű. Ez különben rohadt nagy szívás, hogyha bekapcsolva marad a lámpád. Én azt hittem különben, hogy totál tönkre ment a kocsim. Képzeld el, most itt, amíg szabadságon voltam, föltűnt nekem az, hogy hazamegyek, mondjuk így motorral, és akkor láttam, hogy így mindaddig index dolgozik az autómon, és mondom, hogy hűha, ez valami fura. Mondom, ez micsoda. És akkor még nem teljesen kapcsoltam, hogy mi történik, én kikapcsoltam ezt a négy irányjelzőt, csak nem tudtam, hogy hogy. Utána ez megint megtörtént, megint hazamegyek, megint látom, hogy villog. Mondom, mi az Isten? És akkor kérdezte haverom, hogy de amúgy a gomb be van kapcsolva a kocsiba? Vagy a négy irányjelző? És mondom, hogy baszus, nem tudom, hogy én azt nyomom meg, amikor kikapcsolom, vagy nem. Na mindegy, szóval rövidítem. És akkor, amikor harmadszor történt, akkor rájöttem, hogy igen, be van kapcsolva a gomb. Nekem előtte van a mobiltartóm, és valamiért, most másképp kezdtem el levenni a telefont, és én véletlenül megnyomom azt a négy irányjelzőt. Na most ez gond. Hát, hogy az egész este működik, én kretén percre nem veszem észre, és szépen lassan 2-3 ilyen akció után az szépen lehúzta az aksit annyira, hogy én begyújtottam az autót, és teljesen megőrült szegény kocsi. Úgyhogy végül is nem volt a baj, elvittem a szervizbe, az olyan, amikor az ember elmegy a doktorhoz, elvittem ezzé, mondták, hogy az rendben van, csak fel kell tölteni az akkumulátort, de találtunk itt egy-két másik dolgot, ami különben abszolút jogos volt, és meg kellett csinálni. Úgyhogy Jesus Christ, vigyázzatok ezekre a dolgokra. Sőt, nekem egyszer régen volt egy olyan, hogy volt egy autó, aminek tudtuk, hogy valami baja van, mert hogy az aksit valami lehúzza. De nem tudtunk rájönni, hogy mi. És ezt a mai napig nem értem, elvittem a szervizbe. A jó barátom az a Dávidhoz, és ezt elmondom, mert ez nem igaz, hogy erre rájöttek. Én ezt a mai napig nem értem, hogy lehetett erre rájönni. Kapaszkodj, Dávid, tudod, mi történt? Kiderült, hogy a csomagtartóban van egy lámpa, ami bekapcsol, amikor kinyitod a csomagtartót. Na most én ezt lecsuktam, és nem kapcsolt ki. És ez világított állandóan, és tudod, nap, day by day, ahogy mondják, szép lassan lehúzta az aksit. Halál. És csak ezt észrevették. Érted? Kijavították, megcsinálták ott a kontaktot, erre arra kész megy az autó tovább. Ő lett, hogy ezért érzem át, hogy ne hagyd bekapcsolva a lámpát. Én nem hiszem, hogy az új kocsikon be lehet kapcsolva. Be lehet? Nem, ugye? Bezárod és eloltódik minden. Én nem is tudom, hogy lehet ilyet csinálni. Szerintem egy idő után kikapcsolom. Arra még egyszer rá kell jönni, hogy mitől függ, néha az autó bezár maga. És akkor ezt egyszer magyarázták, mert ez nem mindig. Ez olyan, amikor kimész be, azt hiszem, hogy amikor már leparkoltad az autót, és így becsukod az ajtót, és érzi, hogy nincs bent senki, akkor képes így lezárni valamit. Na mindegy, most ebbe kell belemenni. A lényeg viszont az, hogy mi van itt még különben, bajmoknál radaroznak, mérgesen is állítólag, nem, mérgesen, csak kérdezik, hogy vannak-e rendőrök, de még válasz nem jött, és Palicson, hát a töltőállomásnál ott vannak a rendőrök, ez klasszikus hely. Azt mondja különben Atti, hogy ez Astra vagy Vectra lesz szerintem, ő is látja. Hát igen, de nem tudok rájönni, hogy melyik. Tényleg olyan régi autó ez. Éppen azon gondolkoztam, múltkor részben ezeket az Astrákat valamikor ott 90-es évek elején kezdték el gyártani. Ez azt hiszem, hogy ezek a G-Astrák. Nem tudom, miért tudok ilyeneket. G-Astra ez, ugye? Utána jött a H. Ezek fontos információk, ugye ezek nagyon érdekel titeket, hogy az Astrája, melyik évben melyik jött ki, de szerintem igen, ez volt a G-Astra. Na mindegy, 11:49 perc van, mindjárt jönnünk a híradóval.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400. Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: 12 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Vajdaság fejlődése szempontjából fontos beruházások valósulnak meg. Már biztos október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választást Szerbiában. A nyári szünet után ismét működik a Népkonyha Szabadkán. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna, következnek a részletek. Vajdaság fejlődése szempontjából fontos beruházások valósulnak meg, mondta Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke a Szabadkai Magyar Rádiónak. Példaként út, egészségügyi és közműfejlesztéseket említett. Az idei aszály kapcsán kiemelte a vízgazdálkodás fontosságát. A tartomány közel 400 millió dinárt biztosított a vízalap számára az öntözőrendszerek és csatornahálózat működtetésére. Az oktatásról szólva elmondta, idén 1290 magyar gyermek kezdte meg tanulmányait 118 magyar első osztályban. A felsőoktatás kapcsán sajnálatát fejezte ki, hogy az Újvidéki Egyetem továbbra sem szerepel a világ 1000 legjobb egyeteme között, miközben a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon 50%-kal nőtt a beiratkozók száma, amely az intézmény folytonosságának is köszönhető, fogalmazott. Agárdi Gábor a mikrofonnál.
2: Vajdaság fejlődése szempontjából fontos döntések születtek a tartományi képviselőház legutóbbi ülésén. Nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádiónak adott interjújában Juhász Bálint, a képviselőház elnöke. Beszélt idegenforgalmi, egészségügyi, közmű és oktatási fejlesztésekről is. Hangsúlyozta, hogy habár lehetne sorolni a számokat, mégis a tervezett, a folyamatban lévő és a megvalósult projektek tükrözik igazán a költségvetést.
3: Magyarkon is a Martonos községi út rehabilitációja, Zentai utcák aszfaltozása, Magyarkon is a Gyógyfürdőbe egy kisebb felújítás, a Felsőhegyi Egészségház rendelője, kisegyesen Széles utca útpályának helyreállítása, és számos projekt még, hiszen a költségvetés az számoknak a halmaza, fontos a százalék, fontos, hogy mekkora összeg, de igazából az emberek szempontjából ezek a projektek adják meg az értelmét.
2: Juhász Bálint a régió csújtóaszályról is beszélt. A politikus hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzet óriási kihívások elé állítja a mezőgazdaságot. Kifejtette, hogy vízgazdálkodás szempontjából felelős stratégiai hozzáállásra van szükség. A kérdéssel a tartományi képviselőház is kiemelten foglalkozik.
3: Közel 400 millió dinárt biztosítottunk a vízalap számára, hogy a Duna és a hozzá kapcsolódó csatornahálózatban elvégezésre kerülhessenek azok a munkálatok, amik biztosítják azt, hogy az öntöző rendszerek ne álljanak le, hogy ne száradjanak ki ezek a csatornák, és így a talajvíz ne húzódjon vissza ezen a területen. Azt gondolom, hogy gyors reagálással sikerült ott elérni.
2: A politikus beszélt az iskola kezdésről és az oktatás kérdéséről. Emlékeztetett arra, hogy idén több magyar elsős volt, mint az előző évben. 118 magyar első osztályban 1290 gyermek van. Pozitív példaként hozta fel Bajsát, ahol megduplázódott a magyar elsősök száma. Az egyetemi oktatás kapcsán pedig kifejtette, hogy sajnálatos, hogy az Újvidéki Egyetem nem jutott vissza a világ 1000 legjobb egyeteme közé. Ugyanakkor elismerően szólt a magyar tannyelvű tanítóképzők arról. Ott 50%-kal emelkedett a beiratkozók száma, ugyanis kiszámítható a tanulás lehetősége, és adott az intézményi folytonosság.
1: Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök a szerbiai RTV esti híradójában közölte, hogy ma délben írja alá a parlament feloszlatásáról és a választás kiírásáról szóló rendeleteket. A szerb kormány hétfői rendkívüli ülésén javasolta a köztársasági képviselőház feloszlatását és az előrehozott választás kiírását. A rendes parlamenti választást csak 2027 végén kellett volna megtartani. Alekszandar Vučić az RTS-nek azt mondta, demokratikus választási küzdelmet szeretne, és minden résztvevőnek sok sikert kívánt. A kampány várhatóan mintegy 40-45 napos lesz. A megszólalásában arra kért minden politikai szereplőt, hogy a kampány során az emberek problémáira, szükségleteire és jövőjére összpontosítsanak, ne pedig az erőszakra és a feszültségkeltésre. 44 szabadtéri tűz aktív jelenleg Szerbiában. A legsúlyosabb helyzet továbbra is a Suva planinán van, ahol már 6. napja küzdenek a lángokkal. A tűzoltást az erős szél, a magas hőmérséklet és a nehezen megközelíthető terep továbbra is akadályozza. A lángok kedden átterjedtek Niskabanya község területére is, ezért Nis városa rendkívüli helyzetet hirdetett a község egyes részein. A munkát a levegőből a szerb belügyminisztérium helikopterei és egy orosz Iusin tűzoltó repülőgép is segíti. A deliblati homokpusztán az erős szél ismét fellobbantotta a tüzet egyes területeken. A Majdanpek közelében pusztító erdőtüzet viszont sikerült lokalizálni. Idén már 60 motoros és segédmotoros vesztette életét közlekedési balesetben Szerbiában. A tragédiák leggyakoribb oka a nem megfelelő sebesség és a tapasztalat hiánya, közölte a közlekedésbiztonsági ügynökség. Mirko Kokovic, az ügynökség munkatársa az RTS-nek elmondta, csak 2 nappal ezelőtt 3 óra leforgása alatt 4 ember halt meg motorkerékpáros balesetben. 3 áldozat a járművezetője, 1 pedig utasa volt. A szakember szerint a motorosok egyik legfontosabb védőeszköze a bukósisak, amely jelentősen csökkentheti a halálos fejsérülések kockázatát. Ennek ellenére még mindig nem használja mindenki. A halálos áldozatok között sok a fiatal, az érintett motorosok jelentős része 25 év körüli. Megkezdték a palicsi Vértótól a ludasi felüljáróig tartó összesen 1400 méter hosszú új kerékpárút aszfaltozását a Magyar-Kanizsai út mentén, azaz a Bár utcától a Ludasi utcáig. A munkálatok előre láthatólag szeptember végéig tartanak, ami idő alatt a lakosság türelmét és fokozott figyelmét kérik az illetékesek. A szakasz része az OptiBike 3 projekt keretében épülő 4227 méternyi kerékpárútnak, amelyből korábban már 2827 méter elkészült. Ezzel a beruházással a teljes tervezett útvonal kiépül 2827 méter Királyhalom környékén, valamint 1400 méter Palicson. A projektet Szabadka város önkormányzata magyarországi partnerével, Tompa város önkormányzatával közösen valósítja meg az Interreg IPA Magyarország-Szerbia határon átnyúló együttműködési program keretében. Újhelyi Ákost projektmenedzsert hallják.
0: Fontos elmondani, hogy ennek a projektnek a keretében egy alkalmazás is elkészült, amellyel segíteni szeretnénk az ide látogató turistákat, ugyanis több tematikus útvonalat fogalmaztunk meg, pontosan azért, hogy a tájékozódás és a helyismeretet segítsük a turisták számára. Emellett egyébként el kell mondani, hogy a nyári időszakban állandóan torlódások alakulnak ki a határátkelőkön, és a projektnek köszönhetően a kerékpárosok sokkal gyorsabban át tudnak jutni a határon, így akik munkába mennek és munkából jönnek haza minden nap, könnyebben el tudnak jutni és gyorsabban is a munkahelyre, de emellett nagyon fontos, hogy turisztikai tartalma is van ennek a projektumnak. Fontos még azt is elmondani, hogy az OptiBike projektum az szeptember végén befejeződik Szabadka város területén.
1: A nyári szünet után ismét működik a Népkonyha Szabadkán. A Vöröskereszt programjának jelenleg 1200 kedvezményezettje van, közülük 250 kiskorú, több mint 400-an pedig 65 évnél idősebbek. Szeptember 1-e óta 18 elosztóponton minden munkanapon főtételt kapnak a rászorulók. A távolabbi településeken élő, mintegy 150 kezdeményezett számára 2 havonta élelmiszercsomagot biztosítanak. A Népkonyha működéséhez szükséges 10 alapvető élelmiszert a Szociális Ügyi Minisztérium biztosítja, míg Szabadka önkormányzata egyebek mellett a hús, a további hozzávalók a rezsi és a bérek költségeit fedezi. A kedvezményezettek listájáról továbbra is kizárólag a Szociális Központ dönt. A pontos idő 12 óra 9 perc.
4: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelen pillanatban 30 fok mérhető, ez állítólag 34-ig emelkedik még a mai nap folyamán. Ami igazán érdekes az, hogy holnap számíthatunk leülésre.
6: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: Reklám.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
6: Bomax.
8: Fáj a foga? hiányos a mosolya.
9: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk. Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
8: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
9: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
10: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.

0: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Hello lányok, akiket várunk mi a széllel. Hello lányok, akiket kiáltunk mi éjjel.

0: péntek.
1: Programajánló.
2: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
3: hellovajdaság.com
4: Média támogató a Pannoner TV.
3: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Pannon Rádió, a te hangod!

0: behind.
1: Popcorn és most.
2: Hey now, you're an all-star.
1: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei
3: a Panorádióban.

Nem tudom, hogy hallottátok, hogy mekkora rablás történt itt tegnap, de az országos és a városi rendőrség is a helyszínen volt még tegnap. Nyilván a dél-franciaországi Caen-sur-Mer településen található Renoir múzeumnál, miután az intézményből több millió euró értékű műalkotásokat loptak el. Az eset röviddel hajnali 6 óra előtt történt tegnap. A tolvajok menekülés közben a négy festmény egyikét, képzeljétek el, elejtették. Caen-sur-Mer polgármestere, nem tudom másképp kimondani, ne haragudjatok. Megnéztem külön, hogy kell ejteni, annyira franciás, hogy az szörnyű. Caen-sur-Mer polgármestere szerint az ellopott műalkotások becsült értéke 9 millió euró, adta hírül az AFP hírügynökség. A múzeumot 1960-ban nyitották még Pierre-Auguste Renoir festőművész utolsó lakhelyén, ahol a festő 1919-ben elhunyt. Gyűjteményében megtalálhatók Renoir tárgya és bútorai, köztük festőállványa és kerekesszéke, valamint a művész által festett portrék, tájképek és aktok, olvasható a The Guardian oldalán. A polgármester elmondta, hogy a hatóságnak 5 percbe telt, mire reagáltak. A múzeum riasztója reggel 5.48-kor jelzett, reggel 5.53-kor, mindössze 5 perccel később a városi rendőrség már a helyszínen volt, mondta. Az eset kevesebb, mint egy évvel azután történt, hogy 8, összesen mintegy 88 millió euró értékű műtárgyat loptak el egy nappali rablás során a párizsi Louvre-ból. A négy gyanúsítottat letartóztatták, de a lopott tárgyakat még nem találták meg, annak ellenére, hogy a francia nyomozók kiterjedt.

keresést folytattak a párizsi régióban, és együttműködtek a belga, olasz és más országok rendőrségeivel, és hát erről is hallottunk már eleget különben a médiában az utóbbi időben. Eszméletlen, mi minden zajlik itt a világban.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

Nos, nézzük, mi újság az utakon, Palicson kikristályozódott a helyzet, az elmentek a rendőrök állítólag, Tavankúton viszont még ott vannak, Tavankúton ott vannak, valahol mindig vannak. Utána nézzük, hogy mi újság a határon, hogyha Szerbiából Magyarországra akarunk menni, akkor Horgos egy röszke egy reggel óta 23 perc, viszont Horgos 2 röszke 2 rosszabbodik, már 60 percet kell várni, hogyha Magyarországra szeretnénk menni, minden a máshol nyugalom van, mint egy befelé is nyugalom van. Hőmérséklet ugye emelkedik, 31 fok, elméletek 34 lesz, gyanús, hogy ez ma már nem lesz meg. Holnap viszont jön a lehűlés, és a napi csúcs az már csak 26 fok lesz.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.
7: Hírek.
8: Választások 2026.
10: Feloszlatta a parlamentet, és október 25-ére kiírta az előrehozott parlamenti választást a szerb elnök. A szerb választási szabályok szerint a választás kiírása és megtartása között legalább 45, legfeljebb pedig 60 napnak kell eltelnie. Az államfő hangsúlyozta, Szerbiának az elmúlt időszakban sikerült megőriznie a békét és a stabilitást, miközben gazdasága növekedett. Azt állította, hogy Szerbia 2026-ban Európa leggyorsabban növekvő gazdasága, és a Nemzetközi Valuta Alap előrejelzése szerint 2027-ben is az lesz. A köztársasági elnök az utóbbi majdnem 2 év belpolitikai feszültségeiről szólva azt mondta, szerinte azok nem kizárólag hazai politikai szereplők közötti konfliktusok következményei voltak, hanem külföldi hatalmak jelentős beavatkozása is szerepet játszott bennük. Hozzátette, többször hívta párbeszédre politikai ellenfeleit, de erre nem kapott választ. Az államfő szerint éppen ezért van szükség választásra, amelynek eredménye világosan megmutatja, milyen irányban kíván tovább haladni Szerbia.
8: Választások 2026.
10: Az uniós átlag csaknem 97%-át érik el az élelmiszerárak Szerbiában, miközben a bérek még az EU-s átlag felét sem teszik ki. Erre a Szerbiai Költségvetési Tanács legújabb elemzése hívta fel a figyelmet. A Költségvetési Tanács elemzése szerint már az elsődleges mezőgazdasági termékek árszintje is eléri az uniós átlag 87%-át. Egyes alapvető élelmiszerek, köztük a tojás, a tej, egyes húskészítmények, az étolaj és más zsíradékok ára pedig akár 8-20%-kal is magasabb lehet az uniós átlagnál. A szakértők szerint a teljes élelmiszerláncban a mezőgazdasági termeléstől a feldolgozáson és a forgalmazáson át a kereskedelemig meg kell vizsgálni, mi okozza a magas árakat. A nyári szünet után ismét működik a Népkonyha Szabadkán. A Vöröskereszt programjának jelenleg 1200 kedvezményezettje van, közülük 250 kiskorú, több mint 400-an pedig 65 évnél idősebbek. Szeptember 1-e óta 18 elosztóponton minden munkanapon főtt ételt kapnak a rászorulók. A távolabbi településeken élő mintegy 150 kezdeményezett számára 2 havonta élelmiszercsomagot biztosítanak. A Népkonyha működéséhez szükséges 10 alapvető élelmiszert a Szociális Ügyi Minisztérium biztosítja, míg Szabadka önkormányzata egyebek mellett a hús, a további hozzávalók, a rezsi és a bérek költségeit fedezi. A kedvezményezettek listájáról továbbra is kizárólag a szociális központ dönt. Jelenleg csak a megépített fenék küszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a paksi atomerőmű, jelentette ki Magyar Péter a Facebook oldalán tett bejegyzésben. A magyar miniszterelnök hozzátette, eközben Ausztria bepanaszolta Magyarországot Brüsszelben az építkezés miatt. Jó lenne, ha az osztrákok az best ügyben lennének ilyen aktívak, fogalmazott Magyar Péter.
7: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén 32 fokot mutat a hőmérő, a hét második felében változékonyabbra fordul az idő, csütörtöktől északon és nyugaton, szombattól pedig az ország többi részén is csökken a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Társadalmi célú felhívás.
10: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
11: Média támogató a Pannoner TV.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak. Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: szó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Új CT-szkenner a szabadkai kutyazdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyazdravja.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyazdravja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyazdravja.
3: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
3: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
0: Pannon Rádió. Az interneten és az FM 91,5-ön.

0: Egy lakás vagy egy ház nem az igazi, függönyök nélkül, meg lakás textil nélkül, és itt van velünk hát egy igazán komoly szakértője ennek a témának, aki ebbe született bele, és ezt viszi azóta is. Ő nem más, mint Keszler Zoltán. Szia, üdvözöllek itt nálunk.
1: Szia, nagyon köszönöm a megtisztelő bevezetőt, túlozzuk el a dolgokat.
0: De mindig túlozni kell. A lényeg az egészben az, hogy kérdéseket foglak bombázni, hiszen így szokták ezt csinálni, és az első kérdésem rögtön az, hogy milyen függönyök számítanak most igazán divatosnak, ha egyáltalán van ilyen? Van ilyen?
1: Talán legjobban az ilyen egyszínű. Letisztult, egyszerű, dimoutra mennek, blackoutra, semmiféle ilyen mintás, ilyen csiricsári valamik.
0: Ez nem megy.
1: Nem nagyon megy.
0: Nem csak azért kérdezem, mert hogy az internetnek köszönhetően, én meg tudom neked mondani külső szemmel, hogy ez az úgynevezett wave függönyök mennek nagyon a neten. Én nem tudom, hogy a valóságban ezt nálunk Szerbiában rendelik-e. Van erre igény?
1: Rendelik, kérik is, és ez a wave, ez egy nagyon érdekes téma, mert ez most mindenkinek az annyira új, meg annyira el vannak keveredve, hogy ez most jött be. Amikor 10-15 éve elmész egy kiállításra, vagy speciál voltam is,
0: hogy akkor már volt
1: Németországban, ez már nagyon régóta létezik.
0: Na, csak most
1: ez most jött el ide.
0: Aha.
1: Ez olyan, sok minden más, akár a technikában, vagy bármilyen, érted? Ez ilyen, hogy most hú is mindenki el van ebben keveredve, hogy wave, hullámrendszer, meg akkor magyarázzák, sok mindenki máshogy hívja, de amikor már kezdik körülbelül mondani, hogy mit akarnak, akkor tudom, hogy
0: ez a wave. A wave-nek azért van egy pár trükkje, ugye ő neki, nagyon sokan ugye, ezek fontos dolgok, tehát nagyon sokan ugye rejtett plafon mögé rejtik be a karnist. Ugye a karnis a plafonhoz van rögzítve, de ennek kell hely ezeknek a függönyöknek, de most ennek a wave-nek kell sok hely, ha nem tévedek, ugye? Tehát előre kell azért ezt látni. Ezt
1: előre kell látni, és akkor rengeteg ilyen videót lehet látni a különböző közösségi oldalakon, hogy most itt lemutassa a vonalzón, hogy ez akkor 16 centi, meg 8 centi, meg minden. Nem éppen úgy van az. Szóval, hogyha mind a két anyagot wave-re akarod tenni, akkor sokkal több hely kell.
0: De tényleg akkor mennyire rengeteg?
1: Hát akkor rengeteg.
0: De az már mi az a rengeteg, ez mennyi? 25-30?
1: Ez is attól függ, hogy mennyire sűrű az anyag, mennyire akarod, mennyire mély hullámokat akarsz csinálni, vagy szeretni. Ha mind a kettőt arra szeretnéd, akkor tényleg sok hely kell. De általában praktizálják, hogy mondjuk a dekoranyag, ami sötét itt, akár vagy díszként jobbról, balról, tehát csak áll, és azt nem mozgatod, fixen áll, akkor pedig a belső, az sima, mondjuk, fényelteresztő, akkor nem kell annyi.
0: Akkor nem kell annyi. De viszont ez egy érdekes dolog az, hogy mély hullámokat szeretne valaki, mind a kettő anyag legyen mély hullám. Azért tudni kell, hogyha ilyennel megyünk be egy boltba, vagy egy szakértőt keresünk meg, mint te, akkor azért ez jócskán csacsing, de hát azért mehet, hogy
1: el kell magyarázni, meg megmutatni.
0: Szóval, ennyire brutális hullámokat kapjunk, ahhoz rengeteg anyag kell. Én emlékszem, Zoli, nekem mindig azt mondták régen, hogy mindig az ablak hosszára rá kell számolni kettőt. Hát ez itt bőven nem játszik. Mennyit kell rá számolni?
1: Hát az a minimum.
0: A wave mehetsz, az mennyi?
1: 2,3-tól. Hát most 4. 3, 2,8, vannak különböző spéci behúzó szalagok, ilyen, hogy 1,8. meg 2,3, meg stb. Ne soroljam. Mondjuk, ha mind a kettőt ilyenre szeretnéd, és a dekorációt nem mozgatod, akkor meg lehet úgy oldani, hogy például a két oldalát az egymás a fényelteresztő hullámai, és a dekor hullámai is fedik egymást, és akkor nem fogja súrolni egymást, hogyha húzgálják jobbra-balra.
0: Szóval ez egy kész tudomány.
1: Akkor nem fogod húzgálni a dekort. Vagy lehet, csak akkor jön vele együtt a fényelteresztés.
0: Szóval ez egy tényleg egy,
1: de mondjuk az a ilyen 20 centi, az, ami így is ilyen PS, hogy azért azt illik.
0: 20 centit el kell engedni az eresztett plafont a
1: hát
0: a
1: legalább, most itt megvan a mélység is, tudod, a mennyire mélyen van beengedve az a sziasztett, látszon-e a szalag, vagy ne látszon a szalag. Ez közönséges behúzó szalagoknál is érvényes, mert van, aki nem szereti, hogy az látszik.
0: De van, amelyik
1: behúzó szalag, tehát mondjuk itt elmegy az ember egy egyszerű, most, ha mondhatom azt piacra, van egyfajta behúzó szalag, ami 3 centi magas, és minden létező anyagra azt teszik. Hogy legyen.
0: De valami. Hogy nálatok, ahol mondjuk szemére lehet szabni, ott meg ezt is lehet válogatni?
1: Van vagy 40 fajta, vagy most mondtam fajta. Valamit, most rámondtam.
0: Ez vagy azzal is lehet játszani, hogy milyen ez a szalag, igazából ez a függöny teteje, ugye?
1: Ez a függöny teteje, ez ad egy dekorációt neki, ez határozza meg, hogy tehát ha 2,5-szeresre veszed az anyagot, akkor 2,5-szeres behúzó szalagot használsz, ha másfelest, akkor másfeles, és akkor 1,3-ast, és itt tovább lerakó behúzó szalag, az ilyen lapos mintázatokat csinál. Most itt megint az a kérdés, ha besülyeztjük mennyezetbe, akkor az nem látszik. Van-e értelme neki akkor? Tehát akkor... Igen, meg van 15 centi magas behúzó szalag, amilyen csokros, érted, ilyen darazsas. Az direkt, na, impozáns tényleg. Gondolom, megvan a miétje, és akkor most itt az a kérdés, hogy süllyesztjük be fullba, igen, vagy ne. Van, aki azt nem szeret. Vagy kimész egy balkonra, kívülről látod a behúzó hátulját. Nem túl szép.
0: Szóval nem, ezeket mind, jó, de hát ezeket mind elkerül mondják, és akkor ugye ezeket tudjátok. Van itt nagyon sok minden, de ugye például csak érintsük a témákat, ugye rengeteg van, például karnisok. Csak egyszer röhögtünk azon, hogy régen, nekem van egy emlékem, hogy a karnisok azok így akadtak, ma pedig olyan rendszerek vannak, hogy nem akad. Hát ez úgy siklik, mint a, nem tudom milyen hasonlatot mondjak, mint a forrók és a vajba, így csak így bele.
1: Igen, itt vannak, nagyon, tehát van rengetegféle ilyen csúszka bele, görgős, nem görgős, sima csúszka, tányíros, olyan, amit nem akasztasz ki a behúzóból, és azzal együtt mosod, az mondjuk a nagy közönség
0: kedvence?
1: Kedvence, igen. Minél kevesebbet kell ilyen vele foglalkozni.
0: Pepecselni.
1: Igen. De ez nem adja meg azt a, tehát egy nehezebb anyagot ráteszel egy alumínium karnisra, az nem fog úgy csúszkálni benne, mint egy rendes, mondjam azt, olasz csúszka, amely mindig a rendszerben van, és te az akasztókat külön rakod bele a behúzóba, és azt akasztod le.
0: Tehát az a jó?
1: Ezt ilyen, hogy hotelokba, vagy komolyabb projektoknál nem is ismerik azt, amit itt különben az emberek nagyjából használnak, meg szeretnek. Tehát nem is tudják, hogy mi az.
0: De Zoli, most nem kell, hogy összegeket...
1: Nem hanem arról az egyszerű csúszkáról beszélünk.
0: Igen, de most én arra gondoltam, hogy különben nem muszáj, hogy... Nem kell, hogy nekem árat mondjál, de csak nagyságbeli különbséged. Hát,
1: nem azt, olyan amit... nagyon nagy.
0: Hát nem nagy, csak nem tudják az emberek,
1: csak
0: hogy
1: hát van. Nem tudják nagyon. Vagy nem akarják, mert akkor úgy vannak vele, hogy hát azt ki kell szedigetni. Lehet, hogy mondjuk azokat a hatosokat a mosógépek jobban szeretik, de a behúzó szalagnak is vannak ugye ezek a zsebei, ahol beleakasztod, mindig magasabb, ez is most megint ilyen részlet, műszaki kérdés, ahonnan nehezebben esik ki. És akkor érted. Erre van így kitalálva, kitervezve. Na most azokat külön ugye bele kell akargatni. A sima, amiről beszéltünk, amit a úgymond nagy közönsége, hogy említetted, az pedig egyszerűen csak az anyag együtt vissza belehúzza az egész rendszer.
0: És
1: az
0: kész.
1: Egész, és kész.
0: És
1: akkor itt nincs valamit, ne. Mert nem akar vele.
0: Igen. Nézd, az is egy érdekes dolog. Hogy
1: megértek.
0: Valahol igen.
1: De valamit valami.
0: Igen, valamit valami. Megyünk itt ugye sokszor a kinézetre, a praktikusságra, stb. Stb. Ugye a függöny azért tényleg megadja az otthonnak úgy azt a sava borsát, mert akkor tényleg csak dekoráció, vagy pedig... Meg hát ugye nagyon sokat tudunk vele játszani, és nekem nagyon érdekes, hogy nagyon sok embernek van radiátor az ablak alatt. Ugye ez egy normális dolog. Na most jön a nagy kérdés. Én sem tudom rá a választ, mindenki más mond, akkor most kihasználom az alkalmat, megkérdezlek. A függöny az a radiátor magasságáig meg, vagy megy, vagy lelóghat elébe a földre?
1: Én jobban szeretem, ha lelóg a földre, és szebb is ez.
0: Elegánsabb, ugye?
1: Elegánsabb, így van, ez nem kérdés, ahol csak van rá mód, földig menjen. Na most ezek körülbelül 15 centire állnak el a faltól. Eleve a maguk a karnis tartókat is már mondjuk úgy jobban, úgy is tervezik, hogy ne nagyon legyen túl hosszú, mély. De elérhetők a hosszabbak is, vagy vannak tollók hozzá, mert azt nézem, kint egyre kevesebb radiátoros megoldás van.
0: Igen?
1: Hát logikusan arra következik, mert mindegyik tartó mondjuk ilyen 7,5, meg 15 centi, meg minden, és akkor nálunk ki is hangsúlyozzák a rendelésnél, hogy 17 centire álljon el, tudom én, hogy mié. Azért, de mondjuk 15-re, ha 15 is belefér, mert ha te arra ráakasztod az anyagot, akkor az nem fog közvetlen vertikálisan lelógni rá a radiátorra, de lehet, hogy súrolja.
0: Aha, szóval az
1: vagy ül rajta a 15-ön felül, ha van radiátor. Ha a radiátorig mész, akkor az hát nem annyira elegáns. És akkor na most itt jön a két soros, ugye kell a dekor is.
0: Igen.
1: Akkor meg megy a még hosszabb. Most akkor vannak ilyen tartók, amik kihúzhatók. És akkor tudod állítani rajta, hogy mennyire üljön-e, épp amennyire mondjuk a radiátor.
0: Na most, hogy tényleg annyi mindenről lehetne beszélni, például az is, hogy bocsánat, hogy a karnist említetted, ugye, hogy az, és akkor legtöbb háznál egyenes. Na de hát van, ahol ívelt. Hogy ezt is, te ezt így, te magad meghajlítod arra a szögre, vagy ívra, hogy kell.
1: Hát ez van egy szerszám, igen, ez alumíniumból csináljuk. Léteznek olyan profilok, amelyeket kézzel lehet hajligatni, vagy régebben ez úgy kezdődött, hogy műanyag bevonatos ilyen fém belsőbe hajligatták ezt, de abszolút nem profi, ami azt illeti, próbáltam, én azt néztem azt. Ezek a, amiket mi csinálunk, ezek egy szerszámmal hajlítva, megadott méret alapján, rádiusz, na most ez így a, hát ez nem egy szakműszaki rajz, amiket én leszoktam írni, de érthető. Uh-huh. Valójában itt rendes rádiuszt kell megadni, körcikket akár, stb. Most, ja, hát ez nem egy szakműszaki rajz, amiket én leszoktam írni, de érthető. Uh-huh. Valójában itt rendes rádiuszt kell megadni, körcikket akár, stb. Most nem tudom, ne részletezek annyira vele, én sem.
0: De szóval meg lehet ott.

0: függönyöket, se csak gondolunk arra, hogy vannak itt olyan ingatlanok is, ahol 6 meg 7 méteres a belmagasság, oda is kell függöny, tehát nyilván az másmilyen kardos, mint ami nekem otthon van. De hogy az is egy érdekes dolog, hogy ezeket a nagy, mega hatalmas függönyöket hogy mozgassuk, hogy hogyan mozgatjuk, és ugye vannak erre most már elektromos otthon, nekem is, egy egyszerű házban is vannak elektromos megoldások, de vannak ilyenek, ahol megnyomsz egy gombot, és 10 méter széles függöny, az egész kontrollálódik, ugye? De hát, hogy igazából itt most már határcsillagoség?
1: Hát jóformán, igen, telefonról is akár működik. Egyszerre 10-et működtetsz, egyszerre 2-t, föl tudod osztani a csatornákat, melyik legyen a nappali, melyik a konyha, azt is akár, hogy mikor, fényérzékeny is tud lenni, szóval mindenféle...
0: Fényérzékeny tud lenni?
1: Hát, amikor úgy gondolja, hogy most sötét van, akkor...
0: Tényleg? Akkor kinyílik?
1: Kinyílik, vagy hasonló, vagy hő, akár. Úgyhogy ennek vannak több funkció is, ez az is volt, ez az energia kiállítás volt, amit rengeteget beszéltek erről is, hogy egy nagyobb munkánál, nagyobb projekteknél ez olyan hülyén hangzik elsőre, hogy ez kihatása van, mert hogy hát mit, hát az csak egy rongy, ami ott ugye lóg, ezt így képzelik el. Ebben hát nem épp úgy van. Azért, mert hogyha a papírra teszed is egy ekkora munkánál, és statisztikát csinálsz, akkor meglátod a számokat.
0: Ja, hogy
1: nem
0: az
1: csak erre vonatkozólag, hanem rengeteg minden. Más az árnyékolás technika, rollók automatizálódnak, automatikusan akkor fog neked alkalmazkodni a körülményekhez, vagy az időjárás viszontagságaihoz, hogy akkor működik, amikor. Meg nem mindegy, hogy elmész az összes szobába, van mondjuk ott 100 szoba, vagy mennyi, és akkor ott külön-külön állítgatod őket.
0: Uh-huh. Vagy pedig tudja az egész. Na most az az érdekes, hogy már most ez a pár perc alatt, amit beszéltünk, ugye itt egy csomó minden infót dobtál így be, és beszélgettünk csomó mindenről. Gondolom, hogy neked a legnehezebb az, hogy az emberek tisztában vannak ezekkel a dolgokkal. Értik ők, mi a különbség mondjuk, hogyha elmennek egy boltba, ahol konkrétan rátervezik a te házadra a karnist, a függönyt, az összes megoldást, akik be is szerelik, érzik ők a különbséget a között és a között, hogy elmegyek egy boltba, ahol random előre gyártott függönyeket veszek?
1: Nem nagyon. Nagyon sokszor hozzák hozzánk, hogy varjuk át. Uh-huh. Tehát ott egyszerűen tehát tegnap előtt is voltam egy házban, és 3 identikus szovája van, mások a magasságok. No, ezt méretre kell csinálni. Ha olyan akarod, hogy legyen, szeretnéd, hogy az oda van.
0: Uh-huh.
1: És olyan máshol nincs még egy olyan szoba.
0: De amúgy különben kezd nálunk egy ilyen divat lenni? Az embereknek van igényük erre, hogy akkor teljesen hát az otthonomra szabott függönyt akarok?
1: Kezdeget. Ez egy igény kérdése. De van, akinek tökéletesen megfelel, hogy vesz valamit, és nem áll, zavarja azt, hogy most én bemegyek valami. Én rögtön látom, hogy az a karnis az hajlik ilyen uvalakba be, de az ott úgy jó funkciója, mondjuk rá, megvan, és az úgy ott olyan. Na. Azt szoktam mondani, hogyha bemész valahova, és nincs,
0: igen,
1: akkor zavaró
0: aha
1: a dolog. De ha van, akkor nem veszed észre, hogy van. De ha nincs ott,
0: akkor zavaró.
1: Valami hiányzik.
0: Valami hiányzik. Na, van még egy dolog, ami nekem nagy kedvencem, ez egy őrület, amikor láttam nálad, ez a japán függöny. Na hát, ilyet én még a neten se láttam. Hát ez mennyire jó néz már ki, mesélj nekünk.
1: Hát ez is egy régi, gondolom, mostanában látod, annyira nem forszírozzák. Ez, hát nagyobb felületekre érdekes ez, ezt is lehet motorizálni különben, meg több pályán tud működni, minél inkább nagyobb felületekre, üvegfelületekre érdekes, és itt mondjuk jön elő az, hogy ami egyáltalán nem fontos, hogy mintás legyen, mert ők egyenesek, ugye, uh-huh, ők lapok.
0: Na ez az, de úgy lapok, hogy ezek anyaglapok.
1: Anyagok.
0: És a súly tartja...
1: Alul van neki egy súly.
0: Ezért néz ki úgy, mintha lap, de nem lap az, hanem anyag. Ez zavart meg engem is, hogy mondom, wow, de ez, hogy megérintett, és mondom, hogy ja, ez anyag. Mondom,
1: úgy tűnik, igen. De lehet függönyből is csinálni, lehet dekoranyagból is, szóval mindenféleből meg tud csinálni, mintásból, nem mintásból. Ez nagyobb terület, de ez mind a panelok szélességétől függ, hogy osztod el, mm-hmm, mekkora az átfedés. Itt lehet előbb mennek mondjuk a nagyobb mintások, mert látszik. Ha te összehúzol egy 4 méteres anyagot, ami nagy mintás, ott nem fognak kifejezésre
0: jutni a minták.
1: Jutni a minták, igen, úgyhogy itt azok vannak. Kevés helyet fog el, ugye? Kevés anyag kell hozzá,
0: aha,
1: mert egyenes,
0: ja, egyenes. Egyik.
1: Viszont hát mondjuk munka, az lehet, hogy egy kicsit olyan több van vele. Nem szörnyű, de igen, meg ezeket most ezt mondjuk így, mint nem tudom, hogy azért nem szeretik-e, mert

0: ez egy európai standard, mondjuk 6 méteres profil.
1: Uh-huh.
0: És akkor neked, szóval egy 5 pályást nem nagyon csinálnak másfél méteresre, vagy... És akkor te elevágsz egy 4-est, neked a 2 méter megmarad.
1: Uh-huh.
0: És akkor lehet, hogy annyira nem forszírozzák ezt így a...
1: De hogy létezik ilyen?
0: Létezik, persze.
1: Ez van mondjuk abszolút... Belőle,
0: aha. Meg ezt is lehet elhúzó szerkezetre, madzagosra. Általában azt szokták választani, ami nem elhúzós. Tehát sima kézi, mert ott a panelokat egymástól függetlenül oda teszed, ahova akarod. Igen. A madzagos nem meg van határozva, hogy hol vannak ilyen elágazók, húzók, egyik húzza másikat, középről nyit, vagy jobbról balra, vagy fordítva.
1: Érdekes a sztori, már csak azért is, mert hogy, és még ezt bedobom ebbe témába, hogy ezek a súlyok. Ugye erről nem beszéltünk, meg ezt nem is biztos kell, hogy az emberek feltétlenül tudják részletesen, csak felületesen, hogy a wave rendszernél is, hogy például az mindig úgy álljon, ahogy kell, oda is a végére kellenek rejtett súlyok. Mindenhova vannak, attól függ, hogy milyen típus az a függöny, ilyen rejtett súlyokat kell beépíteni mindenhova.
0: Hát igen, ezek ilyen kis ólomlapok, vagy van így, hogy ólombabáknak is hívták ezt, már régen nem is tudom, mikor használtunk olyat, azt fölülre szokták, de na, alapjáraton ezt le, ahol visszahajlik az anyag, hogy ne forduljon ki, oda szoktak bevarni, és akkor a végén ezt ugye mindig úgy kell osztani, hogy évet, hogy páros legyen, és mindig befelé forduljon a két vége.
1: Na hát ezek azok a dolgok, amit a sima ember már nem tud, de hát jó van, azért vagy te, majd te tudod ezeket. Merre forduljon, ahova hát, forduljon, hogy az jó nézzen ki a végén.
0: Igen, meg ugye a madzag, vagy van a wave-nek is többféle, most az igazi wave az a madzagos, amikor madzag határozza meg, az 6 vagy 8 centi távolsága vannak a csúszkák, ezeket a hullámokat. Na most visszatérve, elmentem lehet a témától, a súly.
1: Igen.
0: Ha a függönynél általában ólom zsinór van alul. Mondjuk a varrónőink, kolléganők nem nagyon szeretik, például ők otthon úgy csinálták a vévet meg, hogy fel van hajtva, és nagyon-nagyon jól áll. De az ólom súly, ólom zsinór úgymond, az ténylegesen azért van kitalálva, mert magát az esést adja. De ez nem a vévre vonatkozik, csak ez bármely.
1: Ez bármire.
0: Bármire. És akkor ugye a sarkait lehet ezt mondom, ezekkel az ólom megoldásokkal, de van azon, már, azon kívül már más, tehát ilyen kapcsok a végén, meg különbözőféle megoldásokat lehet találni már akár az ilyen oldalakon is, hogy,
1: szóval...
0: hogy fordítsák át azt a két végét, hogy az fullba ne forduljon ki, és akkor megadja.
1: Szóval az a
0: divatlapos képet adja. Igen.
1: Na most az a lényeg ebben az egész, hogy amikor valaki házat újít, vagy renovál, vagy csak meg akarja változtatni a házát, akkor most már ezzel a beszélgetés meghallgatása után tudja, hogy a függöny se olyan, hogy elmegyek, veszek egy anyagot, fölrakom, hanem ez egy külön világ, milyen legyen a kard is, milyen legyen a csúszka, milyen stílusú a függöny, mennyit kell eleresztem a plafontól, a faltól, a mindentől, ívelt, nem ívelt, milyen az anyag, egyenes, nem egyenes, súly, nem súly, elektromos, a madzagos, kézi. Szóval, hölgyeim és uraim, hogyha bele vagytok zavarodva, keresétek a Keszter Zolit, akivel itt most beszélgettem, aki különben a lakás textilek világában él, úgyhogy ha valaki, akkor ő tudni fog válaszolni az összes kérdésetekre. Köszönöm,
0: várom a kérdéseket.

Espresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

Nos, miután már mindent megtudtatok a függönyökről, akkor én is búcsúzom, ez Beckham Péter Zeci voltam itt veletek a mai nap folyamán, meg Nagy Helyesi Dávid is itt volt veletek, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk jövő héten, ciao.

0: Reklám.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 ötös számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre.
3: 14 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna.
4: Választások 2026.
6: A vajdasági magyar közösség politikai súlya is fontos tétje lesz az október 25-ére kiírt előrehozott parlamenti választásnak, hangsúlyozta dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke Facebook bejegyzésében. Pásztor szerint a párt az elmúlt hetek felkészülése után készen áll a választási megmérettetésre. Mint fogalmazott, a VMS-nek 21. századi programja és megfelelő jelöltjei vannak, akik között a párt tagjai mellett a közösségükben hiteles, a VMS-hez nem tartozó személyek is szerepelnek. A VMS elnöke kiemelte, hogy a választási eredmény hatással lehet a vajdasági magyarok számára fontos ügyekre, így az iskolák és intézmények jövőjére, a települések fejlődésére, valamint a közösség gazdasági lehetőségeire is. Hozzátette, hogy a kampány során a VMS vajdaság minden pontján szeretne kapcsolatot tartani a magyar közösséggel. A pártelnök szerint nyílt és pozitív kampányra készülnek, amelyben minden vajdasági magyarra számítanak. Nem indul az előrehozott szerbiai parlamenti választáson a Szabad Polgárok mozgalma, értesült az N1. A párt ehelyett a Hallgatói mozgalmat támogatja a választáson. A párt korábban azt közölte, csak abban az esetben állít saját jelölteket, ha sikerül egységes listán összefogni a parlamenti ellenzék pártjait. Mivel ilyen megállapodás nem született, a mozgalom úgy döntött, nem vesz részt önállóan a választási versenyben. A Szabad Polgárok mozgalma már korábban jelezte, hogy az ellenzéki összefogás elmaradása esetén kész támogatni a hallgatói listát, amennyiben annak politikai álláspontjai nem kerülnek ellentétbe a mozgalom alapelveivel.
4: Választások 2026.
6: 49 új hallgatóval és 15 friss diplomással ünnepelte tanévnyitó rendezvényét a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Az ünnepségnek a Prosciencia Nature Alapítvány oktatási központja adott otthont, ahol a tanév kezdetével együtt a végzősök sikereit is méltatták. A Zentai Konzultációs Központ a következő tanévben is azon dolgozik majd, hogy a vajdasági magyar fiatalok számára helyben biztosítson versenyképes, korszerű és a térség igényeihez igazodó oktatást.
0: Sport.
6: Hajnalig tartó mérkőzésen búcsúzott a címvédő Carlos Alcaraz a US Open-től. A spanyol teniszezőt a hazai pályán játszó Ben Shelton győzte le 5 szetben. Egy több mint 4,5 órás mérkőzésen. Alcaraz ugyan megnyerte az első játszmát rövidítésben, Shelton azonban fordítani tudott, és a döntő szett is tiebreakben dőlt el. Az amerikai 9-7-re vezetett, majd egy ásszal lezárta a találkozót. Az elődöntőben Shelton honfitársával Francis Tiafoeval találkozik, így biztosan lesz amerikai játékos a döntőben.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén 32,5 fokot mutat a hőmérő, a hét második felében változékonyabbra fordul az idő, csütörtöktől északon és nyugaton, szombattól pedig az ország többi részén is csökken a hőmérséklet. Csütörtökön főként a hegyvidéki területeken, pénteken és szombaton már máshol is esőre, helyenként zivatarokra lehet számítani.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
7: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
8: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
9: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13-a Szabadka.
8: Bomax.
2: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
10: Editor's Choice.
2: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra. Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: programajánló.
1: 18. Kukorica Fesztivál Tordán szeptember 18-án és 19-én. Számtalan program, kukoricatörő verseny, főzőverseny, horgászverseny, gyermekprogramok, happarti és kirakodó vásár is várja az érdeklődőket. Pénteken 18-án 18 órától a Juhász Zenekar. Szombaton 19-én 13 órától Palatinus Ervin és társai, majd Gut Emilia. 18 óra 30 perctől pedig Balogh Tímea és Geri Tamás budapesti operettének lépnek fel. Jelentkezni a versenyekre a 069 78 07 43 és a 069 55 65 629-es telefonszámokon lehet. 18. Kukorica Fesztivál Tordán, szeptember 18-án és 19-én.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Reklám. Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Dédit Zuzanna.
4: Választások 2026.
7: Feloszlatta a parlamentet és október 25-ére kiírta az előrehozott parlamenti választást a szerb elnök. A szerb választási szabályok szerint a választás kiírása és megtartása között legalább 45, legfeljebb pedig 60 napnak kell eltelnie. A köztársasági elnök az utóbbi majdnem 2 év belpolitikai feszültségeiről szólva azt mondta, szerinte azok nem kizárólag hazai politikai szereplők közötti konfliktusok következményei voltak, hanem külföldi hatalmak jelentős beavatkozása is szerepet játszott bennük. Hozzátette, többször hívta párbeszédre politikai ellenfeleit, de erre nem kapott választ. Az államfő szerint éppen ezért van szükség választásra, amelynek eredménye világosan megmutatja, milyen irányban kíván tovább haladni Szerbia.
4: Választások 2026.
7: Újvidékről indítják választási kampányukat a tüntető szerbiai egyetemisták. A kampány nyitó rendezvényt holnap 17 órától tartják a Szerb Nemzeti Színház előtt. Az eseményt az Eljött az idő, a diákok győznek jelmondattal hirdették meg az FTNSZE Budi nevű X-fiókon. A Nova.rs beszámolója szerint a megmozduláson nem csak az újvidéki, hanem más szerbiai egyetemek hallgatói is részt vesznek. A szervezők jelentős civil támogatása számít, és azt közölték, hogy Újvidék lesz a kampány első állomása.
4: Választások 2026.
7: Vajdaság fejlődése szempontjából fontos beruházások valósulnak meg, mondta Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke a Szabadkai Magyar Rádiónak. Példaként út, egészségügyi és közműfejlesztéseket említett. Az idei asszály kapcsán kiemelte a vízgazdálkodás fontosságát. A tartomány közel 400 millió dinárt biztosított a vízalap számára az öntöző rendszerek és csatornahálózat működtetésére. Az oktatásról szólva elmondta, idén 1290 magyar gyermek kezdte meg tanulmányait 118 magyar elsős osztályban. A felsőoktatás kapcsán sajnálatát fejezte ki, hogy az Újvidéki Egyetem továbbra sem szerepel a világ 1000 legjobb egyeteme között, miközben a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkaron 50%-kal nőtt a beiratkozók száma, amely az intézményi folytonosságnak is köszönhető, fogalmazott. Megszavazta a Magyar Országgyűlés a vármegyék visszanevezését megyékre. A keddi ülésen elfogadott törvénymódosítás értelmében ismét a megye elnevezést használják majd a közigazgatásban, a főispánok pedig újra kormány megbízottak lesznek. A változtatás az alaptörvény korábbi módosítását vezeti át a jogrendszeren. A döntés érinti a miniszterelnök illetményét is. Ha a kormányfő egyben országgyűlési képviselő, fizetése a jelenlegi 3,8 millióról mintegy 2,5 millió forintra csökkenhet. Amennyiben nem képviselő, az illetmény továbbra is 3,8 millió forint marad. A képviselők emellett a költségvetési tanács megváltozott hatásköréhez igazították a házszabályt is.
6: Sport.
7: Elkezdődött az UEFA Bajnokok Ligája, kedden az első játéknap labdarúgó mérkőzéseit rendezték meg. A Borussia Dortmund 3-2-re múlta felül a Villarrealt. A kapuba Gulácsi Péter több bravúros védést is bemutatott. A Betis ugyancsak szoros találkozón 3-2-re nyelt a francia Lille otthonában, míg az Aston Villa hasonló arányban győzött a Bruges vendégeként. A Manchester City magabiztos 2-0-ás sikert aratott a Porto ellen. A játéknap egyik legizgalmasabb összecsapásán a Real Madrid 2-1-re múlta felül az Internacionálét. A görög AEK Varga Barnabással és Vitális Milánnal a keretben 1-0-ra győzött az osztrák LASK Linz ellen. A második játéknap ma 18 óra 45 perckor kezdődik. Pályára lép többek között az FC Barcelona, a Paris Saint-Germain, a Liverpool és az Atletico Madrid is.
6: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén továbbra is 32 fokot mutat a hőmérő, a hét második felében változékonyabbra fordul az idő, csütörtöktől északon és nyugaton, szombattól pedig az ország többi részén is csökken a hőmérséklet.
8: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
9: Készen állsz?
10: Oh, yeah!
9: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
10: Nóta! No,

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színészek, az élet a diéta. Minek őre mennénk, kezdjetek szeretnénk.

remegni a félek. Érezni, hogy élni. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.

Szeretsz, hogy vársz, és értem küzdesz. Mekkora butaság voltál hinni, hogyha féltékennyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érzek.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Híradó.
8: Feloszlatta a parlamentet, és október 25-ére kiírta az előrehozott parlamenti választást a szerb elnök. Elkezdődött az új tanév a Mate Zentai képzési helyszínén, és elrajtolt a BL szezon. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Dédics Szuzanna, következnek a részletek. Kiírták az előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában, aláírta a szerbiai parlament feloszlatásáról szóló rendeletet Alekszandar Vučić szerb államfő, valamint az előrehozott voksolások kiírásáról szóló határozatot. A választásokat október 25-én tartják. A szerb választási szabályok szerint a választás kiírása és megtartása között legalább 45, legfeljebb pedig 60 napnak kell eltelnie. Rózsa Krisztina a mikrofonnál.
9: A rendelet alapján feloszlatják a 2023. december 17-én megválasztott köztársasági képviselőházat. Alekszandar Vučić államfő a döntést a szerb kormány szeptember 7-én benyújtott, indoklással ellátott javaslata alapján hozta meg. Vučić közölte, hogy a parlament feloszlatásáról szóló rendelet az ország hivatalos közlönyben történő megjelenésének napján lép hatályba. Ezzel egy időben hivatalosan is megkezdődik a választási folyamat. Helytelen lenne arra a következtetésre jutni, hogy mindez kizárólag a Szerbián belüli politikai pártok vagy politikai szereplők közötti konfliktus eredménye volt. Nem csak külföldi hatalmak jelenléte, hanem jelentős beavatkozása mellett is voltak zavargások, rendbontások és konfliktusok, és mindezek tetejében megosztottá vált a társadalom. Ezért számtalanszor felszólítottam a politikai ellenfeleimet a párbeszédre, beszélgetésre, mert úgy gondolom, hogy a párbeszéd és a beszélgetés mindig gyógyító hatású, jó dolog, és a szavak, valamint az érvek cseréje mindig segít a konfliktusok megoldásában. A köztársasági elnök külön határozatban október 25-ére írta ki a képviselőházi választásokat. A választásokat a törvényben meghatározott választási szervek bonyolítják le, a képviselők megválasztásáról szóló törvény rendelkezései alapján. Az október 25-i választáson a szerbiai polgárok az új összetételű parlament képviselőiről döntenek. Az új parlament megalakulása után az alkotmányos és törvényi rendelkezéseknek megfelelően megkezdődhet az új kormány megalakításának folyamata is. Az államfő szerint a választásnak kell megmutatnia, milyen irányban haladjon Szerbia, miközben továbbra is az európai utat támogatja. Arra kérte a feleket, hogy a kampányt békésen és méltóság teljesen folytassák le, és kijelentette, hogy elfogadja a választók döntését.
0: Szükség
9: volt-e ebben a pillanatban választásokra, hiszen a parlament előző összetétele 2023. decemberében alakult meg. Ha nem lennének ilyen feszültségek, politikai nézeteltérések és konfliktusok, akkor természetesen nem lenne szükség választásokra. Minden halogatás veszélyeztetné az expót, és úgy gondolom a demokrácia fennmaradását is, amely hazánkban a politikai rendszer legjobb formája. Szerbiában tehát ismét előrehozott parlamenti választásra kerül sor. A pártok számára megkezdődik a kampányidőszak, valamint a választási listák összeállításának és benyújtásának folyamata.
6: Választások 2026.
8: A vajdasági magyar közösség politikai súlya is fontos tétje lesz az október 25-ére kiírt előrehozott parlamenti választásnak, hangsúlyozta dr. Pásztor Bálint. A VMS elnöke Facebook bejegyzésében Pásztor szerint a párt az elmúlt hetek felkészülése után készen áll a választási megmérettetésre, mint fogalmazott, a VMS-nek 21. századi programja és megfelelő jelöltjei vannak, akik között a párt tagjai mellett a közösségükben hiteles, a VMS-hez nem tartozó személyek is szerepelnek. A VMS elnöke kiemelte, hogy a választási eredmény hatással lehet a vajdasági magyarok számára fontos ügyekre, így az iskolák és intézmények jövőjére, a települések fejlődésére, valamint a közösség gazdasági lehetőségére. Is. Hozzátette, hogy a kampány során a VMS vajdaság minden pontján szeretne kapcsolatot tartani a magyar közösséggel. Koalícióban indul a közelgő szerbiai parlamenti választásokon a Szerbiai Szocialista Párt. Az SPS főbizottsága egyhangulag döntött arról, hogy az Egységes Szerbiával, a Szerbiai Szociáldemokrata Párttal és a Szerbiai Zöldekkel közös listán méretteti meg magát. A párt közleménye szerint az SPS politikájának két alappillére az államépítő és a szocialista irányultság. Céljuk Szerbia megőrzése, valamint az, hogy az ország fejlődéséből a társadalmi igazságosság elve alapján mindenki részesüljön. A főbizottság ülésén létrehozták a választási kampány lebonyolításáért felelős stábot is. Az SPS közölte, egységesen és teljes erővel készül a választási küzdelemre. Újvidékről indítják választási kampányukat a tüntető szerbiai egyetemisták. A kampány nyitó rendezvényt holnap 17 órától tartják a Szerb Nemzeti Színház előtt. Az eseményt az Eljött az idő, a diákok győznek jelmondattal hirdették meg az FTNSZ Budi nevű X-fiókon. A Nova.rs beszámolója szerint a megmozduláson nem csak az újvidéki, hanem más szerbiai egyetemek hallgatói is részt vesznek. A szervezők jelentős civil támogatásra számítanak, és azt közölték, hogy Újvidék lesz a kampány első állomása.
6: Választások 2026.
8: 49 új hallgatóval és 15 friss diplomással ünnepelte tanévnyitó rendezvényét a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Az ünnepségnek a Prosciencia Nature Alapítvány oktatási központja adott otthont, ahol a tanév kezdetével együtt a végzősök sikereit is méltatták. Korom Sarolta tudósít.
10: Ünnepelt a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. A tanévnyitó ezúttal nem csak a kezdetekről szólt, 15 hallgató számára lezárult egy fontos életszakasz, a kezükbe vehették a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen megszerzett diplomájukat. Kovács Kóródi Ádám, kertészmérnök.
11: A képzés remek volt, a tanárok nagyon jók voltak, nagyon segítőkészek, az évfolyam társakkal is nagyon jó kapcsolatot ápoltunk, nagyon jó barátságok születtek, nagyon jó kapcsolatok születtek. Én úgy gondolom, hogy minden nagyon rendben volt, nagyon szépen haladtunk a tanulmányainkkal.
10: A Zentai Központ fontos szerepet tölt be a vajdasági magyar felsőoktatásban. A fiatalok helyben anyanyelvükön szerezhetnek korszerű és a munkaerőpiacon is hasznosítható tudást. A képzések ugyanakkor folyamatosan alkalmazkodnak a változó világhoz és a hallgatók igényeihez is. Lengyel László, a Prosciencia Nature Alapítvány ügyvezetője.
12: Igyekszünk követni azokat a trendeket, amiket a mai fiatalok kérnek. Tehát olyan oktatás módszertannal, olyan tananyagok rendelkezésre bocsátásával, amiket ők már ugye digitális platformokon, vagy akár már most az AI használatával is könnyen használnak, jól használnak. E fele megy ez a tagozat is. Igyekszik tehát a kor szellemének megfelelően egy stabil tudást és egy olyan hallgatói felkészültséget adni, amivel itt a mi térségünkben megállják a helyüket a végzettek.
10: Az új tanévben 49 hallgatóval gyarapodott a Zentai Központ közössége, a képzés fókuszában pedig egyre inkább azok a kérdések állnak, amelyek a mezőgazdaság és a társadalom jövőjét is meghatározzák. Bújdosó Zoltán, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem oktatási rektor helyettese.
13: Napjainkban, különösen az elmúlt évtizedek klímaváltozási problémái, fenntarthatósági, vízgazdálkodási problémái azok, amelyek egyre inkább érdeklik a fiatalokat, hiszen tulajdonképpen a jövőnket ez határozza meg, az ő tanulmányaik utáni munkájuk fogja ezekre a nehéz kérdésekre megadni majd a választ.
10: A Zentai Konzultációs Központ a következő tanévben is azon dolgozik majd, hogy a vajdasági magyar fiatalok számára helyben biztosítson versenyképes, korszerű és a térség igényeihez igazodó oktatást.
14: Sport.
8: Elkezdődött az UEFA Bajnokok Ligája tegnap. A Borussia Dortmund 3-2-re múlta felül a Villarrealt. A kapuban Gulácsi Péter több bravúros védést is bemutatott. A Betis ugyancsak szoros találkozón 3-2-re nyerte a francia Lille otthonában, míg az Aston Villa hasonló arányban győzött a Bruges vendégeként. A Manchester City magabiztos 2-0-ás sikert aratott a Porto ellen. A játéknap egyik legizgalmasabb összecsapásán a Real Madrid 2-1-re múlta felül az Internacionálét. A görög AEK Varga Barnabással és Vitális Milánnal a keretben 1-0-ra győzött az osztrák LASK Linz ellen. A második játéknap ma 18 óra 45 perckor kezdődik. Pályára lép többek között az FC Barcelona, a Paris Saint-Germain, a Liverpool és az Atletico Madrid is. A pontos idő 16 óra 10 perc.
14: Időjárás.
15: Szabadkán és környékén jelenleg 34 fokot mérhetünk. Holnap egy érkező, erősebb hidegfront hatására már több felhő lesz felettünk, de komolyabb csapadék nem várható, arra majd pénteken lesz nagyobb esély. Viszont a hőmérséklet mérséklődni fog, így csütörtökön a csúcsértékek 26 fok körül fognak alakulni.
4: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
14: Reklám.
16: Önnek is van takargatni valója?
17: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
16: Bármilyen van, befedjük.
17: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
16: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
18: Bővebb információ
17: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
16: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
17: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
16: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
19: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánolsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Ez volt Marshmallow és a Phoenix című dal itt a mai csillagulás kezdetén. Hello mindenkinek! Jönnek a legnagyobb kedvencük a továbbiakban, nincs megállás egészen 20 óráig. Kérjetek, kívánjatok, írjátok, hogy mit hallgatnátok a jól ismert elérhetőségek egyikén. Erre pedig 19 óráig van lehetőségetek, a 90-es évektől napjainkig. Kérjetek, kívánatok, ahogyan azt már néhányan meg is tették. Mindjárt jönnek tehát ma az első teljesülendő kívánságdalok. Előtt azonban jön Miley vadonatúj dala. Azért nem Miley Cyrus, mert hogy a vadonatúj korszakát kezdte el a hölgy, és a vezeték nevét elhagyta. Bizonyám, a rajongók azt vették észre, hogy a közösségi oldalain eltűnt a Cyrus név Miley-nak. Többen úgy vélik egyébként, hogy az énekesnő ezzel új korszakot nyit karrierjében. A változás különös figyelemre méltó, hogy Dolly Parton váratlan halála után történt, illetve következett be. A 80 éves country ikon Miley keresztanyja volt egyébként, és rendkívül szoros kapcsolatot ápoltak. Miley korábban megható üzenetben búcsúzott tőle, és Dolly néninek nevezte a legendás énekesnőt. És hát amit még tudni kell, Miley új zenében várhatóan a gyász is megjelenik majd. Dolly korábban azt tanácsolta neki, hogy ha valami fáj, írjon róla egy dalt, majd legyen erős és folytassa az életét. A rajongók egy része szerint a névváltás egyszerűen marketingfogás, mások azonban úgy látják, Miley ezzel valóban egy új korszakot akar kezdeni. Szóval elhagyta a vezeték nevét, hogy a folytatásban jön csak Miley és egy vonalatúj dal, Bass Persuades. Na hát, valahogy ennyit jelent a címe, legalábbis kiejtés tekintetében. Egy basszus választás, valahogy így, vagy meghatározás, talán így lehet jellemezni. Utána pedig itt lesz a kanadai producer, lemezlovas hölgy, aki magyar felmenőkkel rendelkezik, Bakos Vivien, alias Blondish, aki Curtis Wells-szel készítette el egy új dalt, ez pedig a Lovers on the Dance Floor. Ezeket hallgatjuk, aztán pedig már jönnek a kedvenceitek, a kívánságblokkok. Én pedig kívánok kellemes időtöltés, jó zenehallgatást ezen a szerda délutánon. Akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, tartsatok velem a folytatásban a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent halljátok.
1: What's up, y'all? I'm Beyonce.
2: Hi, I'm Christina Aguilera.
3: Hey, y'all, this is Alicia Keys, and you're checking out
4: Chillagulás.

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

0: Blondish és a Lovers on the Dance Floor. Na folytatáson pedig már az első mai kérések, kívánságdalok következnek, illetve teljesülnek. Hello csillagulás, Bruno Mars, 24K Magic, 24 karátos varázslat című dalát szeretném kérni. Kellemes délután mindenkinek. Adél kérte, mindjárt hallgatjuk. Jó kis funky hangzásban jön mindjárt elsőként Bruno Mars. Sziasztok kisfiamnak, Juhász Rolandnak. Kérnek egy jó kis Michael Jackson zenét. Kívánom, hogy érezze holnap jól magát az első osztályban. Üdv, Libby. Ja, majd Michael Jackson és a Billie Jean legendás dal. Egy jó kis remix változatban, kicsit pörgősebben az eredetinél. Üdv a munkához kérni ATB 9PM muzsikáját. Köszi előre, Andor. Andor, jó munkát kívánok. Jön majd a vokális változatban, vagyis a felújított változatban. ATB és a 9PM. Az új cím ugye, vagy hát ez a felújított cím a Your Love. Topic és A7S, akik még betársultak, André Tanneberger, azaz ATB mellé. Szia, Tóth Abigailtől a Sugar Daddy számot szeretném. Köszi szépen, Eszti. Tóth Abigail is Accent, dala is jön majd a mai kedvencek közül. Illetve Hello a szívedből, minden kell, ezt a dalt küldeném Emiliának. Üdv, Peti. Szívedből minden kell, ugye egy halott pénzdalról van szó, amit Peti küld Emiliának. Ez jön majd negyedikként, utána ATB Topic-kal és A7S-szel, előtte Michael Jackson, lesz Tóth Abigail Accent-tel, kezdésnek pedig Bruno Mars, és bizony a továbbiakban egészen 19 óráig kérhetek, kívánhatok, tudjátok, a 90-es évektől egészen napjainkig.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.
2: What's up, guys? This is Bruno Mars, and this is 24 Karat Magic. Play!

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up, people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station,
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lóci Begyi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

Érzed padlón vagy? Úgy érzed padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgy se

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban. Turn this all the way up. Playing the big

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban New Level Empire és Szikora Robert közösen készített dalt erről mesél Krajcár Péter és Nyújtó Sándor a New Level Empire-ből.
2: A fény, a fel,
3: az új dalunknak az a címe, hogy Van még hely, és tök szerencsésen alakult, mert Szikora Robival sikerült elkészítenünk ezt a nótát. Nagyon örülünk, hogy Robival tudtunk együtt dolgozni, mind hangban, mind képben, a klipben is egy nagyon jó forgatási napot töltöttünk együtt.
4: Ez a kollaborációs folyamat, ez borzasztó sok színűen szokott összejönni és zajlik le. Általában 3-4 formula van erre, van, amikor elkészül a dal, és vele hallunk valakit, és akkor megkeressük, és az vagy ő is belehallja magát, vagy nem is igen, vagy nemet. Szokott olyan is lenni, amikor teljesen együtt kezdünk el csinálni valamit, és ilyen volt például a Republika közös dalunk, hogy a Csabi, Boros Csabi küldött valamit, azt mi alakítgattuk, aztán megint alakítgatták. Van olyan is, amikor minket keresnek meg valamivel, és akkor úgy alakul, szóval sok verziója van. Általában az első az, hogy csinálunk valamit, és belehalljuk azt az illetőt, akivel mi ezt a közös dolgot el tudjuk képzelni.
3: Szikora Robival közös dalunknál is egyébként így történt, szinte 80-90%-ig kész volt ez a dal, amikor kitaláltuk, hogy hátha. Aztán egy közös ismerősünkön keresztül, aki a Robinak a menedzsere, sikerült elérni és összehozni ezt a kontaktot. Hála Isten, nem is volt gond, tehát ahogy a Robi meghallgatta, egyből előállt egy saját kis része, ez bele is került a dalba úgy, ahogy volt. Úgyhogy viszonylag hamar összehoztuk ezt.

0: Reklám.
1: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön. És a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
4: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kitámadsz. Csillaghullás.

Kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS

Alex Warren is legújabb nagy lemezéről, ez volt az Emerald Eyes itt a Csillagkulás mai második órájában. Lehet még kérni, kívánni. Egészen 19 óráig várom, fogadom a kívánságdalokat a 90-es évektől egészen napjainkig. Ahogyan azt például a következő hallgatók is tették már, jön a következő kívánságblokk. Szia, MS-ének küldeném a Hooligans-től a Királylányt. Balázs kérte is küldi. Jellegzetes Hooligans dal, mindjárt hallgatjuk. Hello, Alan Faruko Pepas számát kérném a Csillaghullásban. Mindenkinek szóljon, aki kedveli. Köszönöm, Ancsi. Egy latinos hangulatú nyári kedvenc. Faruko és a Pepa ugyancsak. Itt lesz majd mindjárt. Üdve, ha teljesíthető, akkor egy Metallica számot szeretnék kérni. István kérte Metallica dalt. Szólni fog. 1997, Unforgiven 2, úgyhogy ez jön majd a Metallicától, még pedig a blokk végén. Még két üzenet, sziasztok kis családomnak, Bácskos útfalvára kérném Rózsa Magdi legújabb dalát, a Róst. Ildi kérte is küldi. Jön majd tehát Magdi dala másodikként, illetve Holly Hall kiváló ma is a műsor, a Sky Full of Stars pöröghet a nekem, és mindenki másnak is. Kösz, Alan, Zsombi voltam. Köszönöm szépen, Zsombi, jön a Coldplay, Avicii-val közösen készített dala, egy égbolt tele csillagokkal itt a Csillaghullásban, a Sky Full of Stars, aztán Rózsa Magdi újdonsága a Rózs című dal, vagy Farukotól a Pepa, aztán Hooligans-től a Királylány, majd pedig rendhagyó módon Metallica és az Unforgiven 2 itt a Csillaghullásban. Kérjétek, kívánjatok, tudjátok, 063 621 605, a Facebookon pedig Csillaghullás Pannon Rádió. This is-

Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Reklám.
1: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról,

0: és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083. 024 551 083. kupiklimu.rs.
3: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
3: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.

0: Taylor Swift és a The Fate of Ophelia itt a csillaghullásban, ahol is a folytatásban Gala jön, aki a Fleet from Desire című dalról mesél nekünk. Gala Risotto egészen pontosan egyenesen Olaszországból.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
2: My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs.
3: Well, I don't know the exact reason why.
4: Nos, nem tudnám megmondani a valódi indokot, hogy mitől sikeres ismét, vagy még mindig a Freed from Desire, de elmondhatom, hogy nem vagyok meglepődve, hogy az emberek hozták vissza, ugyanis van egy igazság a történet mögött, amit csak én láthatok, mint a dal írója, illetve előadója. A jelentését illetően elég bonyolult, bár hallása egyszerű dalnak tűnik, de nem az. Rengeteg gondolat, rengeteg értelmezés el mögötte. Abban az időben New Yorkba költöztem, és észrevettem, hogy mekkora különbözőségek adódnak, mekkora minőségbeli különbségek vannak emberek között, amit Európában nem annyira észleltem, de New Yorkban ez nagyon nyilvánvaló volt. Elkezdtem sokat olvasni abban az időben a buddhizmustól, a taoizmustól, és a Freed from Desire, avagy a Vágytól felszabadulva című dalom egy amolyan harcolja az erővel üzenetet hordoz, egyfajta társadalmi kritikát fogalmaz meg, erről a mókuskerékről, amiben élünk, amely felülről is mindig többet akar tőled. Tehát, hogy gondolj arra, hogy a jövő egyfajta boldogságot tartogatott számodra, ami nem biztos, hogy az anyagi javakban nyilvánul majd meg.
3: So the song is a song about fighting the power, but it also has an energy.
4: Szóval, a dal egy elemi erőt képvisel, az eszenciát ki is vagyok valójában, egy vágyat képvisel, hogy igazodj ahhoz, amiben hiszel, igazodj a szenvedélyedhez, mielőtt bármi után nézel, mielőtt nekivágnál a világnak, az erőt, ami bennünk van, hogy igazodjunk önmagunkhoz.
3: The power that we have as people is to align with our meaning.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannoner TV.
0: Műsorajánló.
4: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: life!
1: 18 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért, Címgáz.
1: Reklám.
4: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55-ös. Számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
5: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
8: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
9: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Üdvözlök mindenkit, én Karamel vagyok.
1: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Panon.
2: Szevasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
3: Szevasztok, én jövök a doktor Véres, ez a csillagullás.
2: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt mondom. Ciao.

Kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063 621 605-ös SMS

0: Accent is az a bizonyos Kylie Please Don't Leave. Egyébként ugye egy felújított változatban szólt. Itt a Csillagulás mai harmadik órájában 18 óra 13 perckor újabb kívánságdalok teljesülnek, illetve ebben az órában jöhetnek még újabbak is. Holly Allen, Flow Rider, Good Feeling számot kérném, ha lehet. Köszi, Bálint. Lehet, bizony mindjárt hallgatjuk. Kedves Csillagulás, a Beautiful People című dalt szeretném David Guetta és Sia-tól. Ági kérésére jön majd ez a jó kis mai kedvenc. Hello, a Moving to the Sun szóljon nekem itt Melón is mindenkinek, akinek most ez a kedvence. Köszönöm, Dennis. Bizony, sokan vagyunk ezzel így. Hugel, Ultranati, Imail Angel, és napjaink egyik legnagyobb kedvenc a Moving to the Sun. Ugyancsak itt lesz majd ebben a blogban. Na, íme egy újabb üzenet, szia Len, nagyon jó ma is a Csillaghullás. Follow the Flow, Szélcsend című dalát szeretném kérni. Köszi, Szabina. Szabina, örülök, hogy tetszik. Hallgasd, amikor csak tudod. Jönnek majd a srácok, itt lesz majd a Szélcsend. És akkor még egy kívánság. Szép napot szeretném meghallgatni a Dániel Fitől a Nem búcsúztam el című dalt, és további jó műsort kívánok. Üdve, Gyöngyi. Itt lesznek tehát Dániel Fi Gergőjék, előtte Flow Rider, az amerikai rapper jön, majd utána Hugel, Ultranati és Imail Angel, aztán Furocsé, BLL és Szakács Gergő, ahogy a Follow the Flow, majd pedig a blokk végén David Guetta Sziával.
1: Hey, what's up? This is Jay-Z.
2: This is Big Snoop Dio Double G.
3: It's your boy Wiz Khalifa, man.
4: Hey, yo, this is Eminem.
5: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
6: Csillagulás a Pannon Rádióban.

Kívánság dolog, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: és a refrénben eljutok arra a pontra, és az van gyakorlatilag megfogalmazva, hogy lehet, hogy a nehezebb utat választottam, de én választottam. És ennek okán semmi okom panaszra, mert azt csinálom, amit szeretnék, nyilván van még dolog, van még fejlődési lehetőség, de ha nekem ez ennyire fontos, akkor tessék menni tovább, tovább, tovább fejleszegve.
1: Freddy hangja az de meg szoktam mondani, hogyha nem Magyarországra született volna ezzel a fizimiskával, akkor minimum Európában ismert lenne. Úgyhogy nekem nagyon nagy kedvencem a Freddy. És aztán rögtön jött a második gondolat, hogy ezt egy egészen más stílusban meg lehet. Nem, az első gondolat az volt, hogy ezt a dalt játszanám, és ezt a dalt szeretném a szetteimben játszani, és akkor innen jött a remix ötlete, úgyhogy fordított volt most a helyzet, nem engem kerestek meg, hanem én csöngettem a Freddynél, hogy mit szólna ehhez az egészhez.
0: Mivel én egy egészen más világban vagyok, ez az egyik legnagyobb elismerés, amit kaphattam. Tehát az, hogy a Begi napra kész a trendekben, és hogy egész egyszerűen ezen átütve egy dal, ami eredendően nem azt képviseli hangzásvilágban, mint amit Begi, és ő meglátja benne azt, hogy viszont ebben megvan a dinamika, megvan az erő, és hozzányúlna, ez önmagában elismerő. És én nagyon kíváncsi vagyok, mert nyilván nekem ez egy óriási siker, mert az ember másban tevékenykedik, de ugyanakkor remélem, hogy ez egyfajta jelzésértéke annak, hogy lehet, hogy sikerült megint egy olyan dalt szerezni, amiben megvan az átütő erő, és nekem óriási segítség az, hogyha ez az enyémnél egy sokkal szélesebb réteghez el tud jutni, egészen azért, mert még fogyasztatóbb hangzásvilágban került megfogalmazásra. Számunkra, olyan előadók számára, akik alapvetően nem az elektronikus zene világából jönnek, és nem ott tevékenykednek. Nekünk ez egy irgalmatlan lehetőség arra, hogy ez egy a sajátunknál sokkal nagyobb piacra beugorjunk, megmutassuk magunknak, valaki hallja a hangunkat így is. És hadd mondjak egy példát, ott van 10 évvel ezelőttől a Reckoning Song Asaf Avidantól, és egy Wonkle Nut remixből lett irgalmatlan, gyakorlatilag ő világsztár lett, és onnan kezdtük el visszafejteni, hogy a srác egyébként pedig egy ilyen folkos beütésű, egy nagyon elborult, fantasztikus gitáros énekes, de egy remix hozta meg neki azt az átütő sikert, hogy egyáltalán a nevével, a hangjával egyáltalán a nagy közönség megismert. Bízom benne, hogy az átütő erőt azt ti is ugyanúgy érezni fogjátok benne. Fogadjátok nagyon sok szeretettel a Pain and Glory című dalunkat Begi remixjében.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Műsorajánló. Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
5: Hey, what's up? This is Jay-Z.
6: This is Big Snoop D-O-double-G.
7: It's your boy Wiz Khalifa, man.
8: Hey, yo, this is Eminem.
9: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
10: Csillagullás a Pannon

0: your favorite show. Your number one. On Pannon Radio. Csillagullás.
1: Ti a Csillagullást hallgatjátok. Pörögnek a legnagyobb kedvencek. Ebben az órában pedig még három kívánságdal teljesül. Szia Széchenyi Anitának kérném a Kisvilág című dalt Gábor Mohorról. Mindjárt érkezik majd Cosmix. Szia Shakirától a Die Die, ezt szeretném a kívánság műsorban. Köszi Ivet János Halmáról, az idei foci VB hivatalos dala. Jön Shakira is Burna Boy és a Die Die. Illetve még egy üzenet, Halli Allen a Talk to You számot szeretném kérni. Köszi, szép estét mindenkinek, Máté. Another és 54 Ultra mai kedvencek közül egy jó kis house dal. Ez tehát a Talk to You. Utána Cosmix Kisvilág, majd Shakira és a Die Die.
2: Csillagullás a

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13 a Szabadka.
2: Bomax.
5: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal

0: Jonas Blue és az Edge of Desire. Itt a csillagulás mai utolsó órájában, ahol is elérkeztünk a záróblokhoz, kettő kívánságdal, ami még teljesül, kettő üzenet maradt el hátra. Hello csillagulás, Lady Gaga, Dead Dance dalát szeretném. Köszönöm, jó a műsor, Claudia. Örülök, hogy így gondolod, Claudia. Jön a Dead Dance, mindjárt Lady Gaga énekel. Illetve szevasz, Laci vagyok. Jucustól kérném a Dübörög a ház feldolgozását. Kösz, ha mehet. Ez pedig egy új keletű dal, 2026-os változatban. Egy Jucus, ugye visszatért, de nem Szatmári oldalán, mert hogy ott van Szakos Anni, hanem DJ Páz oldalán, és feldolgozták az Emergency House egykori klasszikusát, sőt, beleszőtték még a Serikókot is. Úgyhogy jön a Dübörög a ház 2026, ugye Jucusaiktól, előtte pedig Lady Gaga.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.

kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig. A

0: Műsorajánló. Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghulláson pedig a Csillaghullás mix következik a továbbiakban. A 2010-es évek nagy-nagy zenével, egy igazán jó kis tömény egyvelekbe, egy jó mixben egészen 20 óráig, utána pedig rockzenére váltunk. Először is 20 és 22 óra között jön a Rock Night, rockzenei válogatás, majd pedig 22 órától Scoffyval érkeznek a még keményebb gitárzenék, indul majd a Rock Idill, és tart éjfélig. Csillaghullás pedig holnap is a szokott időben a 16 órai híradót követően. Ismételten számítok majd a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. Kívánok további szép estét, jó rádiózást, sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Kiírták az előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában. Alekszandar Vučić, szerb államfő ugyanis aláírta a szerbiai parlament feloszlatásáról szóló rendeletet, valamint az előrehozott voksolások kiírásáról szóló határozatot is. A választásokat október 25-én tartják. Vajdaság fejlődése szempontjából fontos beruházások valósulnak meg, mondta Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke, a Szabadkai Magyar Rádiónak. Példaként út, egészségügyi és közműfejlesztéseket említett. Az idei aszály kapcsán kiemelte a vízgazdálkodás fontosságát. A tartomány közel 400 millió dinárt biztosított a vízalap számára az öntözőrendszerek és a csatorna hálózat működtetésére. Két hónap kihagyás után újból üzemel a Népkonyha Magyar Kanizsán. A szolgáltatás 110 polgár veheti igénybe, a rászorulókat a szociális központ választja ki, a program pedig a szerbiai és a helyi Vöröskereszt, valamint az önkormányzat közös szerepvállalásával valósul meg. Szigligeti Ede Lilionfi című komédiáját mutatták be a Zentai Művelődési Házban, a Híd Kulturális Alapítvány és Zenta Község önkormányzatának közös szervezésében. A darabot a Színház és Filmművészeti Egyetem harmadéves prózai színész osztályának hallgatói, valamint a Budapesti Nemzeti Színház művészei hozták el a vajdasági nézőknek.
4: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Knight. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Földanya, azaz őszelő havának 9. napja van, a mai nap neve szerda, és ne lepődjön már meg senki, mert a kis ördög újból eljött, hogy elvigye a futószalagon gyártott, gyors fogyasztásra és még gyorsabb felejtésre készült, de az igazi nagybetűs zenével még csak köszönő viszonyban sem lévő nyál és ázenéket. Most szépen és tüstént elviszi a táncoslábú leánykákat a tátogó ásítozó fiúkákkal együtt. Mert a Pannon Rádió frissítően üdítő 91,5 MHz-es frekvenciáján elkezdődött a ma esti Rock India. Szép jó estét kívánok mindenkinek, Szkofi vagyok. Tisztelem az üdvözült és üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. Akár még közérdekű információnak is mondhatnám azt a fontos tudnivalót, hogy a Rockidilben is megváltozott a műsorséma, mivel egy kicsit lazábbra fogtuk a figurát. És egy ideig átálltunk a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgattunk meg egy adott együttestől vagy előadótól. Most viszont elmondom, hogy régi szép szokásunkhoz híven, ahogy szoktuk mindenki óriás örömére. Engedjük szabadjára a decibel démonokat, és a mai nap végéig koncentráljunk csak és kizárólag az intenzív gitárorientált rock zenére. Ha valakinek, ennek, ellenére, esetleg, mégis kukacoskodni támadna kedve velem, akkor az. Tegye meg, mert a következő e-mail címen várom a műsorba illő zenei és minden egyéb kívánságait. A helyes képlet
1: Rock Idill
0: @pannonrtv.com, tehát vagyis Rock Idill két ellen, mint egy szó @pannonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rock Idill csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék, visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet, még akár egymásnak is. Még mindig írtóra, sőt, irdatlanul várom a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú javaslatokat, véleményeket és kritikákat. Végül még egyszer el kell mondanom azt a kivételes információt, hogy őszelő, illetve földanya havának 16. napján, este 10-től, a megváltozott műsorsémával és a kicsit lazábbra fogott figurával, mivel átállunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott előadótól vagy együttestől, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szíven, Adressz, hövölj a... A Rockidillben most jöjjön a jól megszokott történelem óra, azaz csak percek, vagyis a rocktöri, amelyben kiderül, kik is azok a rockzenészek, akik pont a mai napon születtek. 1945-ben született Doug Ingle, aki az Iron Butterfly zenekar énekese, billentyűse volt. 1952-ben jött a világra Phil Palmer, aki többek között Eric Clapton és a Dire Straits csapat turnégitárosa. Szintén 1952-ben, szintén a mai napon született meg Dave Stewart, aki viszont többek között a The Tourists, a The Spiritual Cowboys és a Eurythmics formáció gitárosa. És végül, de nem utolsó sorban, 1976-ban látta meg a napvilágot Christopher Rigg, az Ulver, a Borknagar és az Arcturus együttesek énekese. Most a ma kereken 50 éves Christopher Rigg és az Arcturus együttes következik, és természetesen mindenkinek, aki a mai napon ünnepli születésnapját...

Az In This Moment együttes Witch című albuma 2026. augusztus 28-án jelent meg. Ma este először ezt a kiadványt hallgatjuk meg teljes egészében, majd utána a The Rolling Stones zenekar 2026. július 10-én kiadott Foreign Tongues nagylemeze kerül sorra, és természetesen ezt az anyagot is elejétől a végéig hallgatjuk meg itt, a Rockidillben.

Mulder, az UFO-k leszálltak Szabadkán. A Rocky Deal-be hallottam Scofield műsorában. Mulder, hol vagy? Segítened kell.

most kezdődik. Pásztor Anna vagyok, az Anna and the Barbiesból, és itt állok Scoffyval, aki megkért engem, hogy mondjak valami kedveset, és én azt szeretném mondani, hogy hallgassátok a Rocky Dealt, feltétlen Scoffyval!

0: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

Ez volt az In This Moment zenekar Witch című nagylemeze, amely 2026. augusztus 28-án jött ki. Most a The Rolling Stones együttes 2026. július 10-én kiadott Foreign Tongues albuma kerül sorra, és persze ezt az anyagot is teljes egészében hallgatjuk meg itt a Rockidillben.

Itt állok Szőcs Jánó barátommal, egy nagyon kedves kollégámmal, együtt muzsikálunk. Hallgassátok a Rock Idyll Scofival. Závodi János vagyok.

Csak annyit szeretnék mondani, hallgassátok nagyon nagy szeretettel. Rocky Deals Coffee-val, gyerekek, a rádiót, voltam Gidofarmi Attila, alias Gidó, gyerekek, Kártágó 40 éve, vidámság és rock and roll.

0: Ya.
1: Kedves hölgyeim és tisztelt uraim! Húha! Mert néhány minutum múlva már holnap lesz, vagy már az is van, és ez azt jelenti, hogy sajnos, végre. Nos, ezt mindenki döntse el magának, de minden esetre véget ért a... Mára, és ezennel zárul Scofi Rock zene tára. De ha tetszett, nem sokára visszavárhatsz, egészen pontosan őszelő, illetve földanya havának 16. napján, este 10 órától ismét találkozhatunk, de a megváltozott műsorsémával és a kicsit lazábbra fogott figurával, mivel átálltunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban, teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott együttestől vagy előadótól. Addig viszont írtóra, sőt írdatlanul várom a zenei és egyéb kívánságokat, valamint a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú javaslatokat, véleményeket és kritikákat, méghozzá a következő e-mail címre.
2: rockitil@panonrtv.com,
1: tehát aki kukacoskodni akar velem, annak a helyes képlet így hangzik.
2: Rockitil.
1: Vagyis rockidil, két ellen, mint egy szó, kukac@panonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a rockidil csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék, visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet még akár egymásnak is. Mára elbúcsúzom, mindenkit üdvözlök, és kívánom mindenkinek a jó éj szagát. Scofit hallottátok. Végül még egyszer elmondom azt a kivételes információt, hogy földanya, azaz őszelő havának 16. napján ismét találkozhatunk, este 10-től, de a megváltozott műsorsémával és a kicsit lazábbra fogott figurával, mivel átállunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott előadótól vagy együttestől, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szívön, ádresz, hövölj a...
3: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

Örögránk. Pannon Rádió éjjel-nappal.